0: reménységünk Krisztus.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Reménységünk Krisztus című adássorozatunk újabb adását hallják. A mikrofonnál László Varga Zoltán lelkész. Tekintsünk át röviden mai adásunk tartalmát. Adásunk első pontjaként Pillanatkép Krisztussal című rovatunkat hallják. Emlékezetes pillanat volt a tanítványok életében Jézus Krisztus elfogatása és halála, és egyikük számára, Péter számára különösen emlékezetes marad az az éjszaka, amit a főpap udvarában töltött. Milyen tapasztalaton ment keresztül, és mit tanulhatunk az ő tapasztalatából, következik hamarosan. Ezután bemutatjuk van reménységtanulmánysorozatunk 14. és egyben utolsó tanulmányát is. Mit jelent a szabadság? Milyen szabadságot ajánl fel a Biblia? Jézus Krisztus azt mondja, az igazság szabadokká tesz. Mit jelent ez a kijelentés? A tanulmány után kérdések, válaszok következnek, amelyben visszatérünk az elmúlt tanulmány néhány gondolatára, összefüggésben némely kérdésekkel, amelyek időközben fölmerültek. Mindenkinek kellemes rádiózást kívánok!
2: Pillanatképek Krisztussal.
1: Máté evangélium a 26. fejezetében a 69. verssel kezdődően a következőket olvassuk. Péter pedig kün ül vala az udvaron, és hozzámenvén egy szolgálóleány mondta: te is a Galileabeli Jézussal valál. Ő pedig mindenkinek hallatára megtagadá mondván: nem tudom, mit beszélsz. Mikor pedig kiméne a tornácra, meglátta őt egy másik szolgálóleány, és mondta az ott levőknek: ez is a názáreti Jézussal vala. És ismét megtagadá esküvéssel, hogy nem is ismerem azt az embert. Kevés idő múlva pedig az ott áldogálók menének hozzá, és mondának Péternek: bizony, te is közülük való vagy, hiszen a te beszéded is elárul téged. Ekkor átkozódni és esküdözni kezdte, hogy nem ismerem azt az embert. És a kakas azonnal megszólala. És megemlékezik Péter a Jézus beszédéről, aki ezt mondotta vala néki: mielőtt a kakas megszólalna, háromszor megtagadsz engem. És kimenvén onnan keservesen síra. Ezek az események Jézus Krisztusnak az utolsó éjszakáján zajlottak le. Másnap következett a megfeszítés pillanata, és talán csak az volt szörnyűbb annál, amit a tanítványok az elfogatás éjszakán átéltek. Erről az éjszakáról szólt a jövendőlés, a régi ótestamentumi íge: megverem a pásztort, és elszélednek a juhok. Szó szerint így is volt, mert Jézus Krisztust, a jó pásztort, a juhoknak nagy pásztorát elfogták. Látszólag lebukott, munkának látszólag vége szakadt, és ezzel együtt a tanítványok szerte foszlani látták minden álmukat. Szét is szélettek, de azért egyik-másik, a kíváncsiságtól hajtva, újból odaszivárgott a tömegbe, amely Jézus Krisztus ítéletét és kivégzését kísérte figyelemmel. Közöttük volt Péter is, aki Jézus Krisztus elítélésének éjszakáján valahogy besonfordált a főpap udvarába, és ottan várta a fejleményeket. Valószínűleg volt néhány benfentes, aki bent volt a teremben, időnként kijöttek, és a régi, jól bevált szájról szájra módszer alapján terjedtek a hírek. És talán éppen olyan jól tudták a kintállók is, hogy mi folyik bent, akárcsak azok, akik oda bent voltak. Péter is remélte, hogy valamit meghal, valamit megtud a mesterről. Hátra húzódott az egyik sarokba, és onnan figyelte az eseményeket. Egy tűz közelében volt, ahol a szolgák melegedtek, mert az ottani éghajlathoz képest este elég hideg van. És ahogy ottan áldogált, türelmetlenül, kíváncsian, az egyik szolgáló felismerte őt. Mert hát Péter volt az, aki azelőtt mindig ott volt Jézus közelében, és ha a többi tanítvány nem is, de ő mindig elkísérte őt. Ő ott volt az elsők között, és ha szólni kezdett, elsőnek szólalt meg. Természetes, hogy az emberek, akik sokat látták Jézust, akik sokat voltak ő vele, Pétert is megjegyezték az emlékezetükben. És ugyanilyen természetes, hogy fölismerték őt. Azonban most már nem az a csodálattal vegyes népszerűség volt, amit a szolgáló leány hangjában hallani lehetett. Most már inkább vádaskodó, gúnyolódó hangot lehetett hallani az ő szájából. Te is az vagy. És Péter ezekből a szavakból még azt is megértette, te is azt érdemelnéd, amit ő fog kapni. És erre a gondolatra, amely a szolgálólány szavaira fogalmazott meg benne, összerezzent. Vajon én is oda jutok, ahová ő? Hát nem Péter volt az, aki azelőtt azt mondta, Uram, veled megyek mindenhova, még a halálba is. És Jézus Krisztus elmosolyodott azelőtt, amikor ezt hallotta, és azt mondta neki, nem tudod, hogy mit beszélsz. Mert mielőtt a kakas háromszor megszólal, mielőtt bekövetkezik a hajnal, te háromszor megtagadsz engem. Péter most kénytelen volt rádöbbenni, hogy Jézusnak igaza volt. De ez az első megtagadás még nem volt a beismerés pillanata. Péter most még hevesen védekezett. Azt mondta neki a szolgálólány, tudom, hogy te is ott voltál a Galileabeli Jézussal. Péter röviden és velősen visszautasítja a vádat, és úgy gondolja, hogy talán megszabadul, de amint kiment a tornácba, hát ha ott nem ismerik fel, egy másik szolgálólány azt mondja neki, hogy ő is a názáreti Jézussal vala. Most már nem csak Galileát jelölik meg, mint tájegységet, hanem Jézus származásának pontos helyét jelöli meg a szolgálólány, te a názáretivel vagy. Nem akármelyikkel, a názáretivel, gúnyosan. Emlékeztetve arra az embereket, hogy Názáretből semmi jó nem származik. És ahogy Galileáról szűkül a kör Názáretre, úgy érzi a nyaka körül szorulni a hurkot Péter is. És ismét megtagadja, most már sokkal határozottabban, sokkal keményebben. Most már nem csak azt mondja, nem tudom miről van szó, hanem azt is, nem ismerem ezt az embert. Mintha nem lett volna Jézus körül éjjel-nappal ott 3,5 éven keresztül. Kevés idő múlva pedig oda mentek az áldogálók, most már egyre többen veszik körül. És Péter egyre jobban megrémül. Bizony, te is közülük való vagy, hiszen a te beszéded is elárul téged. Most már nem csak külső bizonyítékokat hoznak fel Péter ellen, hanem a saját hanghordozását, a saját galileabeli tájszólását hozzák fel bizonyítékul, és Péter ezt magáról nem tudta leválni. Ahogy kinyílt a szája, azonnal észrevették, hogy ő galileabeli. Most már minden bizonyíték ellene szólt, és Péter átkozódni, esküdözni kezd, és megtagadja Jézus Krisztust. És Máté röviden, jelentőségteljesen megjegyzi, a kakas azonnal megszólalt. És ekkor öntött el a szomorúság Péter szívét, mert most jutott eszébe, hogy miről beszélt Jézus, amikor megtagadást említett, és most jutott eszébe, hogy ő is mennyire fogadkozott, és felismerte, hogy mennyire gyenge és képtelen betartani Jézusnak adott szavát. Péter tapasztalata sokféleképpen megismétlődik a mi életünkben. Lehet, hogy Jézust nem tagadjuk meg. Nem tagadjuk le, hogy keresztények vagyunk. Nem tagadjuk le, hogy közünk van Jézus Krisztushoz, sőt, nagyon fájna, ha valaki ezt róná fel nekünk. De lehet, hogy vannak olyan gondolatok, vannak olyan szavak, olyan cselekedetek a mi életünkben, amelyekkel burkoltabb, kifinomultabb, nehezebben észrevehető formában, de Jézustól elszigeteljük magunkat. Úgy teszünk, mintha semmi közünk nem lenne hozzá. Egy ismerősöm mesélte, hogy katona volt. És eléggé szívszorongva ment a katonasághoz, mert hát otthon kellett hagyni családot, otthon kellett hagyni szíve választottját. Otthon kellett hagyni sok mindent. És még egy dolog volt, amiért szívszorongva ment oda, mert ő otthon fogadalmat kötött Jézus Krisztussal, hogy nem fog alkoholt fogyasztani. És amikor megkínálták az első pohárral, már a vonaton a kaszárnya fele, Először visszautasította. Nem, nem tehetem, én nem iszom. Ugyan már, miféle férfi vagy te, gyáva féreg, nem mersz egy pohárral lehajtani? S hogy az ő férfői becsületét mentse, elfogadta a poharat, és később szomorúan bevallotta. Ez volt az első lépés. Utána még sokszor elfogadtam, sőt, kértem is. És még sokan mások meséltek arról, hogy Jézus Krisztussal jártak, de vagy a büszkeségükért, vagy anyagi előnyökért, vagy egyéb dolgokért lemondtak erről is, arról is, és egy adott pillanatban a lelkiismeret kakasa bennük is megszólalt. S ráébredtek arra, hogy milyen távolra sodródtak attól, ahol egykor voltak. Volt először lelkesedés, volt lendület, szerettük Jézus Krisztust, kért tőlünk ezt meg azt, mi szívesen elfogadtuk, követtük őt, és azt hittük, hogy ez mindig így lesz. Meg voltunk győződve, hogy dicsőségről, dicsőségre, győzelemről, győzelemre haladunk Jézus Krisztussal. És aztán jött egy gúnyolódó barát, egy ki nem hagyható alkalom, vagy valami más, és lassan, apránként, centiről centire odaadtuk a kisujjunkat, a karunkat, odaadtuk teljesen magunkat a világ sodrásának. És amikor talán felismertük, hogy elsodrottunk Jézus Krisztus közelségéből, lehet, hogy már túl késő volt. Jézus Krisztus azonban gondoskodik számunkra mindig egy kakasról, a lelki ismeretről, amelyen keresztül a Szentlélek szól hozzánk, amely mindig megszólal, mindig felébreszt, mindig rámutat arra, hogy hová jutottunk, és nem csak vádaskodik, sőt, nem vádaskodik, hanem elsősorban int bennünket. Mutatja az útat. Nézd, hová jutottál. Térj vissza. Erre kell elindulni. Erre kell haladni. És akkor visszakerülsz Jézus Krisztus közelébe. Szólít meg bennünket a lelkiismeret. Kedves rádióhallgatóm, gondolkozz el te is. Vajon benned nem szólalt meg már a lelkiismeret, hogy Jézus Krisztushoz kellene közeledni? Vajon nem hallottad te is vajszer a lelkiismeret hangját, hogy nézd, mintha eltávolodtunk volna Jézus Krisztustól, jer, térjünk vissza. Ne törődj azzal, hogy a te barátod, a te barátaid, munkatársaid, családod hogyan szól hozzád, mit mond neked. Ne törődj azzal, hogy milyen áldozattal jár, hanem engedd, hogy ez a belső hang téged is fölébresszen, és visszavigyen Jézus Krisztushoz. Akárcsak Péter, te is fogadd el az intést, és engedd, hogy Jézus Krisztus magához szorítson, keblére öleljen, téged erőssé és naggyá tegyen, és felhasználjon téged, mint hasznos tanítványt.

0: van reménység.
1: Röviddel az 1989. decemberi események után egy folyóiratban a következő karikatúrát láttam, amely három képből állott. Az első képen egy ember megkötözve türelmetlenül kiabál: szabad akarok lenni, szabad akarok lenni, szabadságot! Következő képen már nincsenek rajta kötelek, nincs rajta bilincs, újongva ugrál és kiabál: hurrá, hurrá, szabad vagyok! És a harmadik képen meggörnyedt háttal, kétségbe esetten, maga tehetetlenül zokog: segítség, nem tudom, hogy mit tegyek! És ez jelképezte az akkori társadalom tapasztalatát. Szabadságot akartunk, szabadok lettünk, és aztán mi, akik hozzászoktunk a kötött életmódhoz, nem tudtunk boldogulni szabadságunkkal. Valami olyasmire vágytunk, amit nem tudunk kezelni, akárcsak a gyermek a kést, a vezetni nem tudó ember a motorbiciklit, mi is szabadságot kértünk, és el kellett telnie, és talán még el kell telnie egy ideig, amíg megtanulunk szabadságban élni. A szabadság fogalma azonban többet jelent a politikai kötöttség vagy kényszer hiányánál. A szabadság sokkal többet jelent annál, hogy teszem, amit akarok. A teszem, amit akarok elv tulajdonképpen a káosznak, az űrzavarnak az alapja. Isten igéje felajánlja nekünk is a szabadságot. Hogyan és milyen ez a szabadság? Vizsgáljuk meg, van reménység tanulmányunk 14. utolsó részében. Van a Szentírásban egy gyönyörű szép zsoltár, a 139. amelyik Isten mindenütt jelen való voltát ecseteli költői kifejezésekkel. Olvassunk el néhány részletet az első versekből. Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat, minden útamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Próbáljuk meg elképzelni a maga valóságában ezt a néhány szót. Valaki ismeri, hogy mi van bennünk. Tudja, hogy mikor kelünk fel, mikor fekszünk le. Messziről tudja, hogy mit gondolunk. Még ki sem mondjuk, és már tudja, hogy mit fogunk mondani. Hogy éreznék magunkat egy ilyen embernek a jelenlétében? Hogyan éreznénk magunkat, ha így kellene leélni az életünket? Akár csak a hangya a tudós mikroszkópja alatt, valahogy úgy éreznék magunkat mi is. Valaki nagy, messziről, egy nagy lencsén keresztül figyel, és mielőtt odaérnénk, ahová igyekszünk, már tudja, hogy hova igyekszünk. Mielőtt beszélnénk, már tudja, hogy mit fogunk mondani. Nem olyan valóságshow,

íze van a dolognak? Ha valaki így figyelne bennünket, volna ott még biztonságérzet? Volna ott még szabadságérzet? Kötve hiszem. És ha Istenről olvassuk el ezeket a dolgokat, talán fölmerülhet bennünk szabadságra, kötetlenségre, azt teszem, amit akarok szabadságra vágyó emberben, fölmerülhet az a gondolat, hogy Isten zsarnokként figyelemmel követ bennünket és uralkodik rajtunk. Vajon erről van szó? Isten valóban lát, valóban tudja, hogy mit gondolunk. Azonban hol van a szabadság Isten jelenlétében? Egy olyan kérdés ez, amely óhatatlanul felmerül, és ezt boncolgatva találunk néhány érdekes dolgot a Szentírásban. Ha azonban tovább szeretnénk fokozni Isten mindenütt jelen valóságát, Isten jelenlétét a mi életünkben, akkor nem kerülhetünk meg egy másik fogalmat sem a mindenütt jelen valóság mellett, és ez az engedelmesség. Isten feltétlen engedelmességet vár el, sőt, úgy olvassuk a Szentírásban, hogy az engedelmesség útján kívül nincsen semmilyen más módja annak, hogy elérjük a boldog véget, amelyre számítunk. Máté 7.21-ben Jézus Krisztus kijelenti, nem minden, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják Jézus Krisztusnak, hogy Uram. Sokan veszik fel magukra a keresztjén nevet. Azonban kevesen gondolják át, és még kevesebben élik azt, amit ez jelent. Valakit Uramnak szólítani nem pusztán udvariasságból kell. Jézus Krisztust Urunknak szólítani nem lehet csak udvariasságból, mert ha őt Urunknak elismerjük, akkor elismerjük az ő felsőbbrendűségét, és ha valakit felsőbbrendűnek ismerünk el, akkor ez bennünket automatikusan alárendel ő neki. Nem beszélhetünk vele egy szintről, nem viselkedhetünk vele egy szintről, hanem engedelmességgel tartozunk neki. Annál is inkább, hogy Isten teremtett bennünket, és a teremtmény sosem lehet, sosem válhat egyenrangúvá a teremtővel. Sőt, Jézus Krisztus megváltott, és most már kétszeresen engedelmességgel tartozunk neki. De vajon miért kéri tőlünk az engedelmességet? Miért szükséges ez? Máté 7.14-ben, amely az üdvösség útjáról beszél, tulajdonképpen a Máté evangéliumának egész 7. fejezete, úgy olvassuk, hogy szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Ez tehát egy példázat, amely az üdvösség útjáról beszél. Szoros, kevés lehetőség adott, az ember számára kényelmetlen. Úgy érezhetjük magunkat, mintha bezártak volna, mintha kényszerítenének. De azt mondja a példázat, és a példázaton kerül Jézus Krisztus, és a példázaton belül Jézus Krisztus minden hitelt és elfogadást érdemlő tanítása, hogy ez nem csak hogy szoros út, hanem az egyetlen út. Sőt, Példabeszédek 8.36-ban a Szentírás megjegyzi, hogy aki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén. Minden valaki engem gyűlöl, szereti a halált. Sőt, 5 Mózes 6.28-ban Mózes tanítja a népet a következőképpen. Megparancsolta nekünk az Úr, hogy cselekedjünk minden rendelések szerint, hogy féljük az Urat, a mi Istenünket, hogy jó dolgunk legyen teljes életünkben, hogy megtartson minket az életben. Az engedelmesség tehát nem csak az egyetlen út, hanem az egyetlen olyan lehetőség, amely boldogságot biztosít, és nem csak az eljövendő életben, hanem a jelen való életben is. Elérkeztünk tehát mai tanulmányunk paradoxonjához. Isten figyelemmel követ, minden tud rólunk, engedelmességet vár el, és mégis csak így lehetünk szabadok. Vajon hogy történik, hogy ez a látszólagos kötöttség, ez a látszólagos állandó kötöttség szabadságot tud biztosítani? A szabadságot tulajdonképpen csak akkor élvezhetjük valóban, hogyha biztonságban élhetünk. Képzeljük el, ha mindenkinek minden szabad lenne. Akkor lehet, hogy holnap reggel az autónk már nem lenne ott a parkolóban, lehet, hogy az utcán bennünket valaki leütne, lehet, hogy a házunkat kiürítenék,
még a jelenlétünkben is, mert hát minden szabad. Valami ilyesmi történne. És egy ilyen mindent szabad világban meddig éreznénk szabadnak magunkat? Nem hiszem, hogy sokáig. Mert az, hogy mások mindent megtehetnek velünk, elrabolná a mi szabadságunkat. Szabadságot tehát csak ott élvezhetünk, ahol betartunk bizonyos szabályokat, ahol betartunk bizonyos törvényeket, ezzel másokat tisztelünk, másoknak teret engedünk, és mi magunk is élvezhetjük a szabadságot. A jó német közmondás szerint leben und leben lassen, élni és élni hagyni. Egy ilyen világban, egy ilyen rendszerben szabadnak érezheti magát az ember. Mégis Isten miért engedi meg, hogy az emberek engedetlenek legyenek és ellenszegüljenek ő neki? Miért engedi meg Isten, hogy mindamellett, hogy a lopás bűn, az emberek lopjanak? Miért engedi meg, hogy habár a gyilkosság bűn, az emberek öljenek? Isten az embert nem robotnak, nem gépnek, hanem szabad akaratú lénynek teremtette. És nem csak ilyennek teremtette, hanem Isten figyelembe veszi és tiszteletben tartja az ember szabad akaratát. Felajánlja nekünk azt a lehetőséget, amely elvisz az örök életre, amely üdvösséget biztosít, amelyen szeretné, hogy járjunk, felajánlja ezt az utat, de mindamellett megengedi, és tiszteletben tartja mi választásunkat, hogy más úton járjunk. Annál inkább megnyilvánul az ő szeretete és hatalma, minél inkább megengedi, hogy válasszunk. Mert nem az az igazi szeretet, amely kényszeríti a másikat, hogy viszont szeresse, hanem az az igazi szeretet, amelyik megengedi a másiknak, hogy válasszon. Isten is megengedte, hogy válasszunk, és mivel mi emberek hajlamosak vagyunk engedni a kísértésnek, bűnre való hajlammal születtünk, ezért ösztönszerűen, természetszerűen olyasmit választunk, ami ellenkezik Isten akaratával. Csak akkor tudjuk Istent választani. Csak akkor tudjuk az ő akaratát választani, ha engedjük, hogy ő vezessen bennünket. És mivel Isten adta nekünk ezt a szabadságot, és mi kihasználjuk ezt, éppen ezért oszlanak az emberek két csoportra. Egyesek választják, hogy kövessék Istent, mások pedig választják, hogy a maguk feje szerint járjanak. És Ézsaiás mondja az 53. fejezetben, minnyáján, mint juhok eltévejtünk ki a maga útjára tértünk. Azonban ennek az útnak a végén vár a megsemmisülés, ami tulajdonképpen az emberek maguk feje szerint választott bűnös útjának a természetes következménye. Bűn által csak pusztulásba lehet haladni, és ez a pusztulás elkezdődik már most az életünkben, és ha gondolunk arra sok bajra, nyomorúságra, amit a személyeknek, a családoknak okoz egészségileg, a családi életben és anyagilag a bűn, akkor elmondhatjuk, a pusztulás már elkezdődött, és betetőzik, amikor az ítélet napján megsemmisülnek mindazok, akik nem engedelmeskedtek Istennek. Ha már most az Istennel szembeni engedelmesség biztosítja számunkra a lelki nyugalmat, a békét, az örök életet, akkor mit tegyünk, hogy mi is tiszteletben tartsuk Isten akaratát? Hogyan lehetünk biztosak abban, hogy az ő teljes igazságát megismerjük, és amit tőlünk ér, azt mind meg is tudjuk tartani? Máté evangélium a 7. fejezetéhez térünk vissza, ahol Jézus Krisztus az egyik bibliaversben a következő tanáccsal szolgál. Kérjetek, és adatik néktek. Keressetek, és találtok. Amikor kisgyermek voltam, kérjetek, és adatik néktek, én ezt úgy értettem, hogy bármilyen kis autót, bármilyen csokoládét, bármilyen szép, színes cipőt, bármilyen képeskönyvet kérhetek Jézustól, és megadja. És őszinte gyerekfejjel, sokszor kértem én ilyen, meg olyan játékot, képeskönyvet, cukorkát, és sok mindent az Úrtól. Aztán volt, amit adott, volt, amit nem adott. Itt azonban sokkal többről van szó. Kérjetek és adatik néktek. Jakab apostol kiekészíti a gondolatot, akinek nincsen bölcsessége, kérjen az Úrtól és megkapja. Itten kérjetek és adatik néktek
Szó van bölcsességről. Hogy külön tudjuk választani a jót és a rosszat az életben. És ez nagyon sokszor nehéz, mert az életünk annyira zűrzavaros, az elménk annyira fáradt, hogy nehezen teszünk különbséget. Kérjetek és adatik néktek erő, hogy tudjatok jót tenni. Mert sokszor nehéz jónak lenni. Egy kisgyermeket az édesanyja szídott, amiért annyira rakoncátlan és neveletlen, és a kisgyermek sírva csak annyit mondott: édesanyám, ha tudnád, hogy milyen nehéz jó lenni, ehhez kell nekünk az erő, hogy tudjunk Isten akarata szerint élni. És még sok minden másra szükségünk van ahhoz, hogy Istent követni tudjuk, de ezt nem mint érdemszerző erőfeszítést kell emberi erővel elérni, hanem egyszerűen kérni kell Istentől, és ő megadja. És akkor megismerjük a teljes igazságot, olyanok leszünk, mint a becsületes munkás, aki helyesen hasogatja az igazság beszédét, és aki helyesen olvassa, és nem tendenciózusan, vagy előítéletekkel telve, az megtalálja az igazságot. Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, János 7.17 szerint megismerheti-e tudományról, vajon Istentől van-e? Járjatok, amíg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket, mondja Jézus Krisztus. Ha keressük őszintén az igazságot, akkor meg is találjuk, és ha abban járunk, biztosak lehetünk, hogy nem tévedünk el. Egy barátommal haladtunk valamerre, és hirtelen az egyik ismerőse rákérdezett: te, elintézted ezt? Jaj, elfelejtettem. Holott ez nem volt éppen igaz, mert azelőtt mesélte nekem, hogy nem intézte el ezért, meg azért, és amazért, de mikor rákérdeztek, azt mondta: elfelejtettem. Apró kis hazugság. Kérdeztem tőle: nem gondolod, hogy ezt Isten hallotta? Ó, törődik is ő mindenféle aprósággal. Sokan azt mondják, hogy hát, ez túl jelentéktelen, túl kicsi, hogy Isten ezekkel törődjön. Vannak ennél sokkal nagyobb dolgok, és gondolnak másokra, akik sikkasztanak, ölnek, és egyéb kegyetlen dolgokat cselekszenek. Isten az apróságokkal nem törődik, Isten nagy vonalú. Azonban a Szentírás azt mondja nekünk, hogy minden aprósággal, minden kicsi és nagy bűnnel Isten ugyanazzal a fontossággal foglalkozik. Azért figyelmét nem kerülik el. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely Istennek szájából származik. És ez azt jelenti, hogy nem kerülhetünk ki bizonyos bibliai igazságokat, hanem minden igét, amely Istentől származik, el kell fogadnunk, és azzal táplálkoznunk kell. Ilyen módon tehát akkor nem kerülhetjük ki sem az apró, sem a nagy részleteit az igazságnak, amelyek együtt alkotnak egy teljes egészet, hanem Isten minden igazságát, kezdve a legapróbb dolgoktól az életünkben, alkalmaznunk kell, és amennyiben nem tesszük, Isten úgy fog megítélni. A teljes engedelmesség tehát a legkisebb dolgoktól a legnagyobb dolgokig Isten szemében kívánatos, sőt, az egyetlen útja annak, hogy örömöt szerezzünk Istennek, és őt kövessük. Azonban azt mondják az emberek, hogy lehetetlen mindent megtartani. Így volna ez? Máté 19.26-ban olvasok: Istennél minden lehetséges. És hogy ne csak a tökéletes Jézus Krisztus kijelentését olvassuk, akivel szemben egyesek azt a kifogást hoznák fel, hogy neki könnyű volt, ott van Pál apostolnak a Filippiebelekhez írott levélben, a 4. fejezet 13. részében található kijelentése, amely egy több évtizedes Krisztussal járás és maradéktalan engedelmesség gyümölcse. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Még engedelmeskedni is van erőm. És ehhez sokszor nagyon sok erő kell, mert ami emberi jönünk mindig mást akar. Ha tehát van erőnk Krisztusban, de úgy érezzük, hogy nem vagyunk képesek, akkor kérjük tőle az erőt. Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban. Így ad hálát Pál apostol, és kívánom, hogy mi is így tudjunk hálát adni Istennek, azért, hogy az engedelmesség útján sikerült megtenni az első lépéseket, és győzelemre jutottunk. Ez a
bibliai fogalom, az engedelmesség gondolata sok mellék ágra is elvezetne bennünket, sok egyéb kérdést is felvet, azonban adásaink keretei között körülbelül ennyit tudunk bemutatni. Ösztönzöm kedves hallgatóinkat, lapozzák fel a nyomtatott anyagot, akik nem rendelték meg, rendeljék meg, és bőségesen találnak ott még utalásokat, bibliaversekre, magyarázatokat és megjegyzéseket, amelyek segítenek megérteni ennek a témának a különféle oldalait. Jövő heti adásunkban még egy pár perc erejéig visszatérünk néhány kérdésre és válaszra, addig is várom szeretettel leveleiket. Elmúlt adásunkban az egészséges életmód bibliai elveiről volt szó, sajnos az adott keretek miatt nagyon szűkösen, azonban vannak rádióadásaink, amelyek ezt a témát igen bőségesen tárgyalják. Mindamellett visszatérnénk néhány kérdésre, amely fölmerült ezzel a témával kapcsolatban. Valaki a következő bibliaverset küldte be magyarázat véget. 1 Timóteus 4.4. Mert az Istennek minden teremtett állata jó, és semmi sem megvetendő, ha hálaadással élnek azzal. És ennek a bibliaversnek a kapcsán talán az a gondolat merült fel a hallgatónk elméjében, hogy ezt nehéz összeegyeztetni azzal a listával, amelyet Mózes az ő 3. könyvében ír le, és amely a tiszta és tisztátalan állatok közötti különbségeket sorolja fel. Sőt, ebből még egyesek levonják azt a következtetést is, hogy az új szövetségi időtől kezdve mindent meg lehet enni. Azonban van itt egy apróság, amely nem is annyira teológiai, hanem inkább nyelvtani, de annál fontosabb, mert rávezet bennünket ennek a szövegnek az igazi értelmére. Olvassuk még egyszer figyelmesen, és ha kedves hallgatóm, van előtted egy szentírás, de talántán meg is kerested 1 Timóteus 4.4-et, akkor légy te is figyelmes mindenre, ami a szövegben található. Mert az Istennek minden teremtett állata jó, és semmi sem megvetendő, ha hálaadással élnek azzal, pontos vessző, és folytatódik a mondat az 5. versben, mert megszenteltetik Istennek igéje és a könyörgés által. Istennek minden teremtett állata jó. Melyik? Amelyik megszenteltetik Istennek igéje által. Van itten tehát egy olyan kitétel, hogy Istennek teremtett állatai jók, mert megszenteltetnek az ige által. Na már most semmi sem függ össze jobban ezzel az 5. verssel, ezzel a kifejezéssel, mint az a lista, amelyben szó szerint leírja Mózes, mi az, amit megszentel Isten az ige által, és mi az, amit nem. Pál apostol itt minden tévedést elkerülendő világosan utal arra, hogy minden jó, amit megszentel Isten igéje. És természetesen utána a könyörgés is. Azonban nem képzelhető el egy olyan állapot, amelyben Isten igéje valamit nem szentel meg, sőt tisztátalannak tart, de ugyanakkor a mi imádságainkra Isten tesz egy kivételt, és megáldja azt, amitről egyébként azt mondta, hogy nem. Isten igéje megszentel mindent, és ha eltérünk Isten igéjétől, és attól eltérő úton járunk, és most már nem csak táplálkozásra gondolok, hanem egyéb dolgokra is az életünkben, akkor utána már semmilyen imádsággal nem tudjuk elérni azt, hogy Isten, ami saját magunk választotta utat, jóvá tudja hagyni. Isten az ő szent lelke által mindig visszaküld a Szentíráshoz, nézzük meg, hogy a jó, járjunk azon, és akkor meg tudja áldani a mi erőfeszítéseinket. Egy másik igei rész, amelyet fölhoznak ezzel a témával kapcsolatban, nem más, mint az a látomás, amelyet Péter látott, és amelyben leereszkedett egy lepedő az égből, rajta mindenféle csúszómászó, utálatos állat, kígyók és egyéb tisztátalan állatok, amelyek a zsidó rendelések, a mózesi rendelések, az Istentől kapott rendelések alapján tisztátalanok, ott tekergőztek a lepedőben. Egy hang hallatszott, öljed és egyed, Péter felhozta kifogást, de hát én soha nem ettem tisztátalant, mire a hang a mennyből így válaszol, amit Isten megtisztított, ne nevezd tisztátalannak.
háromszor megismétlődik a látomás, és utána Péter átél egy olyan tapasztalatot, amelyről soha nem gondolta volna életében, hogy megtörténhet. Egészen pontosan, röviddel a látomás után odaérnek Cornélius emberei, mert arról az esetről van szó, amikor Cornélius hívására Péter apostol látogatást tesz az ő házában. Meghívják Cornéliushoz, ő elmegy, meglátogatja. Mindannak ellenére, hogy a zsidók számára szigorúan tilos volt pogányember házába bemenni és ottan elidőzni. Ez a tisztátalanná válással volt egyenértékű az ő szemükben, és volt egy rituálé is, amelyet előírtak mindazon zsidók számára, akik megfertőztették magukat azzal, hogy pogány emberek házába léptek be. És amikor elér Cornélius házába, Péter apostol, következik egy tapasztalatcsere. Cornélius elmondja, hogy hogyan tanácsolta neki az angyal a látomásban, hogy Péter apostolt keresse meg és hívja el. Ugyanakkor Péter apostol is, meglepődve Cornélius látomásán, elmondja, hogy mit látott ő maga. És itt következik a magyarázata a látomásnak, amelyet senki más nem magyaráz, hanem maga Péter, és levonja a következtetést abból, amit látott. Péter pedig a következő dolgot értette meg a látomás során. Ne nevezd tisztátalannak, amit Isten megtisztított. Ebből ő megértette, hogy most már nem csak a zsidóknak, hanem a pogányoknak is hirdetni kell az evangéliumot. És Péter következtetését a következő szavakban fogalmazza meg, most látom, hogy nem személyválogató az Isten. Mert amit addig tisztátalannak néztek, és jelképezte ezt a lepedőben tekergöző sok utálatos tisztátalan állat, az a zsidók szemében, a keresztény élet zsidók szemében már nem lehetett többé tisztátalan. Őket is meg kellett keresni az evangéliummal. Ez egy olyan látomás tehát, amelyet Péter maga magyaráz el, és amelyben szó sincs, még csak említés sem tesz Péter táplálkozásról, ehető és nem ehető húsokról, hanem ennek a látomásnak a szimbolikus jelentését vonja le, levonta a helyes következtetést, és aszerint cselekedett is. Ez a látomás tehát semmiképpen nem érv azok ellen a bibliai írások ellen, amelyek előírnak bizonyos tiszta táplálékokat, és a tisztátalanoktól eltanácsolnak bennünket. Egy másik kérdés a következő volna, amire már csak röviden válaszolunk. Miért fontos egészségesen élni? Mi köze a testnek a valláshoz? Sokféle magyarázatot felhoznátnánk, tudományosat, egészségügyit, meg egyéb magyarázatokat, viszont azt hiszem az első és a legfontosabb szempont az kell legyen számunkra. Azért élünk egészségesen, azért kell így élnünk, mert Isten parancsolta. Korintusi első levél 6. fejezetének a végén Pál apostol kijelenti, hogy a mi testünk a Szentlélek temploma, és aki ezt megrontja, megrontja azt az Isten is. Minden egészségromboló hatás, legyen az táplálék, dohány, alkohol, vagy akármi más, rombolja a mi testünket, és hogyha ezt szándékosan, vagy felelőtlenül nem törődő módon lehetővé tesszük, akkor vétkezünk Isten ellen. Van reménység című tanulmánysorozatunk 14. tanulmányát hallották, amely egyben az utolsó is. Jövő héten már nem következik tanulmány, viszont kérdés-válasz rovatunk visszatér, és ugyancsak a jövő héten egy 14 plusz 1. tanulmányképpen rövid áttekintésben átnézzük azt, ami eddig elhangzott, és megpróbáljuk összegyűjteni egy csokorba azokat a tanításokat, amelyeket Jézus Krisztus a Van Reménység cím tanulmánysorozat ideje alatt felajánlott nekünk. Várom tehát önöket a rádiókészülékek elé a jövő héten is. Leveleiket, kérdéseiket, megjegyzéseiket bátran küldjék el levélben rádióadónk címére, amely a következő: Rádió Vócsász Piráncé, Györgyi Bilásko utca 101 szám, postai irányító szám 400489, Kolozsvár. Várom tehát leveleiket, amelyekre jövő adásunkban nagyon sok szeretettel válaszolunk.
Akik még nem rendelték meg tanulmánysorozatunkat, azok nyugodtan tegyék meg a fenti címen, és habár rádióadásaink keretén belül ezt a 14 tanulmányt kimerítettük, még akkor is nagyon hasznos lehet ez a tanulmány, ha otthon, a magunk csendjében átolvassuk őket. Rendeljék meg tehát a tanulmányainkat, amelyeket szívesen elküldünk postával, ingyen, bérmentve.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örök.

Péter első levele, 3. fejezet, 18. vers. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen.

Vajon hogyan befolyásolják, alakítják át mindennapi életünket az okostelefonok, az internet, a közösségi média felületek? És miként lehetünk jelen a digitális világban úgy, hogy hasznunk származon belőle, és életünk, kapcsolataink minősége javulni tudjon? Kedves hallgatóink, ezen kérdésekkel, ezzel a témával foglalkozik Demeter Irén, műsorvezető szerkesztő, és meghívottja Bodolai Zoltán lelkész, pszichológus abban a beszélgetésben, amelynek a második és egyben az utolsó része mai műsorunkban fog elhangzani. A beszélgetés részlet előtt adásunk első perceiben ma egy történetet fogunk elmondani gyermekeknek és felnőtteknek. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és jó rádiózást, sok áldást kívánok!

Egy átlagos nap átlagos tanórája következett. Legalábbis a diákok ezt hitték. Ám amikor a tanár megérkezett, nem a tananyagba kezdett bele, hanem mindenki meglepetésére egy papírköteget vett ki a dossziéjából. Felmérőt fogunk írni, közölte a diákokkal, akiknek lefagyott a mosoly az arcukról, a nem várt hír hallattán. Ezután a tanár szokás szerint lefelé fordítva kiosztotta a papírokat, majd visszament az asztalához. A tanulók idegességgel, vegyes izgalommal fordították meg a dolgozatot, melyen legnagyobb megdöbbenésükre csak egy kis fekete folt volt. Az volt a feladatuk, hogy írják le minél részletesebben, mit látnak. A tanár bőven hagyott időt a feladat kidolgozására, majd beszedte a dolgozatokat, és gyorsan át is olvasta a kérdésre adott válaszokat. Amikor végzett, így szólt a diákokhoz. Ezt a dolgozatot nem fogom osztályozni. Nem azért irattam veletek, hanem azért, mert kíváncsi voltam, mire figyeltek. Kivétel nélkül mindannyian leírtátok, hogy milyen a kis fekete folt alakja, mérete és hogy hol helyezkedik el a papíron. Valamivel viszont egyikőtök sem foglalkozott, magával a fehér papírral, amin a fekete folt volt. És ha belegondoltok, a legtöbb ember pontosan így éli az életét. Csak a nehézségeinkre, problémáinkra, személyes konfliktusainkra és sérelmeinkre koncentrálunk, miközben azt a rengeteg szép dolgot, ami az életünk része, észre sem vesszük. Hagyjuk, hogy az a kis fekete folt beszennyezze az egész elménket.

0: Reménység hangja.
1: Nem értek egyet azzal, hogy az internet, az okos eszközök, azok csak károsak és ártalmasak. Akár a gyermekek életében, akár a felnőttek életében. És még egy dolog, ha már erre elkanyarodtunk, hogy vannak olyan szülők, akik teljes mértékben tiltják a gyermekek. Jó, bizonyos életkor alatt a rendben.
2: Igen.
1: De azért nem tartom ezt helyes dolognak, hogy teljesen eltiltani, mert ez olyan, minthogyha elzárná az ember egy kicsit a környezetétől a gyermeket. Tehát amikor...
2: Igen, és az a fejlődésben sose szokott segíteni, nem. Vagy legalábbis később inkább visszaveti
1: nem. ezt. Egy szülő, most a pszichológus szólal meg belőlem, nem gyermeket nevel, nem kamasz nevel, hanem felnőttet nevel.
2: Igen,
1: ami
2: igen.
1: Azt jelenti, hogy ugye azért tanítom meg neki, hogy kösse be a cipőfűzét, mert nem én akarom 40 évesen is bekötni neki. Azért tanítom meg, hogy kelljen át a zebrán nézen jobbra-balra, mert nem akarok ott lenni még 50 éves korában is, hogy fogjam a kezét. Ugyanígy meg kell tanítani, hogy hogyan használja, mire figyeljen, mert én nem leszek ott mindig, és ne a kortársai, ne a másik gyerek tanítsa, hanem egy önálló, értelmes gondolkodású valaki legyen, aki tudja jól használni a modern technika adta
2: vívmányokat. Így van, tehát az semmiképpen nem jó, hogyha egy gyereket a mai világnak kivesszük végül is ebnek a mai világnak a fejlődéséből, ez teljesen természetes. Viszont eszembe jutott az, hogy nagyon sok pozitív része van, és valóban mi is, hogy műsorokat gyártunk, Isten tiszteletet tudunk mutatni, mindent, viszont ez, amit említettél korábban, ez az információ áradat, ez annyira gyorsnak találom, hogy ezzel a versenyt felvenni borzasztó nehéz. Igen. Tehát beszélgettem például lelkésszel, aki már nehezen tudja ezt a tempót tartani, hogy mondjuk szétnéz, mondjuk elkezdi a prédikációt, és szétnéz 5 perc után, és már azt látja, hogy mondjuk valaki már előkapta a telefonját, mert már régen nem érdekli. De ugyanúgy egy műsorban, már minden, mert annyira hozzászoktunk például ahhoz, hogy igazából csak az ember tekergeti, és mi is gyártottunk ilyen pár perces kis videó összeállításokat, és azon gondolkoztunk, hogy még lerövidítjük, mert már egy 8 percest mondjuk valaki nem néz meg. Már csak maximum egy 2 perces, de azt is csak akkor, hogyha rendkívül izgalmas. Tehát nekem ilyenkor az izgalma egyébként, hogy hova lehet ezt még fokozni? Ez a félő nekem egy kicsit, hogy nem tudjuk valahogy már felvenni vele a versenyt, hogy ezt a gyors tempót.
1: Igen, majdnem azt mondtam, hogy a nyugati világban sajnos ez figyelhető meg, hogy nagyon felgyorsult az élettempó, de azért nem csak a nyugati világ. Tehát most már szinte a föld minden részén, a legelmaradottabb helyeken is ott van, egy-egy felvételt látszott van az emberek kezében a mobiltelefon, ami kapcsolatot jelent az egész világgal. És abban teljesen igazad van, és erre is van nagyon sok kutatás és tanulmány, hogy amilyen gyorsan az utóbbi évtizedekben megnőtt az információ mennyiség, és ahogy mondod, ez ömlik ránk, olyan gyorsan viszont nem tanulta meg az ember agya még ezt feldolgozni. Ha van valakinek egy kicsit több sütnivalója, akkor tud szelektálni, és félre.
2: Igen.
1: Egyszerűen azt mondja, hogy nem, most megállom. Nekem se sikerül mindig. Tehát én is amikor óránként ránézek, hogy van-e valami új hír egyszerűen a hírpoltárokra, mert kíváncsi vagyok, hogy mi történt. Igen. Vagy az a kikapcsolódásom egyszerűen, hogy végigfuttam a
2: híreket. Egyébként tényleg most, mint pszichológus, hogy tényleg az a kérdés, hogy jó-e ennyire függő helyzetben lenni tőle? Tehát, hogy már amikor az ember oda jut el, és tényleg, hogyha ez gyerekkorban elkezdődik. Ugye már nagyon sokszor az van, hogy a gyerekeknek az ember nem mond el sok mindent, mert azt gondoljuk, hogy az ő fejlődtségi szintjén még ezt nem érti meg. Viszont azért most itt sokkal több olyan áramlat éri, ami meg lehet, hogy sok az ő szintjéhez.
1: Nem, hogy lehet biztos.
2: Igen.
1: És lehet, hogy te nem mondasz el neki valamit, de akkor majd megtalálja az interneten, mert nem tudsz állandóan a sarkába, vagy a feje fölött lenni, hogy irányítsd, hogy mit nézhet és mit nem nézhet. És igen, tehát ez, amit mondasz, hogy a függőség, ugye azt gondoljuk, hogy amikor sokat internetezik valaki, sokat, ugye a szülő mondja, tedd már le azt a átkozott telefont,
2: és szerintem minden családban
1: ez mindenhol megvan, vagy akár a házastársak is egymással,

0: Hát meg tudom, hogy a gyerekek érzékenyek rá, de te is szülő vagy. Tehát tudnál valami tanácsot adni, hogy mit lehet a gyerekekkel kezdeni, amikor már azt látod, hogy azért egy kicsit sok.
1: Igen. Egyrészt olyan értelemben legyünk rugalmasak, hogy minden korosztálynak, tehát nem szabad egy valamit meghúzni.
0: Igen.
1: Korosztályonként ez változik. Érettségi, értelmi érettségi szintenként ez változik. Ami fontos, hogy legyenek egyértelmű szabályok, egyértelmű határok. Tehát például azt mondom, hogy este 8 után vagy 9 után kapcsolja ki, adja le, és adja oda a szüneinek, hogy még véletlenül sem, mert vannak, bocsánat, hogy mindig felmérésekre hivatkozok, a gyermekek, akiktől nem, meg a fiatalok is, nem csak gyermekek, itt fiatal felnőttek is.
0: Sőt, ha
1: nem,
0: rendes felnőttek
1: nem teszi le, akkor igen. Képes pörgetni éjszaka, kialvatlan lesz, és másnap akár felnőttről van szó, akár fiatalról, akár gyermekről, nem tud koncentrálni, hibákat vét a munkájában.
0: És iszonyúan megy az idő, tehát az ember
1: megy.
0: Néha, észre
1: hogyha... Veszi.
0: Igen, észre se veszi, csak úgy rácsodálkozunk rajta, hogy hú, hát már 2-3 órát nézegetek, igen. Mert ide-oda kattintgat az ember, tehát nagyon-nagyon el tud vinni.
1: Kisgyermekeknél, pedig szülőknél nyilván vannak most már nagyon jó programok, amik szűrnek, hogy bizonyos, hogy is mondjam, csak oldalakat látogathat, mást nem, leállítja az internetet a telefonján egy bizonyos időintervallum után, hogyha nem adja le magától. Tehát a kisgyermekeknél ez még könnyebb, kamaszoknál már nehezebb, annál is inkább, ahogy említettem, a digitális benszülöttek nekik, ugye mi azt mondjuk, hogy használjuk az internetet, ők benne élnek. Nekik ez egy, nekik a, úgy nehéz nekünk elképzelni, mert mi nem ilyenek vagyunk. Nekik ugyanúgy az életük része, ami azon a felületen folyik, mint nekünk az, hogy most itt beszélgetünk. Nekünk ez nem, nekünk az csak egy eszköz. Számukra nem eszköz. Nekik teljesen az életük, a karjuk megnyúlt része. És ugye ezért vannak a pszichológiai problémák is, amire rákérdeztél, mert és ez egyre inkább így lesz a most következő generációkkal, mert ők egy picit már ilyen egyes szám harmadik személyben tekintenek magukra, hogy kívülről hogy látják őket. Ugye hány lájkot kaptam, hogy tetszett a szelfim, megosztja a reggelitől kezdve azt, hogy mivel foglalkozik, hol van, mit csinál, kivel találkozik, mindent posztol, kitesz ki a nagyvilág elé.
0: Na igen, erre még szerettem volna kitérni itt a végén, hogy azért ez viszont óriási veszély. Ez főleg talán a fiataloknál a legjobban, nem annyira gyerekeknél, felnőtteknél, fiataloknál. Ez a mit mutatunk magunkról, tényleg, hogy mennyire értékel más, és tényleg, hogyha valakinek valami önértékelési problémája van, bármi ilyesmi, akkor annak rengeteget jelent az, hogy... És aztán még, vagy legyünk őszintén, vannak egészen más veszélye is, hogy valaki interneten keresztül keresi meg a
1: igen.
0: fiatalokat, mondjuk akár valami szexuális...
1: Így van. Ugye ennek ez a két veszély van. Egyrészt, hogy ő a megerősítést... A szeretetet, az elfogadást onnan várja, és a lájkokban vagy a diszlájkokban méri. És nagyon sok depressziós fiatal egyébként ennek köszönheti azt, hogy olyan helyzetbe kerül, ahova kerül, mert ugye ez a mérce.
0: Tehát azért sok veszély is van, legyünk őszinték.
1: Van veszélye.
0: Igazad van abban, hogy
1: és a másik,
0: ez
1: ami,
0: az
1: amit mondtál, hogy ez a, mivel számukra ugyanolyan a kommunikációnak ugyanolyan formája, mint a személyes beszélgetés, ezért ők nem látnak ebben problémát, hogy egy idegennel,
0: igen.
1: akinek rossz szándéka van, és ezt nem látják előre, hogy ki milyen rossz szándékkal akar, még ha nem is szexuális visszaélés, csak egyáltalán anyagi, ugye valahogy bankkártya adatokat, és itt most nem arra a telefonos butacsalókra gondolok, akik felhívnak a bankok nevében, hanem az interneten keresztül, hogy a fiatalokat próbálják behálózni.
0: Sok izgalom van, de azért a felnőttek életében ez ugyanúgy. És az előbb említetted, hogy ugye van, amikor akár családilag, akár társilag, és szerintem azért érdemes rá odafigyelni, hogy bizonyos, amikor az ember már látja, hogy talán egy kicsit sok időt töltök vele, bizonyos határokat szabjon magának is, és nem csak a gyereknek. Hajlamosak vagyunk azt csinálni, hogy a gyerekre rászólunk, hogy este 8-kor tedd el, éppen valakivel beszéltem a múltkor, de azért ő nem teszi el, ő maga este 8-kor, tehát azt gondolom, hogy azért ez mégis nagyon fontos, hogy erre figyeljünk.
1: Igen, egy felnőtt ember azért már egy érett gondolk, tehát jó esetben, ugye nem vagyunk infantilisek, vagy éretlen felnőttek.
0: De azért kicsit vezetve vagyunk mi is azért. volt egy kicsit.
1: Nyilván vonz mindannyiunkat, ott van a, és nem kell érte semmit tenni, hát ott van a kezünkben, ott van a zsebünkben, ott van velünk állandóan, és hogy említettem is, reggeltől estig a segítségünkre van, és nehéz azt mondani, hogy na most itt elég volt, és ne ő uralkodjon rajtam, hanem én szabom meg, hogy ő hogyan befolyásol.
0: Igen, és az igaz az, és örülök, hogy azzal kezdted, hogy tényleg rengeteg jó dolgot tudunk belőle megtanulni, rengeteg hasznos információt, amit egyébként

0: nem tudnánk nem tudom mennyi idő alatt is megtalálni. Szóval tényleg bármi van, az ember csak beüti az interneten, és kikeres, és megkapja akár egy térképtől kezdve utazás, bármi, tehát a jó dolgokat keresünk meg belőle.
1: Hát használjuk okosan, és neveljük arra akár a fiatalabb, felnőttebb, utánunk jövő generációkat, akár a legkisebbeket, hogy ne elvessék ezt az egész technikát, az újításokat úgy általában, hanem tudják ezeket bölcsen használni, és ne engedjék, hogy azt használjon minket.
0: Igen, ez nagyon egyetértek, ez egy jó végszó volt. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál megint. Nagyon jó, hogy az internetnek, a médiának a jó oldalait is kihasználjuk, de egy kicsit próbáljunk meg okosan dönteni abban, hogy mikor használjuk azt, és mikor találkozunk, mikor az emberi kapcsolatokat helyezzük előnyben.

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, minden jót, sok áldást kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Babos Renáta vagyok, és a következő perceket nyugalomban fogjuk együtt eltölteni, dicsőítve az Urat, a mi teremtőnket.

Emeljétek fel Krisztus keresztjét otthonaitokban. János 8:28-ban így szólt azért hozzájuk Jézus. Amikor fölemelitek az ember fiát, akkor majd felismeritek, hogy én ki vagyok, és hogy magamtól semmit sem teszek, hanem azt mondom, amire az Atya tanított engem. Krisztust azoknak kell felmagasztalniuk, akiket szégyenteljes kereszthalálával megváltott. Az, aki érezte Krisztus kegyelmének erejét, van mit mondania. Ezek a személyek arra törekednek, hogy azokat a munkamódszereket hozzák működésbe, amelyek Krisztus evangéliumát hirdetik. Az emberiség, a bölcsesség nagyszerű forrásából nyerve hatékonyságát intézményesedik, munkálkodó eszközzé válik, amelyen keresztül az evangélium gyakorolja elmére és szívre ható, átalakító hatalmát. Használjuk Krisztusért összes képességünket. Ezzel tartozunk Istennek. Krisztussal közösségre lépve, az új ember csupán visszatér Istennel való közösségére. Kötelességei körülötte vannak, közel és távol. Első kötelessége a gyermekei, s legközelebbi rokonai. Semmi sem menti őt föl, hogy a külső, nagyobb kör kedvéért elhanyagolja a belső kört. Néhány háztartásban kis otthoni gyülekezet van. A kölcsönös szeretet egymáshoz kapcsolja a szíveket, és az az egység, ami a család tagjai között él, a leghatékonyabb ige hirdetést szólja, és gyakorlati istenfélelemről tesz tanúságot. Amint a szülők hűségesen végzik kötelességeiket, korlátoznak, kijavítanak, tanácsolnak, útba igazítanak, vezetnek, irányítanak. Az apa, mint a család papja, az anya, mint valami otthoni misszionárius. Betöltik azt a helyet, amelyet Isten velük töltett be. Otthoni kötelességük hűséges végzésével megsokszorozzák az otthonon kívül jót cselekvő eszközeiket. Alkalmasabbakká válnak a gyülekezetben végzett munkára is. A kicsinnyáj tapintatos kiképzése révén gyermekeiket magukhoz és Istenhez kötve az apák és anyák Istennel működnek együtt. A keresztet magasztalják fel otthonaikban. A családtagjai az égi királyi családtagjaivá, a mennyei király gyermekeivé lesznek.

Krisztus drága vérén lettünk megváltva. És erről 1 Péter 1.18-19 számol be a következőképpen. Tudva, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltottatok meg, hanem Krisztusnak, a hibátlan és szeplőtlen báránynak a drága vérén. Minden egyes lélek hatalmas érték, hiszen Jézus Krisztus drága vére árán vétetett meg. Sátán a füledbe súghatja, te sokkal bűnösebb vagy sem, hogy Krisztus megmenthetne. Bár elismered, hogy bűnös és méltatlan vagy, mégis ellenállhatsz a kísértőnek. Krisztus engesztelő áldozatának érdeme által, hiszen ő a mi üdvözítőnk. Nem saját érdemeinkben bízva, hanem a megváltó drága vérében, amely megtisztít mindannyiunkat. Önmagadat nem mentheted meg a kísértő hatalmától. Ám reszket és megfutamodik, ha a drága vér érdemeire hivatkozol. Az Úr szeret téged. Drágább neked minden földi köteléknél, bármilyen földi tárgynál. Nézd, milyen közel kerülhetsz ahhoz, aki a te erőd és eredményességed. Ne a kereszt árnyékában élj, hanem a kereszt napos oldalán, ahol az igazságosság napja ragyoghat szívedbe. Szabadon járulhatunk Krisztus elfedező véréhez. Ezt a legbecsesebb előjognak kell tekintenünk, a legnagyobb áldásnak, melyben Isten a bűnös embert valaha is részesítette. Mégis mi kevésre becsüljük e roppant ajándékot. Milyen mély, milyen széles és állandó ez a patak. Megnyugvást, pihenést talál itt minden szentség után vágyó lélek, a Szentlélek éltető erejét, majd pedig Krisztussal való szent, boldog, békés együttjárást és drága közösséget. És akkor, ó, akkor tudjuk elmondani értelmesen Jánossal együtt mi is, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Beszélj róla, imádkozz érte. Legyen ez a szent éneklés témája, hogy megmosódj és megtisztulj. A hívő lélek állítja, hogy a szeretet és annak érdemei által áll meg, az Isten trónja előtt bűnbocsánatot nyerve, megigazulva és megszentelődve. Annak megtisztító befolyása ad erőt és lendületet a hitnek, erőt az imához és örömet a készséges engedelmességben.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

24. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Reménytévé stúdiójában készült.

Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a Speranza Reménység Televízió péntek estéli adásában. Ma este a keresztény énképről hallhatunk Ferenc Orgel Botond lelkipásztor szolgálatában. Kérem, fogadják sok szeretettel az ige szolgálatot.

Szeretettel köszöntök ma is mindenkit. A mai alkalommal elmélkedni szeretnék arról, hogy mi emberek, és különösképpen én, hiszen az ige elsősorban hozzám beszél, és utána pedig mindannyiunk számára, de hiszek abban, és vallom azt, hogy elsősorban önmagam számára kell az igét keresnem, tanulmányoznom és alkalmaznom. Tehát szeretnék arról gondolkodni és elmélkedni, hogy hogyan befolyásolja az én életemet, akár a lelki életemet is az, ahogyan önmagamra nézek. Hiszen a kereszténység és a keresztény hit a gyökereiben meg kellene változtassa azt, ahogyan gondolkodom magamról. Az egész világunk és az egész talán inkább úgy mondhatnám, hogy az ipar és a reklámipar arra épít, hogy elmondja, hogyan kellene önmagamat látnom, önmagamra néznem, és önmagamat értékelnem. Nagyon gyakran halljuk azt a mondatot, hogy mert megérdemled, ezért vedd meg ezt és ezt. A Biblia azonban talán merőben mást mond arról, hogy hogyan nézhetek önmagamra, ahhoz, hogy egy boldog életet élhessek, és ahhoz, hogy mások is boldog életet élhessenek körülöttem. Ugyanakkor szükségem van egy egészséges önképre ahhoz is, hogy a Jóistent szolgálni tudjam, életemmel ott, ahova ő elhelyez, és amilyen szolgálatot kér tőlem. A Szentírásban Pál apostol foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy hogyan látják őt az emberek. Miért kellett ő ezzel foglalkozzon? A korintusbeliekhez írt levél fejezeteiben érintenie kell ezt a témát, hiszen egy probléma üti fel a fejét a korintusi gyülekezetben. Ugyanis az történt, hogy a gyülekezet közössége megoszlott. Egyesek azt hallották, hogy Pálhoz tartoznak, mások pedig azt, hogy egy másik gyülekezet alapítóhoz, egy gyülekezeti vezetőhöz tartoznak, Apollóshoz. Jön Pál, és azt mondja, kedveseim, senkié sem vagytok, sem hozzám ne ragaszkodjatok, sem másokhoz ne ragaszkodjatok, hanem szükség van arra, hogy egyetlen egy személyhez ragaszkodjatok. Leírja a harmadik és negyedik fejezetekben Pál apostol azt, hogy mit lát és mit ért, hogyan működik az emberi én, hogyan nézünk önmagunkra ösztönszerűen. És azt is elmondja, hogy hogyan kellene önmagunkat lássuk, de azt is elmondja, hogy ő már hogyan látja önmagát, és minek nem látja már önmagát. Ezt szeretném a következő pár percben átnézni, és röviden átfutni. Az én képem, amit önmagamról kialakítok, az erősen befolyásolja a mindennapom és a jövőm döntéseit is. Mivel még fiatalnak tartom magamat, a fiatalokhoz is szólnék, hiszen mi fiatalok az életünk elején olyan döntéseket kell meghoznunk, amelyek az életünk hosszú részében hatással lesz. Ilyen például a párválasztás, ilyen például az, hogy miben fogok dolgozni, miben fogok fejlődni, mivel fogom a kenyeremet megszerezni, illetve az is, hogy hogyan látom önmagamat. Ha egy torzult, egy negatív vagy egy sérült önképpel rendelkezek, ezeket a döntéseket mind befolyásolják. De ezeken kívül a negatív önkép korlátoz sok mindenben. Például korlátozhat abban, hogy szeressek és elfogadjak másokat. Befolyásolhatja akár az intim életemet is, mennyire vagyok tartózkodó, mennyire vagyok felszabadult, mennyire tudom elfogadni a saját testképemet is, és önképemet is. Egy negatív önképpel hajlamos vagyok arra, hogy
legtöbbször másokat lássak hibásnak, önmagam hibáit pedig talán lekicsinyítsem, vagy pedig nem tartsam annyira fontosnak. Nehézé teszi a sérült önkép az igazi barátságok és kapcsolatok kialakítását. A negatív önkép pedig akár a céljaimban is eléggé hamis célokat tud felállítani, vagyis megpróbálom megmutatni a világnak azt, hogy ki vagyok, ahelyett, hogy valódi célok irányába irányítsam az erőforrásaimat. A lelki növekedésben is nehézséget okoz az, hogyha önmagamat negatívan látom, és emiatt pedig nemhogy önmagamban, hanem még Istenben sem tudok bízni. Pál apostol három kijelentést tesz, vagy három megállapítást tesz arról, hogy milyen az embernek az állapota. A Korintusbeliekhez írt első levél 3. és 4. fejezetei alapján a következő három megállapítást teszi Pál apostol. Felteszi a kérdést, milyen az ember ényének a természetes állapota. A második dolog, milyen a megváltozott énkép, illetve a harmadik, hogyan változtathatom meg, illetve hogyan változhat meg a saját énképem. Kezdjük mindjárt az első megállapításával. Vagyis arról beszél, milyen az ember természetes állapota, az ember ényének a természetes állapota. A harmadik fejezetben a 24. versben a következőt mondja, senki sem dicsekedjék emberekkel. A probléma a dicsekvés. Az emberi jellemünkben benne van az, hogy az énünk az fontos. És ezért néha túl fontosnak találjuk akár önmagunkat, vagy akár az életünket, hiszen csak az önmagunk életét tudjuk élni. Pál apostol a 3. és 4. fejezetben ezt a büszkeséget, vagy pedig a dicsekvést látja és tartja az emberi jellem egyik nagy problémájának. A 4. fejezet 6. versében, és a vers utolsó felében a következőt mondja, ne fúvalkodjon fel senki sem egyikért a másik ellen.

Szentírásban nem találjuk meg. Ami azt jelenti, hogy Pál apostol ezt a szót a valaminek a kifejezésére tudatosan akarta használni. Rendes méreténél nagyobbra felfújni. A Károlyi fordítás nagyon jól adja vissza, és jól fordítja, ne fuvalkodjatok fel. Ez a szó négy dolgot sugal az ember énjéről, a természetes emberi énről, az ösztöni emberi énről. Az első az az, hogy az énem üres. Ugyanis azért kell valamit felfújni, hogyha valami belül hiányzik, valami üres. Søren Kierkegaard, filozófus és luteránus teológus elmondja írásaiban, hogy az ember ösztönösen mást keres Isten helyett. Amiköré fel akarja építeni az életét, minden csak nem Isten. Vagyis keresek valamit az életemben, aminek köszönhetően értékesebbnek tartom magamat, vagy különlegesebbnek érezhetem magamat. A második, ami ez a szó sugal, a felfújás, a felfúvalkodás, az az, hogy a mi énünk és az én énem beteg. Mit jelent ez? Általában akkor vesszük észre, hogyha valami baj van a szervezetünkben, hogyha már fáj, vagy nem működik rendesen. Az énem, az én egóm fáj, mert beteg. Ami azt jelenti, hogy állandóan felhívja önmagára a figyelmemet. Szoktuk mondani, hogy megbántották az érzéseimet. Sajnos nem az érzéseim bántottak meg, hanem az én énem, az én egóm. Tehát az emberi én természetszerűen beteg. Ugyanakkor a harmadik pont és a harmadik dolog, amire utal ez a szó, a felfúvalkodottság, az, hogy nyughatatlan. Szüksége van arra, hogy valami változzon, és többet mutasson, mint ami. Folyamatosan azért küzd az énem, hogy önmagára felhívja a figyelmet, összehasonlítani és akár dicsekedni akar. C.S. Lewis író a következőt állította, idézem őt. A gőgös embernek nem telik öröme abban, ha van valamilyen, csak akkor, ha többje van, mint a szomszédjának. Vagyis a büszkeség csak annak az öröme, hogy nekem több van, vagy nekem jobb van. Azért dolgozunk, hogy összeállítsunk egy lenyűgöző életrajzot önmagunkról, holott tudjuk, hogy valami hiányzik bennünk. De mégis meg akarjuk mutatni, hogy mégis teljes az életünk. Ugyanakkor az énünk sérülékeny, amit ugyancsak ebből a szóból találhatunk és gondolhatunk a felfúvalkodás szóból. Vagyis érinthet minket a felsőbbrendűségi komplexus, de a kisebbség érzete is. És nagyon érdekes, hogy mind a kettő ugyanolyan súlyos, és ugyanahhoz az egy dologhoz vezethető vissza. Az egyik attól fél, hogy elveszíti az ő tekintélyét, vagy akár a felsőbbrendűségét, míg az, aki kisebbségi érzetben szenved, ő folyamatosan attól fél, hogy nehogy elnyomják a többiek. Tehát az énünk sérülékeny. Összefoglalva, az énem üres, beteg, nyughatatlan és sérülékeny. Pál apostol arról is beszél, hogy milyen kellene lennie a megváltozott énképnek. És ez a második pont, a második megállapítás, amit Pál apostol tesz a Korintusbeliekhez írt levélben. A negyedik fejezet harmadik versében a következőt mondja Pál apostol. Rám nézve pedig igen csekély dolog, hogy ti tőletek ítéltessem meg, vagy ember ítéletnaptól. Sőt, magam sem ítélem meg magamat. Pál apostol itt tulajdonképpen azt mondja, hogy az ő identitása már nem függ attól, hogy mit gondolnak róla az emberek. Ó, milyen jó ezt, és egyszerű ezt egy elmondani, valakinek tanácsolni. Ne aggódj, hogy mit gondolnak rólad, te úgy élj, hogy ne gondolj arra.
De akkor mire gondolj?

gondoljak másra, ha nem arra gondolok, hogy mások mit gondolnak rólam. Társadalmunkat itt Erdélyben a félelem attól, hogy mások mit gondolnak rólam, eléggé befolyásolja. Beszélhetünk akár városi közösségekről, akár falusi közösségekről, de mindannyian tudjuk azt, hogy valamit megtehetek, vagy valamit nem tehetek meg azért, mert vajon mit gondolnak rólam. Itt Pál apostol elmondja, hogy őt már nem zavarja és nem érdekli az, hogy mit gondolnak róla. És ez az egyik lépése annak, hogy legyen egy egészséges önképem. Nem elégséges lépés, de íme az elindulás. Hogyan lehet mégis eddig eljutni? A jelenlegi pszichológia és a lelki gondozás olyan tanácsokat ad, ami megegyezik Pál apostol ezen a felfogásához, vagyis ne adjak sokat mások véleményére. De azt is mondják, hogy egyedül azt számítson az, amit én gondolok. Erre is szükség van, azonban az, hogy mit gondolok, az nagyon sokszor szubjektív, nagyon sokszor talán távol van a valóságtól. Még azt is tanácsolják, és azt a tanácsot is hallhattuk, hogy döntsük el, ki akarok lenni, majd váljak is azzá. Vagy pedig vegyem észre azt, hogy milyen nagyszerű ember vagyok, mennyi érték rejlik bennem, milyen sikereim, milyen eredményeim vannak, és figyeljek azokra. Állítsak egyedül magamnak mércét, majd értékeljem is azt saját magam, és megpróbáljam teljes mértékben elérni. Habár ezek a tanácsok jók, és elindítanak egy úton, mégsem elégségesek. Pál egy picivel másképpen közelíti meg ezt a kérdést. Önmaga felett sem hajlandó ítéletet mondani, a lelkiismerete tiszta, de ennek sem tart ő fontosságot. Olvasom a negyedik verset is a negyedik fejezetből. Mert semmit sem tudok magamra, de nem ebben vagyok megigazulva. Aki ugyanis engem megítél, az az Úr az. Pál apostol azt mondja, hogy tiszta a lelkiismerete. Vajon azt mondja, hogy ő teljes mértékben ártatlan ember? Pál tudja, hogy nem ártatlan, és ezt az írásaiban gyakran ki is fejezi. Nem gondolom, hogy már elértem volna, de teljes mértékben igyekszem és törekszem, mondja Pál apostol. Érdekes a történelembe visszanézni és visszatekinteni, másoktól vagy mások hibáiból tanulni. Például itt van Hitler klasszikus példája. Ki tudja, talán neki is volt tiszta lelkiismerete, és meggyőződéssel, tiszta lelkiismerettel tette meg mindazt, amit a történelem ma már tényként kezel. Attól még nem nevezhetjük ártatlannak. Saját elvárásaim. Hogyha önmagamat is megítélem, és önmagamat is talán elemzem, azt veszem észre, hogy saját elvárásaim vannak, ami jó és hasznos, de nem teljes a kép. Általában, hogyha nem tudok megfelelni magamnak, akkor egyre alacsonyabb elvárásokat támasztok önmagam fele. És ettől azonban még értéktelenebbnek fogom érezni és látni magamat. Pál apostol elmondja a Timóteushoz írt első levél, első fejezet 15. versében, hogy a bűnös emberek között ő az első. Nem az, hogy ő volt az első, hanem ő az első. Vagyis tisztában volt azzal, hogy az életében vannak bűnök, és ő is küzdő ember, és bármikor ő is eleshet, ha nem támaszkodik Istenre. De tisztában van a bűneivel, a gyengeségeivel, és az eredményeivel is, de ez nem akadályozza meg a munkájában és a munkája elvégzésében, amire elhivatást kapott Istentől. Nem kapcsolja össze kilétével és identitásával az, hogy ő bűnös ember, vagy hogy ő sikeres ember. Általában, hogyha rossz embernek tartom magamat, akkor elhagy az önbizalmam. Ez is egy káros hatása az önértékelésem gyengeségének. Azonban Pál
hogy maradjunk meg nála. Pál eljutott addig, hogy többé nem gondolkozik saját önmagán, hogy a saját egója ne követeljen több figyelmet bármely más testrészénél. Pál apostol tanítását egy idézettel szeretném C.S. Lewis-től kiemelni, mert nagyon jól összefoglalja a mai elmélkedés központi gondolatát. Az alázat nem az, hogy kevesebbnek gondoljuk magunkat, hanem hogy kevesebbet gondolunk magunkra. Idézet volt C.S. Lewis Keresztény vagyok című könyvéből. Sokszor önmagamat is azon kapom, hogy túl sokat gondolkozok önmagamról, és azon aggódok, hogy vajon a többiek hogyan fognak látni engem, hogy vajon az öltönyben kilátszik-e az elhízott hasam, vagy pedig, hogy vajon helyesen fogom-e mondani a szavakat, vagy bármi más. Sokat gondolok magamra. De Pál apostol azt mondja, nem gondol mások ítéletére, ő saját maga sem ítéli meg magát. És itt van, most érkeztünk el a harmadik ponthoz, Pál apostol harmadik megállapításához. Igen, tudjuk azt, hogy az emberi én beteg, és nagyon sokszor sokat követel magának. Elmondja Pál apostol azt is saját példája szerint és példája alapján, hogy milyen kellene legyen az önértékelés. De a harmadik pontban azt mondja el, hogy hogyan tudok erre az önértékelésre eljutni. Hogyan változhat meg az én képem. Az önértékelés. Pál apostol elmondja, hogy minden nap az ítélőszék előtt áll. Mások is önmaga ítélőszéke előtt. Az ötödik versben így olvassuk. Azért idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jö az Úr, aki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait, és akkor mindenkinek az Istentől lesz a dicsérete. Tudja azt, hogy lesz is ítélet, de tudja azt is, hogy Isten figyeli azt, amit teszek, amit döntök, és ahogyan élek a nap, mint nap. Pál apostol tudja, hogy fölötte kimondták az ítéletet. Nem tudom senkiről sem megállapítani azt, hogy ki fölött mondták már el az ítéletet, vagy sem. Annyit láthatok, hogy talán jó ember, vagy rossz ember, de nem tudom megállapítani senkiről sem, hogy Isten hogyan látja annak az embernek az életét. Az evangélium jó híre az, hogy helyettem már valaki odaállt az ítélőszék elé. És ez az az ok, amiért Pál apostol azt mondja, most már én sem ítélem meg önmagamat, mert tud valamit. Tudja azt, hogy érette és helyette már valaki meg lett ítélve. Ami azt jelenti, Pál apostol tudta, hogy Jézust az ő bűneiért már elítélték, meghalt ennek következtében, és ő Pál apostol, aki hisz abban, hogy Jézus egy ilyen áldozatot hozott érte, hisz Pál apostol abban, hogy Isten, amikor már ránéz, nem a saját jellemét, nem a saját életét, múltját látja, hanem befedezi Jézusnak a jelleme és Jézus érdeme. Ezért tudja Pál apostol, hogy önmaga sem ítéleti meg magát, mert már Isten elítélte és megítélte az életét, ami be van fedezve Jézus jellemével. Ez nem azt jelenti, hogy Isten nem ítélné meg az én életem bűneit vagy hibáit, de igen, hogyha nem kérek bocsánatot és nem fogadom el Jézus áldozatát, akkor azt jelenti, hogy Isten, amikor eljön az ítélet, azt mondja, sajnálom, nem foglak tudni téged megmenteni, mert ezek a bűnök elszakítanak tőlem. De ha ezeket a bűnöket megvallom és elmondom, Istenem, bocsáss meg, akkor azokat a bűnöket már elítélte, és már Jézus kellett azon bűnök miatt elszenvedje a következményeket. Márk evangéliumának első fejezet 11. versében elmondja Isten Jézusnak, te vagy az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm.
Pál apostol a Róma beliekhez írt levél 8. fejezet első versében a következőt mondja, az egyszerű fordításból idézem. Ezért már nem fenyegeti a büntető ítélet azokat, akik a Krisztus Jézusban élnek. Vagyis most már semmit sem kell tennem azért, hogy összehozzak egy tetszetős önéletrajzot, akár Isten vagy akár az emberek számára. Azért segítünk másoknak, és azért segíthetek másoknak, hogy ők is segítséget kapjanak. Nem azért, hogy én jobban érezzem magam tőle, hanem azért, hogy ők jobban érezzék magukat. Mit tehetek tehát, és ez az utolsó kérdés a mai elmélkedésben. Elsősorban Istent arra kérhetem, hogy fogadjon el engem arra tekintette, hogy Jézus már meghalt értem, és Jézus fölött már kimondták az ítéletet, az én életem bűnei miatt. Ekkor ez a személy, akinek a véleménye egyedül számít, vagyis Jézus Krisztus, rám tekint és minden értékesebbnél, minden dolognál értékesebbnek tart. Így az életemben a gondolkodási minták lassan, de biztosan átalakulhatnak. Tulajdonképpen ez Istennek az ajándéka számodra és számomra, hogy az életemet ne keserítse meg az én önértékelésem, amiben igen, látom azt, hogy egy küzdő ember vagyok, sok hibával rendelkezem, és nem úgy élek nagyon sokszor, ahogyan a Jóisten azt szeretné. Mégis ne engedjem, hogy ezek a gondolatok az én életemet befolyásolják a negatív irányban, hanem engedjem meg, hogy haladjak át azon a tapasztalaton, amit Pál apostol is megélt, és ez nem más, mint az üdvösség tapasztalata. Hiszen, hogyha elfogadom Istentől a bocsánatot, ha elfogadom tőle az üdvösséget, ha elfogadom azt, hogy Jézus már meghalt értem, ez a megtérés pillanata, és akár a folyamata is az életemet megváltoztatja. Megváltoztatja azt, hogy hogyan nézek önmagamra, hogyan fogom látni a többi embereket, hogyan fogom látni Istent, hogyan fogom szolgálni őket, hogyan fogom szolgálni Istent. Az én kívánságom az, hogy engedjük meg, Isten gyógyítsa meg azt, ahogyan önmagunkra nézünk. Nézzek Jézusra, mert csak akkor fogom látni a valódi énem valós állapotát, de akkor fogom megtalálni a megoldást is a gyógyulásra, a lelkem és az énem gyógyulására. Engedjük meg, hogy Isten átalakítsa a mi életünket, átalakítsa a mi énünket. Ámen. Imádkozzunk. Istenünk, bűnös emberek vagyunk is, érezzük ezt nagyon gyakran, hogy hibákat követünk el, hogy megbántunk téged, megbántunk megbántjuk embertársainkat is. Ezért érezzük szükségét annak, hogy te az életünket megváltoztass, hogy megments minket. Ezért arra kérünk, segíts számunkra is áthaladnunk és megélnünk Pál apostol tapasztalatát, add, hogy elfogadjuk Jézus Krisztus áldozatát, add, hogy elfogadjuk azt, hogy te már nem úgy nézel ránk, mint bűnösökre, hanem látod az életünkben a Jézus érdemeit, amelyek befedeznek minket. Arra kérünk, segíts minden nap annak a tudatában éljünk, hogy te szeretsz minket, hogy te nem elítélni szeretnél minket, hanem megmenteni. Ugyanakkor, Urunk, hisszük azt, hogy az ítéletnek fontos szerepe van a világegyetem sorsában és a földünk sorsában, de hálásak vagyunk azért, hogy te megoldást adtál ebből, és menekvést. Ezért dicsőítünk téged, és köszönjük a te támogatásodat abban, hogy te meg akarsz gyógyítani, és meg akarsz menteni minket. Ámen.

Köszönöm, hogy velünk tartottak. A keresztény énkép alapja az, hogy az ember nem önmagából határozza meg értékét, hanem abból, hogy Isten teremtménye, szeretett gyermeke és Krisztusban megváltott személy. Az alábbi ígék jól összefoglalják ezt. Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla? Olvassuk a Zsoltárok könyve 8. fejezet 5. 6. verseiben. Vagy drága vagy az én szemeimben, becses vagy, és én szeretlek. Olvassuk az Ézsaiás proféta könyve 43. fejezet 4. versében. Itt tehát nem önmagunknak élünk, mert áron vétetetek meg, dicsőítsétek azért Istent a ti testeitekben. Olvassuk a Korintusi első levél 6. fejezet 20. versében. A Biblia szerint az ember Isten képmása, szeretett és értékes, bűnös, de megváltott, nem magának él. Krisztusban új identitást kap, és közösségre lett teremtve Istennel és emberekkel. Amen.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírus, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé, Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rajám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

0: Élet és egészség.
1: A mai témánk, ha címet kellene adni, akkor a következőképpen hangzana. A természetgyógyászat a Biblia mérlegén, vagy a Biblia fényében. Először is szeretném megemlíteni azt, hogy keresztény szemszögből vizsgáljuk ezt a dolgot. Lehet, hogy nem mindenki keresztény itt, és akkor az nem ért velünk egyet. Nincs is semmi baj ezért. Tehát mindenkinek szabad akarata és döntési joga van, mert ha valaki nem keresztény, akkor a Biblia nyelvezetét nem úgy érti, vagy nem érti. És azzal nem tudunk érvelni, tehát annak nem tudunk érvelni a Bibliából. Ha pedig valaki keresztény, akkor én hiszem, hogy egy közös nyelvet beszélünk, és e közös nyelv révén megértjük egymást. De lehet, hogy valaki keresztény, és mégsem ért velem egyet. Nincs semmi baj. Majd utána még beszélgethetünk, lehet, hogy akkor sem ért vele egyet, de mindenképpen tudnia kell, hogy a keresztény ember, a keresztény teológusok, a keresztény orvosoknak van egy meglátásuk. Ezt a meglátást szeretném, ezt az irányvonalat átadni önöknek, és ha nem lesz több haszna ennek az estének, de hogy majd később egyéni döntéseinkben, életünkben, majd ennek fényében tudjuk alakítani a mi életünket, vagy döntést hozni, akkor már hasznos volt. Nem lesz könnyű dolgunk a következő okok miatt. Egy 40-50 perc, ami rendelkezésünkre áll, egy ilyen óriási témát megbeszélni, mint maga a természetgyógyászat, ezt nem lehet. De én mindenképpen szeretném, hogyha a leglényegesebb pontokra úgy rávilágítanánk, úgy egy villanó fényben megkeresnénk ahhoz, hogy majd a továbbiakban saját magunk erről tudjunk gondolkodni és döntést hozni. Nem lesz könnyű dolgunk azért sem, mert ez a téma, hogy természetgyógyászat egy szomorú téma. Tehát én úgy is mondanám, hogy sötét dolgokról kell beszélni, mert nem könnyű dolog kimondani azt, hogy ez vagy az nem helyes, vagy tévelygés, talán még akkor sem, ha ezt keresztényi alázattal tesszük, és a Biblia alapján, a Biblia fényében. Nem könnyű dolog azért sem, mert a természetgyógyászatnak egy része az elfogadható. Elfogadható lenne, akkor mondjam így feltételes módban, ha nem lenne összezavarva, összekeverve, kavarva az elfogadhatatlan dolgokkal. Tehát egy egészséges gondolkodású embert egy hamis dologgal, eleve egyértelmű hamis dologgal becsapni nem lehet, ugye? De ha az úgy van megvegyítve, vagy úgy van előadva, hogy abban árnyalati igazság is van, akkor ez már sokkal elfogadhatóbbnak tűnik, és sokkal inkább be lehet csapni engem és önöket. Azt is mondhatnánk, hogy vannak határterületek a természetgyógyászat berkeiben, és sokszor nagyon nehéz eldönteni, hogy ez most a jobb vagy a bal oldalra tartozik. A mi feladatunk az lenne, hogy még ezeket a határterületeket is próbáljuk megközelíteni. De vigyázzunk arra, hogy a határterületek, a gazdasági, politikai, államközi életben ott aknákat rejtenek. És nekünk úgy kell megközelítenünk értelmileg és lelkileg ezeket a dolgokat, hogy ne aknára lépjünk, hogy ne robbanjon ez a mi lelkünkben és egymás ellen, hanem úgy közelítsük meg ezeket a dolgokat, hogy ezzel gazdagabbak legyünk, és ez eligazítást tudjon nyújtani nekünk a következő napokban. Mivel a Biblia mérlegén, Biblia serpenyőjére tesszük a természetgyógyászatot. Ezért hadd kezdjem Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott levelében az 5. fejezet 21-22. versével. Pál apostol a következőket írja itt. Tesszalonika beliekhez írott levél, 5. fejezet, 21-22. Mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok. Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Mindent megpróbáljatok. Ez azt jelenti, hogy hát én megpróbálok egy kicsit hazudni, aztán látom, hogy nem jó, akkor abban hagyom. Megpróbálok lopni, aztán látom, hogy ez nem a legjobb dolog, mert hát nyomoznak, meg stb., akkor abban hagyom. Az új fordítás nagyon helyesen és sokkal helyesebben adja vissza Pál apostolnak ezt a szövegét, amikor azt mondja, hogy mindent megvizsgáljatok. Tehát megvizsgálni először valamit, vagy megpróbálni, az egészen más jelent. Tehát mielőtt valamit kipróbálnánk, vagy megpróbálnánk, azelőtt vizsgáljuk meg. Tehát akkor azt mondja, hogy mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt tartsátok meg. Ami pedig gonosz, azt vesétek el magatoktól. Így mondja? Nem. Ami csak gonosznak látszik. Tehát, hogy nem is biztos, hogy egészen gonosz, de ami gonosznak látszik, attól őrizkedjetek. Ahhoz, hogy a természetgyógyászat buktatóit megérthessük, én egy kicsit mélyebbről és távolabbról próbálok indulni. A jelent, amelyben élünk, politikai, társadalmi, gazdasági, erkölcsi és vallási zűrzavar jellemez. Ugye ebbe egyetértünk. És ennek következtében nagyon sok embert a kíváncsiság az élet spirituális dimenziói felé vezetnek. És miért? Valahol, ha ennyi bizonytalanság van az életben, akkor valahol az ember próbál egy kapaszkodót szerezni magának, egy megbízható valamit. Ilyen alternatív, spirituális mozgalom a New Age, magyarul az új korszak, amelyet nevezhetünk mi egy szocióvallási mozgalomnak. Mi a New Age? Egy meghatározás. A keleti miszticizmus, a nyugati okkultizmus, a neopaganizmus és az emberi potenciális pszichológia keveréke. Tehát négy elemnek a keveréke. A keleti miszticizmus, a nyugati okkultizmus, a pogánytanok, és az emberi potenciális pszichológiának a keveréke. Eredete visszavezethető a teoszofikális társaság kezdetére, melyet egy Helena Blavatsky nevezetű hölgy alapított 1875-ben. Ő telepátiás kommunikációba került felsőbb, magasabb rendű szellemi lényekkel, és vallotta, hogy ezek a lények irányítják őt. A teoszófia az panteista és monista, ami magyarul annyit jelenti, azt jelenti, hogy nincs semmi természet feletti, mert minden a természetben van. Tanítása két irányú, a reinkarnáció és a hinduista karma. Helena Blavatsky kimondta, figyeljük meg most keresztényi szemszögből, célunk nem a hindu vallás megreformálása, hanem a kereszténység eltörlése a föld színéről. Tehát ez a New Age. A Times magazin szerint az amerikaiak 42%-a állítja, hogy már volt valamilyen kapcsolata halállal. Egyharmada az amerikaiaknak hisz a reinkarnációban. Gondoljunk csak bele. Egyharmada. 50 millió amerikai engedi, hogy döntéseit nap mint nap az asztrológia befolyásolja, a csillagjóslás. Amerika 500 vezető üzlete már belesodrodott a New Age, azaz az emberi potenciák tréningjébe, ilyen, mint a NASA, a Ford, a General Motors, a Bell, a bankok, stb. A New Age tanítása elfogadhatatlan mind a keresztényi hit, mind a tudományos gondolkodás részéről, mindkettő részéről. Tehát a New Age-et nem tudja elfogadni sem a tudományos gondolkodás, sem a keresztényi hit. Hogy mi minden tartozik ide a New Age-hez, talán felsorolni is nehéz. Elég sok könyvet hoztam magammal, azért is tettem, hogy ne az legyen, hogy hát tisztelt klubtársaim, hát én lehet, hogy nem fogadom el, mert jött egy háziorvos, és ezt mondta. Hanem én próbálok idézni könyvekből, amelyeket maguk a természetgyógyászok, vagy pedig amelyeket keresztény emberek, legyen az katolikus vagy református, írt. Gál Péter a New Age keresztény szemmel című könyvéből, a bevezetőből szeretnék idézni. Már a bevezetés. Azt mondja, ki gondolta volna a 70-es években, hogy az ezredforduló kereszténységének nagy ellenfele nem az Isten hipotézis nélküli kutató természettudomány, és nem is a szekuláris állam, hanem maga a vallás lesz. A vallás, ez a szocióvallás, tehát, amit már mondtam, ez a mozgalom. A kereszténység, amely annyira igyekezett tetszetőssé tenni magát egy vallástalan kor szemében, most, mintha kissé tanácstalan lenne. Tehát amikor a vallástalan kort értük a szocializmusban, amikor nem lehetett megvallani az embernek, hogy kiben hisz, akkor mintha bátrabb, mintha egyértelműbb lett volna a kereszténység. És most a New Age-gel szemben mintha tanácstalan lenne. Hogy miért kell nekünk beszélnünk a New Age keretén belül a természetgyógyászatról a következők miatt. Hogy mi minden tartozik a New Age-hez, mert ugye mit nem ad meg az ember, amikor az egészsége oda van? És akkor szalad fűhöz, fához, orvostól orvosig, és nem csoda, ha olyan dolgokhoz is elszalad, olyan helyre is, ami keresztényi szemszögből nem a legáldásosabb. Mi az önök véleménye, hogy világviszonylatban a természetgyógyászat milyen helyet foglal el? Én úgy is kérdezném, hogy körülbelül 6 milliárd ember él ezen a világon. Hány százalékát gyógyítják orvosok, és hány százalékát gyógyítják nem orvosok? A Magyar Természetgyógyászok könyvéből ki, mit, hol, hogyan gyógyít. A bevezetésből az első mondatot olvasom. Tehát nem én mondom, tehát azért próbálok idézni, tehát hogy nyilatkoznak maguk a természetgyógyászok. Figyeljük meg a csoportosítást, mert ez is érdekes. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint a Föld lakosságának 70%-át nem orvosok, hanem sámánok, kuruzslók, varázslók és természetgyógyászok gyógyítják. Na most, ha ezt én mondanám, vagy így csoportosítottam volna, valószínű, hogy ebből nagy botrány, de hát nem én, hanem a ki, mit, hol, hogyan gyógyik, a Magyar Természetgyógyászok szaknévsora, névsora. Mit tud és mit csinál a természetgyógyászat? Orvosi körökben azt szokták mondani, hogy a belgyógyász az mindent tud, de semmit sem csinál. A sebész az semmit nem tud, de mindent csinál. A patológus az mindent tud, mindent csinál, de már későn. A természetgyógyászok pedig így nyilatkoznak saját magukról, a második bekezdés. A csodadoktorok, természetgyógyászok, akik az európai és a keleti népi gyógyászat hagyományait felhasználva, vagy különleges képességeiket latba vetve, olyan betegeket is meg tudnak gyógyítani, akikről már az orvostudomány lemondott. Módszert is figyeltük, hogy a keleti saját különleges képességeiket latba vetve. Ez így nagyon szépen hangzik, hogy olyan betegeket is meg tudnak gyógyítani, akikről már az orvostudomány lemondott. Hadd mondjak egy statisztikai adatot. 28 vastag és végbéldaganatos beteg visszautasította a műtétet, mondván, hogy természetgyógyászhoz mennek. Végül egy 6 hónap és 1 év között körülbelül 2/3 a betegeknek visszajött a sebészetre. A másik 1/3-ával nem tudjuk, hogy mi lett, de a 2/3-ánál vagy nem tudtunk egyáltalán műtétet végezni, mert már annyira előre haladott lett az állapota a betegnek, vagy azt a típusú műtétet, amit még akkor, ezelőtt hónapokkal vagy egy évvel meg lehetett volna csinálni, azt már nem lehetett megcsinálni. Tehát a természetgyógyászatnak mondjuk úgy a sikertelenségei nálunk a sebészeten meg a hagyományos orvostudomány berkeiben csapódik le. Na most ezzel nem azt akarom mondani, hogy imit amott, vagy nincsenek sikerek, majd erről is beszélni fogunk. Tehát én nem az egyáltalán hatástalan természetgyógyászatról akarok beszélni. Természetgyógyászat, a fogalom tisztázása. Ha egy rövid meghatározást, elég sok meghatározást átolvasgattam, de ez sem fedi a valóságot, de talán ez a legfrappánsabb és a legközérthetőbb, ezért ezt olvasom. A hagyományos klinikai orvoslástól eltérő, divatossá vált gyógymódok összessége. Ez egy nagyon nagy közös kalap, amelybe beletartozik minden, a gyógynövények szélsőséges használatától, a koplaló és ivókúrákon keresztül, a relaxációs metodikák, a keleti gyógymódok, a parapszichológiai módszerekig, minden. Ezeknek nagyon, de nagyon népszerűsítő irodalma van. Olyannyira, ha ma már egy könyvstandot látunk a városban, annak biztos, hogy egy jó 20-25%-a már a természetgyógyászatnak valamilyen árnyalatával foglalkozik. Na most, amint említettem már a bevezetőben, ez meg van vegyítve, mert én nem azt akarom elmondani itt önöknek, hogy a gyógyteják használata az káros. Igen, a gyógyteákat használni kell, mert használhatjuk a betegség megelőzésére, használhatjuk a más kezelés kiegészítésére, vagy használhatjuk egy krónikus betegség szinten tartásában, amikor azt mondjuk, hogy nem gyógyszerhez folyamodunk. De a gyógynövényeknek, vagy a gyógyteáknak olyan használata, amikor többet bízunk rá a gyógynövényekre, mint amit tudnak, vagy a gyógynövényeket úgy használjuk, hogy Mariska néni a szomszédba azt mondta, ha iszod a csalánteját, a végbéldaganatod elmúlik. Ezt kicsit sarkítva mondtam el az egészet, ezt így nem szabad. Ez nem természetgyógyászat, ez egyszerűen egy kis butaság, tehát én akkor így mondanám. De ugye a gyógynövények is benne vannak a természetgyógyászatban. Vagy a vízterápia nagyon hasznos, ha a szakember kezében van, és olykor használjuk, amikor az kell, és annyit bízunk rá a vízterápiára, mint amennyit el tud. Tehát nem ruházzuk fel többen. Én akkor ezekre azt mondom, hogy a természetgyógyászat ez egy nagy kalap. Most csak két példát említettem meg, tehát ami egyszerű. De ebbe a nagy kalapba, ebbe a bűvös nagy kalapba vannak olyan egyszerű természetes gyógymódok, amelyek használhatók, kell használjuk betegség megelőzésére, kezelés kiegészítésére, vagy különböző krónikus betegségeknek a szinten tartása véget. De akkor, hogy ne legyen egy zűrzavar, és azt mondom, hogy hát a természetgyógyászat keresztény szempontból ez egy negatív valami, akkor én azt mondom, hogy beszélek az egyszerű természetes gyógymódokról, ami elfogadható, a természetgyógyászattal pedig majd meglátjuk mindenki a végén, hogy hogy dönt. Kérdésem az, hogy miért olyan népszerű az alternatív gyógymódok összessége? Tehát ezt így is lehet nevezni, hogy alternatív, tehát egy más lehetőség. Miért olyan népszerű? Egy, amint említettem a bevezetőben. Megnőtt az emberek érdeklődése a természetfeletti dolgok iránt. Ugye a 18. században azt mondta az ember, hogy hiszem s elfogadom azt, amit az eszemmel utolérek. Az ész a ráció. Ezt neveztük a racionalizmus korának. Ezt követően jött az ateizmus, a materializmus. Aztán az emberek rájöttek, hogy az ateizmus, a materializmus sem ad megfelelő kérdést az ember minden problémáira, nehézségére. És ahogy ez a kemény ateizmus megszűnt, szinte az ellenhatás törvénye értelmében létrejött az emberek érdeklődése a természet feletti dolgok iránt. Tehát ami a természet felett áll, tehát a spirituális dolgok iránt. Ez egy természetes dolog, hogy ugye megszűnt, addig nem volt szabad gondolkodni, hát addig nem engedtek imádkozni, addig nem lehetett elmondani, hogy

pozitív dolog, hogy megnőtt az emberek érdeklődése természetfeletti dolgok iránt. De vajon a jó irányba tudok tekinteni, vagy pedig belekerülhetők, belesodródhatom az olyan természetfeletti erőknek a vonzás körébe, ami egyáltalán nem az épülésemet szolgálja. Második szempontot szeretnék ki, még egy szempontot kiemelni. Az egészség, mint fogalom, a természetes, mint fogalom, bálvánnyá vált mai ember számára. Annak ellenére, hogy az egészség a mindennapi értékrendünkben, mit gondolnak, hányadik helyen áll? Negyedik, ötödik. Tehát annak ellenére, hogy az egészségünk, mint értékrend a magyar ember életében, tehát ugye mindenki azt gondolja, hogy az első helyen áll. Nem. Első helyen tudják, hogy mi áll, a pénz. És második helyen a hatalom, a karriervágy. Ma már az emberek az egészséges karrierüket is feláldozzák a pénz oltárán. Aztán a harmadik helyen a szórakozás és a, hát mondjuk úgy, hogy a szabadság. Petőfi úgy fogalmazott, hogy szabadság, szerelem, ez a kettő kell nekem. És akkor elmondja, hogy mit, miért áldoz fel. De még a szerelmét is feláldozza a szabadságért, mert nála értékrendjében a legelső a szabadságért való küzdelem volt. És akkor valahol negyedik és ötödik helyen jön az egészség és a család. Kinél az egészség, kinél a család? Ma már a család is válságban van. És legutoljára a vallás. Én ennél egy szebb szót mondanék, én mondanám úgy, hogy Isten. A Biblia azért egészen másképp fogalmaz. Aki keresztény emberek és Biblia forgatók, azok biztos, hogy ismerik ezt a szöveget, amikor azt mondja, hanem keressétek először Istennek országát. Tehát ha az ember elsőnek keresné, első helyre tenné Istennek országát, szóval többi mind megadatik néktek. És akkor nem baj, ha az embernek pénze van. Nem baj, ha hatalma és karrierje van. Mert azt egy keresztény ember, egy igazi keresztény ember, aki nem csak mondjuk úgy a papíron keresztény, akkor az értelmesen tudja a társadalom részére felhasználni. Tehát onnan indultunk ki, hogy az egészség az egy mozdulatlan bálvány. Bálvány annak ellenére, hogy a negyedik, ötödik helyen van, mert mit mond a magyar ember? Hogy fő dolog az egészség. De vajon a keresztény ember életében ez a fő dolog? Mert a Biblia egy másik megfogalmazást mond. Azt mondja, a dolgoknak summája pedig ez. Az Istent féljed, és az ő parancsolatát megtartsd. Na most ez nem azt jelenti, hogy az egészség az nem fontos. A magyar ember azt mondja, hogy fő az egészség. Igen, nagyon jó lenne, ahogy mondja, ha úgy is lenne, ha tényleg legalább annak megfelelő módon keresni az egészséget. De mit gondolnak önök? Azért kellene nekünk egészségesnek lenni itt ezen a földön, keresztény emberekről, akik nem keresztények, elnézést kérek, hogy még 4-5 évvel vagy 7 évvel többet éljünk ebben a szörnyűségben, nyomorúságban, bizonytalanságban. Szóval ez lenne csupán egyedüli motivációja annak, hogy én egészségesen éljek, táplálkozzak, hogy én még 4-5 vagy 7 évvel együtt még többet éljek? Én azt mondanám, hogy ez nagyon sovány vigasz lenne valamennyünk részére. Van ennek is egy motivációja. Mert esetleg szeretném még látni az unokáimnak, hogy sikerül a pályája. Még esetleg vallási szempontból is meg tudnám magyarázni, mert azt mondom, hogy akkor számomra Isten 7 évvel hosszabb időt, kegyelmet adott ahhoz, hogy megismerjem őt és megtérjek hozzá. De ennek van egy sokkal lényegesebb motivációja. Isten

azt akarja, hogy mi, ha egészségesek vagyunk, akkor az ő teremtői rendje bennünk megnyilvánuljon, és így épp testben, épp lélek jobban fel tudom fogni Isten akaratát, amit közölni akar velem, és általam a másik ember részére. Nem tudom, hogyha megértettük ezt, hogy mi az egészségnek a lényege a keresztény ember szempontjából. A másik dolog, a magyar ember szintén úgy fejezi ki, hogy imádom a természetet. Tehát ez is egy bálmány lett ma már, minden, ami természetes, a természet, tehát maga ez a fogalom, hogy természet. Ez nem baj. De vigyáznunk kell arra, hogy a természetben és az egészségben Istent és annak törvényeit fedezzük fel, annak törvényszerűségeit, és őt imádjuk. Én inkább helyesnek tartanám, hogy szeretem a természetet, természetben való sétálás, járást, de imádom az Istent, aki teremtette ezt a természetet, aki létrehozta. A Biblia azt írja, hogy nem csak az ő könyvéből, az Isten szavából, hanem magából a természetből is meg lehet Istent ismerni. És a természet azért van, mert az egy nagy Biblia. Isten kinyilatkoztatja magát a természetben, hogy az emberek egyre jobban megismerjék az ő hatalmas erejét és csodálatos voltát. Aztán van egy másik jellegzetes dolog a magyar társadalomban. Ha már elveszítettük egészségünket, akkor a gyógyulást a lehető legrövidebb úton szeretnénk és próbálnánk visszaállítani. Hőrkorúttal hozzák a gyereket. Felírom a gyógyszert, az antibiotikumot, a köptetőt, a lázcsillapítót, és 3 nap után visszajön az édesanyja. Doktor úr, úgy köhög ez a gyerek. Hát persze, hogy köhög. Mert a hőrkorútot én nem tudom meggyógyítani, de senki nem tudja 3 nap alatt, mert annak a gyógyulási ideje 7-10 nap. De nincs időnk kivárni. Hát szedi ezt a drága gyógyszer, doktor úr, hát hogy nem gyógyult még meg? Hát akkor Nobel-díjas lennék, ha 3 nap alatt meg tudnám gyógyítani a hőrkurutot minden tünetével. Vagy a baj az, hogy a magyar ember és a magyar társadalomban van egy nagyon rossz szokás, hogy mindent gyógyítani gyógyszerre. Anélkül, hogy valamit is az életmódomból leadnék. Szedem a koleszterin csökkentőt, a vérnyomás csökkentőt, de ugyanúgy élek, mintha mi sem történt volna. Van ennek értelme? Az életmódból, a rossz életmódból semmit le nem adok, és gyógyszerrel, a gyógyszertől csodát várok, hogy ez aztán meggyógyít engem. Egymás semlegesíti, kiüti, tehát én úgy mondanám. Hadd egy idézetet olvassak White Helen-től, aki a következőket mondja. Nagyon szépen fogalmaz, lassan olvasom, mert úgy tetszik nekem ez a mondat, amit idézek. Aztán Jézus megváltása nem ment fel minket a törvény érvénye alól, és ez igaz testi életünk törvényszerűségeire is. Tehát Jézus azért, mert meghalt a Golgotán, az nem vált fel engem, nem ment ki attól, hogy én a testi törvényszerűségeket ne tartsam be. Azt mondja, a gyógyulás nem misztikus csoda, hanem Isten teremtői rendjének újra megvalósulása az én életemben. Ezek után ne várjuk azt,
hogy a gyógyulás csodájával Isten szentesíteni fogja a mi életünkben a természet törvényeinek áthágását, az egészségtelen életmód bűnét. Tehát Isten nem szentesítheti a mi rossz életvitelünket azzal, hogy ő csodát művel, meggyógyít bennünket, de élj ugyanolyan rosszul, ahogy akartál eddig, és ahogy áthágtad a természet törvényeit. Aztán van egy másik dolog a magyar ember életében. Szeretne sokszor még rövidebb úton meggyógyulni a csoda révén. Ne szedni gyógyszert sem, ne hagyni le, semmit le az életmódból sem, egyszerűen csoda által meggyógyulni. Jézus idejében is az emberek csodát vártak. Állandóan követték, hogy hol mutat az Jézus valamilyen csodát. És ez érdekelte őket. Elámultak. Na ez aztán igen, ez egy tudós ember, ez egy jó orvos. Nagyon érdekes, hogy a Betesda tavánál is, tudjuk, a Bibliából ismerjük ezt a történetet, a 38 éve már béna ember esetében is, ahol Jézus őt meggyógyította, az emberek csodát vártak, és mitől várták a csodát? A víz megmozdulásától. Egy néphiedelem értelmében. Tessék elmenni a bioenergetikushoz, tessék elmenni a spirituális sebészhez, és majd akkor ő meggyógyít. Én hiszem azt, hogy, és tudom, hogy nagyon sokat hallottunk a manilai sebészek tevékenységéről. Tehát olyan spirituális sebészek, akik szikkel, kés nélkül, csipeszek nélkül műtenek. Nagyon sok emberben ez úgy csapódott le, hát kérem, az semmi, nem is kell vele foglalkozni, mert az egy trükk volt. Valahol a kabátja alatt volt egy vérrel telt szivacs, azt aztán leengedte, és akkor megcsavarta, és akkor nekünk bemutatta, hogy ime. Nem így van. Angol, francia és német kutatócsoport kiment, és tényleg rájöttek arra, hogy a daganat, szike és kés nélkül eltűnik a hasból. Na most itt érdemes figyelni, mert én az előbb elmondtam, hogy milyen sikertelenség volt, hogy a 28 végbélrákos embernek nagy része visszakerült, és nem tudtunk mit kezdeni velük. De itt eltűnik a daganat a hasból. Na most nem mindenki tudja ezt a spirituális sebészek közül, hanem csak egyesek. Egyesek meg csak a divatos szakma, vagy a pénzhajhászás, vagy a zsebmetszés szempontjából gyakorolják, de náluk nincs eredmény. Na most a gond ott volt, hogy az orvosok nem tudtak semmilyen magyarázatot találni arra, hogy ez hogyan történhetett. Mert manapság az orvosi gyakorlatban van egy ilyen szó, hogy hatásmechanizmus. Ez mindenre érvényes. Tehát ha én odaadom a betegnek az algopirin tablettát, akkor azt tudom, hogy az algopirin tabletta lenyelés után a gyomorba élve hol bomlik, hol szívódik fel, hogy kerül a vérkeringésbe, mihez kötődve megy tovább, hol hat, miért csillapítja a fejfájást, és hol ürül ki. Vizelet, széklet, verejték, tüdő, stb. Tehát én az algopirin tablettának ismerem a körforgását, ezt szakmai szóval úgy nevezzük, hogy a hatásmechanizmusát, tehát így lefordítva egyszerűen. Na most nem tudták, de nem csak ennek, és általában a természetgyógyászattal itt van a gond, hogy nem lehet megfogni, utolérni, hogy hol van a hatásmechanizmusa. Hogy hat? Alex Orbito, ez a híres spirituális sebész, egyik magyar betegét is megműtötte. Ő írta a Gyógyulásom hihetetlen története című könyvet. A meggyógyult a következőket mondja, idézem, tevékeny nőből gondolkodó nővé alakultam át.
A betegség által rám kényszerített kötelező megálló arra késztetett, hogy tekintetemet a más világ felé fordítsam. Ez nagyon szépen hangzik, tehát a természet feletti erők felé fordítsam. Ezt azért jegyezzük meg ezt a gondolatot, mert később majd erre visszautalunk. Tehát tevékeny, gyakorlati nőből egy gondolkodó nővé váltam, és a tekintetemet ezután ez a megálló arra késztetett, hogy a más világ felé fordítsam. Ha most arról kellene beszélnünk, amit mondtam, tehát nem tudunk mindenről beszélgetni, most egy dolgot érintettünk, aztán erre még visszatérünk. Ugye itt nagyon sok mindent fel kellene sorolni. Testkontroll, jóga, hipnózis, masszázs, akupresszúra, akupunktúra, homeoterápia, zavaró mezőterápia, ózonterápia, frissejterápia, asztrológia, bioenergia, itt mind sorolhatnánk. De nekünk keresztényeknek azt kell tudni, hogy mi a közös ebben. Matematikában úgy szoktuk kifejezni, hogy van egy legkisebb közös nevező. Tehát mi az a legkisebb közös nevező, amely valamennyinél megtalálható? Első, a gyökerek. Annak ellenére, hogy ilyen szinte felsorolhatatlan sok az alternatív gyógymódok száma, de a közös gyökerük, a közös világképük, a világszemléletük, és ez nem más, mint a panteizmus, amelyre a keleti természetvallások épülnek. És mit mond a panteizmus? Hogy van egy mindenható teremtő, amely azonos az egész világ mindenséggel. Ez a személytelen Isten, tehát egy személytelen Isten jelen van mindenhol. Jelen van az egész nagy kozmoszba, de bennem is jelen van, és azért egy sejtemben megtalálható az az nagy Isten. És az ember minden egyes alkotó eleme, az a kicsi sejt is, ennek a mindenütt jelenlévő személytelen Istennek egy része. És így én egészen kivetíthető vagyok a talpamra. Kivetíthető vagyok, ha kell, a fülkagylómra. A másik dolog, hogy a természet és az ember között van egy alapvető harmónia, egy egység, és azt mondják, egy elfogadhatónak tűnő magyarázat, hogy a betegség nem más, mint a harmónia megbomlása, a gyógyulás célja pedig a harmónia helyreállítása. Az aura az nem úgy van, hogy megszakadt, akkor ott az be kell foltozni, és akkor már mindjárt egészséges lehetsz. Akkor van egy másik érdekes gyökere, a pozitív gondolkodás, hogy az ember önmegváltó, öngyógyító lehetőségeinek szinte a tárházát mutatja be. És hívei azt tanítják, hogy ha valaki hívő, akkor az nem lehet beteg. És fordítva, ha nem vagy hívő, akkor meg téged aztán minden betegség sújthat. Drága keresztény testvéreim, írja valahol a Biblia azt, hogyha Krisztust követed, akkor nem leszel sosem beteg? Nem írja, ugye? Bennünket megkísért Sátán, és megpróbálhat Isten is, épp egy betegséggel, azért, hogy figyelmeztessen. És azt meg tudod dolog, ahogy mondja Dávid, hogy az ember élete 60, 70, legfeljebb 80, és az is tele van küzdéssel, betegséggel, szomorúsággal, stb. Ami szintén közös valamennyi természetgyógyászatban, hogy azt mondja, hogy természetes tapasztalatok eredménye. Legyen az az okkultizmus nyugatról, vagy a keleti miszticizmus keletről, tehát természetes tapasztalatoknak a következménye, mert úgy ismerték fel a kínaiak, hogy hol vannak azok a pontok, meg a meridián pontok, stb. Kérdezem én, hogy vajon a régi, a hagyományos orvostudomány, a klinikai orvostudomány
honnan meríti a gyógyítás módszereit és lehetőségeit? Vajon nem a sok emberi, népi és szakmai tapasztalatoknak az összességéből? Én úgy mondanám, hogy egy göröngyös, véres út vezetett mindaddig, amíg kimondhatjuk ma, hogy ez a betegség gyógyítható, vagy sem. Mert ha gyógyítható, Budapesten is, New Yorkban is ugyanúgy meggyógyítják. Ha pedig nem, akkor a tudomány jelenlegi állása szerint ez gyógyíthatatlan még. Lehet, hogy a tudomány egy-két éven belül feleletet ad, vagy gyógyulási lehetőséget. Gondoljunk csak abba bele, hogy ha egy statisztikát készítettünk volna az ezred forduló idején, akkor első helyen a fertőző betegségek álltak, ami a halálozási sorrendet illeti. Legtöbben a fertőző betegségekben pusztultak el. És ma már fertőző betegségek harmadik, negyedik helyen állnak. Miért? Tudomány segített a vakcináció révén, hogy már a fertőző betegségek nem olyan súlyosak. Jól lehet, most az utóbbi időben, ha járványos májgyulladást vesszük, az agyhártyagyulladást, a vírusbetegségeket, vagy esetleg az AIDS-t, akkor ismét úgy érezzük, hogy feljövőben vannak, de még mindig első helyen van a szív- és az érrendszeri megbetegedések, a daganatok és a balesetek, és ezután következnek a többiek. És kérdezem én, hogy amíg Fleming nem fedezte fel az antibiotikumot a 40-es években, addig ugye egy tüdőgyulladásban nem egyszer meg kellett halni egy édes kis gyereknek. Felfedezte, és ezzel meg lehetett. Igen ám, de még az antibiotikumokkal való gyakorlat kialakult. Addig vagy nem adott az orvos annyi antibiotikumot, vagy többet adott, és abban is belehalhat. Hát ez nem véres és göröngyös tapasztalat, hogy tudni kell, hogy mennyi antibiotikumot és melyikből kell adni? Vagy 1882-ben Langenbusch elvégzi az első epehólyag műtétet. 1882-ig minden epehólyag perforációval meghaltak az emberek. És ő az elsőnek 1882-ben, 100 évvel ezelőtt elvégzi, azt mondja, hogy próbáljuk meg, kiveszük az epehólyagot, és mi lesz? Na de ő az első volt. És amíg a többi sebész begyakorolt, addig hány embernek kellett a műtőasztalon meghalni, mert nem tudták jól csinálni, amíg ebből iskola lett. Hát ez nem volt véres és áldozatokkal teli út a hagyományos orvostudomány részére? És ma már eljutottunk oda, hogy a szervátültetések meg az immunbetegségek korát éljük. És ugye ez a hagyományos orvostudomány, és most ide akartam kijutni, nem előlegez egyelőre nagy bizalmat a természetgyógyászatnak. Miért? Nem érti, nem látja, hogy mi van a függöny mögött. Nem tudja, hogy hol a hatásmechanizmus. Beszéltünk erről. Tehát a természetgyógyászatnak még azokon a területein is, ahol bizonyos eredmények vannak, tehát nem az eredményeket tagadjuk, nem. Lehetnek eredmények, ideiglenes, vagy talán még hosszabb időre is, de hol a hatásmechanizmus? Tehát tudományosan nem lehet megmagyarázni, de ha tudományosan, akkor vallási szempontból sem, mert egészen egy más panteista világnézeten alapul, mint a keresztény elvek, hitelvek, ahol nyugszanak. És a hagyományos orvostudomány keresi a trükköt. Vajon ezek hogy csinálják, ezek a természetgyógyászok? Hogy tűnt el az a daganat onnan? Biztos valami trükkel. De nem értik. És azt el kell mondani, hogy a jelenlegi orvostársadalom nagy része nem tanult egyszerű természetes gyógymódokról sem. Természetgyógyászatról akkor egyáltalán még nem is hallottunk. Tehát, ha nem tanultunk, tehát a fogalmak is zavarosak, akkor világos, hogy a hagyományos orvostudomány egy kicsit, és ez a közös, nagy közönség is érzi, elzárkózik. Nem érti az orvostudomány a hatásmechanizmusát, nem tudja, hogy mivel dolgoznak, meg olyan zavarosak a fogalmak is. Na most,
egyesek épp az orvostársadalomban érzik, hogy itt valami kiugra, de divatossá vált. Jó pénzkereseti lehetőség. És ezt meglátja a hagyományos orvostudomány, hogy épp az orvosok berkeiből tehát kiugornak egyesek. És lehet egy kicsit a pénz szagát érezni. Na most teljesen őszintén. A másik dolog pedig, hogy a természetgyógyászatnak nincsenek egyértelmű eredményei. Mert mi azt fogadjuk el, tudományos szempontból ennyi beteget kezeltünk ilyen eredményekkel, ez volt a diagnózis, utána ez meg ez meg ez meg ez lett az eredménye. Ha Mária Trében könyvét valaki elolvassa, csodálatos gyógyulások vannak, csak senki nem tud eljutni a nyomára, hogy léteztek egyáltalán azok a betegek. Körülbelül 4-5 évvel ezelőtt az egyik betegem lábgangrénával került be a kórházba, cukorbeteg révén, és 2 nap után vettem azt a bátorságot, hogy elmondtam, hogy hát tetszik tudni, itt úgy néz ki, hogy valószínű, hogy amputálni kellene a nagylábúját, mert nem tudjuk másképp megmenteni, magas cukorértékek, kór, stb. Ja, doktor úr, én akkor inkább az emeletről ugrom ki, de azt nem. Hát láttam, hogy egyből elzárkózik, tehát műtétet semmiképpen sem akar, és 2 nap után kérte azt, hogy engedjük haza a kórházból, mert természetgyógyászhoz megy. El is ment, egy olyan 3 hét után tért vissza, amikor már egészen bokáig szinte le volt rohadva a lába. Megmenteni az életét már csak úgy lehetett, hogyha combközékből amputáltuk. Tehát ilyen konkrét eredményekről tudunk sajnos beszámolni, és én szeretném megerősíteni azt a dolgot, hogy a hagyományos orvostudomány nagy része, tehát az orvostársadalom nagy része szeretné megérteni, hogy mi van a természetgyógyászat függőnye mögött, de nem érti. Na most itt van egy csoport, a keresztény orvosoknak a csoportja, akik egy kicsit másképpen látják, mert más a Biblia kultúrájuk, más a hitük. És ezért vállalták fel a keresztény orvosok, hogy útjelző táblák legyünk emberek részére, mert egy keresztény ember, aki a Bibliát forgatja és hitét Istenbe veti, akkor más szemüvegen keresztül láthatja meg, hogy mi van a függöny mögött. Tehát, hogy természet feletti erő ugyan, de melyik oldalról kapjuk az energiát?

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, a Száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

0: reménységünk Krisztus.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Reménységünk Krisztus című adássorozatunk újabb adását hallják. A mikrofonnál László Varga Zoltán lelkész. Tekintsünk át röviden mai adásunk tartalmát. Adásunk első pontjaként Pillanatkép Krisztussal című rovatunkat hallják. Emlékezetes pillanat volt a tanítványok életében Jézus Krisztus elfogatása és halála, és egyikük számára, Péter számára különösen emlékezetes marad az az éjszaka, amit a főpap udvarában töltött. Milyen tapasztalaton ment keresztül, és mit tanulhatunk az ő tapasztalatából, következik hamarosan. Ezután bemutatjuk van reménység tanulmánysorozatunk 14. és egyben utolsó tanulmányát is. Mit jelent a szabadság? Milyen szabadságot ajánl fel a Biblia? Jézus Krisztus azt mondja, az igazság szabadokká tesz. Mit jelent ez a kijelentés? A tanulmány után kérdések, válaszok következnek, amelyben visszatérünk az elmúlt tanulmány néhány gondolatára, összefüggésben némely kérdésekkel, amelyek időközben fölmerültek. Mindenkinek kellemes rádiózást kívánok!
2: Pillanatképek Krisztussal.
1: Máté evangélium a 26. fejezetében a 69. verssel kezdődően a következőket olvassuk. Péter pedig kün ül vala az udvaron, és hozzámenvén egy szolgálólány mondta: te is a Galileabeli Jézussal valál. Ő pedig mindenkinek hallatára megtagadá mondván: nem tudom, mit beszélsz. Mikor pedig kiméne a tornácra, meglátta őt egy másik szolgálólány, és mondta az ott levőknek: ez is a názáreti Jézussal vala. És ismét megtagadá esküvéssel, hogy nem is ismerem azt az embert. Kevés idő múlva pedig az ott áldogálók mennének hozzá, és mondának Péternek: bizony, te is közülük való vagy, hiszen a te beszéded is elárul téged. Ekkor átkozódni és esküdözni kezdte, hogy nem ismerem azt az embert. És a kakas azonnal megszólala. És megemlékezik Péter a Jézus beszédéről, aki ezt mondotta vala néki: mielőtt a kakas megszólalna, háromszor megtagadsz engem. És kimenvén onnan keservesen síra. Ezek az események Jézus Krisztusnak az utolsó éjszakáján zajlottak le. Másnap következett a megfeszítés pillanata, és talán csak az volt szörnyűbb annál, amit a tanítványok az elfogatás éjszakán átéltek. Erről az éjszakáról szólt a jövendőlés, a régi ótestamentumi íge: megverem a pásztort, és elszélednek a juhok. Szó szerint így is volt, mert Jézus Krisztust, a jó pásztort, a juhoknak nagy pásztorát elfogták. Látszólag lebukott, munkának látszólag vége szakadt, és ezzel együtt a tanítványok szerte foszlani látták minden álmukat. Szét is szélettek, de azért egyik-másik, a kíváncsiságtól hajtva, újból odaszivárgott a tömegbe, amely Jézus Krisztus ítéletét és kivégzését kísérte figyelemmel. Közöttük volt Péter is, aki Jézus Krisztus elítélésének éjszakáján valahogy besonfordált a főpap udvarába, és ottan várta a fejleményeket. Valószínűleg volt néhány benfentes, aki bent volt a teremben, időnként kijöttek, és a régi, jól bevált szájról szájra módszer alapján terjedtek a hírek. És talán éppen olyan jól tudták a kintállók is, hogy mi folyik bent, akárcsak azok, akik oda bent voltak. Péter is remélte, hogy valamit meghal, valamit megtud a mesterről. Hátra húzódott az egyik sarokba, és onnan figyelte az eseményeket. Egy tűz közelében volt, ahol a szolgák melegedtek, mert az ottani éghajlathoz képest este elég hideg van. És ahogy ottan áldogált, türelmetlenül, kíváncsian, az egyik szolgáló felismerte őt. Mert hát Péter volt az, aki azelőtt mindig ott volt Jézus közelében, s ha többi tanítvány nem is, de ő mindig elkísérte őt. Ő ott volt az elsők között, és ha szólni kezdett, elsőnek szólalt meg. Természetes, hogy az emberek, akik sokat látták Jézust, akik sokat voltak ővele, Pétert is megjegyezték az emlékezetükben. És ugyanilyen természetes, hogy fölismerték őt. Azonban most már nem az a csodálattal vegyes népszerűség volt, amit a szolgáló leány hangjában hallani lehetett. Most már inkább vádaskodó, gúnyolódó hangot lehetett hallani az ő szájából. Te is az vagy. És Péter ezekből a szavakból még azt is megértette, te is azt érdemelnéd, amit ő fog kapni. És erre a gondolatra, amely a szolgálólány szavaira fogalmazott meg benne, összerezzent. Vajon én is oda jutok, ahová ő? Hát nem Péter volt az, aki azelőtt azt mondta, Uram, veled megyek mindenhova, még a halálba is. És Jézus Krisztus elmosolyodott azelőtt, amikor ezt hallotta, és azt mondta neki, nem tudod, hogy mit beszélsz. Mert mielőtt a kakas háromszor megszólal, mielőtt bekövetkezik a hajnal, te háromszor megtagadsz engem. Péter most kénytelen volt rádöbbenni, hogy Jézusnak igaza volt. De ez az első megtagadás még nem volt a beismerés pillanata. Péter most még hevesen védekezett. Azt mondta neki a szolgálólány, tudom, hogy te is ott voltál a Galileabeli Jézussal. Péter röviden és velősen visszautasítja a vádat, és úgy gondolja, hogy talán megszabadul, de amint kiment a tornácba, hát ha ott nem ismerik fel, egy másik szolgálólány azt mondja neki, hogy ő is a názáreti Jézussal vala. Most már nem csak Galileát jelölik meg, mint tájegységet, hanem Jézus származásának pontos helyét jelöli meg a szolgálólány, te a názáretivel vagy. Nem akármelyikkel, a názáretivel, gúnyosan. Emlékeztetve arra az embereket, hogy Názáretből semmi jó nem származik. És ahogy Galileáról szűkül a kör Názáretre, úgy érzi a nyaka körül szorulni a hurkot Péter is. És ismét megtagadja, most már sokkal határozottabban, sokkal keményebben. Most már nem csak azt mondja, nem tudom, miről van szó, hanem azt is, nem ismerem ezt az embert. Mintha nem lett volna Jézus körül éjjel-nappal ott 3,5 éven keresztül. Kevés idő múlva pedig oda mentek az áldogálók, most már egyre többen veszik körül. És Péter egyre jobban megrémül. Bizony, te is közülük való vagy, hiszen a te beszéded is elárul téged. Most már nem csak külső bizonyítékokat hoznak fel Péter ellen, hanem a saját hanghordozását, a saját galileabeli tájszólását hozzák fel bizonyítékul, és Péter ezt magáról nem tudta leválni. Ahogy kinyílt a szája, azonnal észrevették, hogy ő galileabeli. Most már minden bizonyíték ellene szólt, és Péter átkozódni, esküdözni kezd, és megtagadja Jézus Krisztust. És Máté röviden, jelentőségteljesen megjegyzi, a kakas azonnal megszólalt. És ekkor öntött el a szomorúság Péter szívét, mert most jutott eszébe, hogy miről beszélt Jézus, amikor megtagadást említett, és most jutott eszébe, hogy ő is mennyire fogadkozott, és felismerte, hogy mennyire gyenge és képtelen betartani Jézusnak adott szavát. Péter tapasztalata sokféleképpen megismétlődik a mi életünkben. Lehet, hogy Jézust nem tagadjuk meg. Nem tagadjuk le, hogy keresztények vagyunk. Nem tagadjuk le, hogy közünk van Jézus Krisztushoz, sőt, nagyon fájna, ha valaki ezt róná fel nekünk. De lehet, hogy vannak olyan gondolatok, vannak olyan szavak, olyan cselekedetek a mi életünkben, amelyekkel burkoltabb, kifinomultabb, nehezebben észrevehető formában, de Jézustól elszigeteljük magunkat. Úgy teszünk, mintha semmi közünk nem lenne hozzá. Egy ismerősöm mesélte, hogy katona volt. És eléggé szívszorongva ment a katonasághoz, mert hát otthon kellett hagyni családot, otthon kellett hagyni szíve választottját. Otthon kellett hagyni sok mindent. És még egy dolog volt, amiért szívszorongva ment oda, mert ő otthon fogadalmat kötött Jézus Krisztussal, hogy nem fog alkoholt fogyasztani. És amikor megkínálták az első pohárral, már a vonaton a kaszárnya fele, Először visszautasította. Nem, nem tehetem, én nem iszom. Ugyan már, miféle férfi vagy te, gyáva féreg, nem mersz egy pohárral lehajtani? S hogy az ő férfői becsületét mentse, elfogadta a poharat, és később szomorúan bevallotta. Ez volt az első lépés. Utána még sokszor elfogadtam, sőt, kértem is. És még sokan mások meséltek arról, hogy Jézus Krisztussal jártak, de vagy a büszkeségükért, vagy anyagi előnyökért, vagy egyéb dolgokért lemondtak erről is, arról is, és egy adott pillanatban a lelkiismeret kakasa bennük is megszólalt. S ráébredtek arra, hogy milyen távolra sodródtak attól, ahol egykor voltak. Volt először lelkesedés, volt lendület, szerettük Jézus Krisztust, kért tőlünk ezt meg azt, mi szívesen elfogadtuk, követtük őt, és azt hittük, hogy ez mindig így lesz. Meg voltunk győződve, hogy dicsőségről, dicsőségre, győzelemről, győzelemre haladunk Jézus Krisztussal. És aztán jött egy gúnyolódó barát, egy ki nem hagyható alkalom, vagy valami más, és lassan, apránként, centiről centire odaadtuk a kisujjunkat, a karunkat, odaadtuk teljesen magunkat a világ sodrásának. És amikor talán felismertük, hogy elsodrottunk Jézus Krisztus közelségéből, lehet, hogy már túl késő volt. Jézus Krisztus azonban gondoskodik számunkra mindig egy kakasról, a lelki ismeretről, amelyen keresztül a Szentlélek szól hozzánk, amely mindig megszólal, mindig felébreszt, mindig rámutat arra, hogy hová jutottunk, és nem csak vádaskodik, sőt, nem vádaskodik, hanem elsősorban int bennünket. Mutatja az útat. Nézd, hová jutottál. Térj vissza. Erre kell elindulni. Erre kell haladni. És akkor visszakerülsz Jézus Krisztus közelébe. Szólít meg bennünket a lelkiismeret. Kedves rádióhallgatóm, gondolkozz el te is. Vajon benned nem szólalt meg már a lelkiismeret, hogy Jézus Krisztushoz kellene közeledni? Vajon nem hallottad te is vajszer a lelkiismeret hangját, hogy nézd, mintha eltávolodtunk volna Jézus Krisztustól, jer, térjünk vissza. Ne törődj azzal, hogy a te barátod, a te barátaid, munkatársaid, családod hogyan szól hozzád, mit mond neked? Ne törődj azzal, hogy milyen áldozattal jár, hanem engedd, hogy ez a belső hang téged is fölébresszen, és visszavigyen Jézus Krisztushoz. Akárcsak Péter, te is fogadd el az intést, és engedd, hogy Jézus Krisztus magához szorítson, keblére öleljen, téged erőssé és naggyá tegyen, és felhasználjon téged, mint hasznos tanítványt.

0: Van reménység.
1: Röviddel az 1989. decemberi események után egy folyóiratban a következő karikatúrát láttam, amely három képből állott. Az első képen egy ember megkötözve türelmetlenül kiabál: szabad akarok lenni, szabad akarok lenni, szabadságot! Következő képen már nincsenek rajta kötelek, nincs rajta bilincs, újongva ugrál és kiabál: hurrá, hurrá, szabad vagyok! És a harmadik képen meggörnyedt háttal, kétségbeesetten, magatehetetlenül zokog: segítség! Nem tudom, hogy mit tegyek! És ez jelképezte az akkori társadalom tapasztalatát. Szabadságot akartunk, szabadok lettünk, és aztán mi, akik hozzászoktunk a kötött életmódhoz, nem tudtunk boldogulni szabadságunkkal. Valami olyasmire vágytunk, amit nem tudunk kezelni. Akárcsak a gyermek a kést, vezetni nem tudó ember a motorbiciklit, mi is szabadságot kértünk. És el kellett telnie, és talán még el kell telnie egy ideig, amíg megtanulunk szabadságban élni. A szabadság fogalma azonban többet jelent a politikai kötöttség vagy kényszer hiányánál. A szabadság sokkal többet jelent annál, hogy teszem, amit akarok. A teszem, amit akarok elv tulajdonképpen a káosznak, az űrzavarnak az alapja. Isten igéje felajánlja nekünk is a szabadságot. Hogyan és milyen ez a szabadság? Vizsgáljuk meg Van reménység tanulmányunk 14. utolsó részében. Van a Szentírásban egy gyönyörű szép zsoltár, a 139. amelyik Isten mindenütt jelenvaló voltát ecseteli költői kifejezésekkel. Olvassunk el néhány részletet az első versekből. Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat, minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Próbáljuk meg elképzelni a maga valóságában ezt a néhány szót. Valaki ismeri, hogy mi van bennünk. Tudja, hogy mikor kelünk fel, mikor fekszünk le, messziről tudja, hogy mit gondolunk. Még ki sem mondjuk, és már tudja, hogy mit fogunk mondani. Hogy éreznék magunkat egy ilyen embernek a jelenlétében? Hogyan éreznénk magunkat, ha így kellene leélni az életünket? Akár csak a hangya a tudós mikroszkópja alatt, valahogy úgy éreznék magunkat mi is. Valaki nagy, messziről, egy nagy lencsén keresztül figyel, és mielőtt odaérnénk, ahová igyekszünk, már tudja, hogy hova igyekszünk. Mielőtt beszélnénk, már tudja, hogy mit fogunk mondani. Nem olyan valóságsó íze van a dolognak? Ha valaki így figyelne bennünket, volna ott még biztonságérzet? Volna ott még szabadságérzet? Kötve hiszem. És ha Istenről olvassuk el ezeket a dolgokat, talán fölmerülhet bennünk szabadságra, kötetlenségre, azt teszem, amit akarok szabadságra vágyó emberben, fölmerülhet az a gondolat, hogy Isten zsarnokként figyelemmel követ bennünket és uralkodik rajtunk. Vajon erről van szó? Isten valóban lát? Valóban tudja, hogy mit gondolunk? Azonban hol van a szabadság Isten jelenlétében? Egy olyan kérdés ez, amely óhatatlanul felmerül, és ezt boncolgatva találunk néhány érdekes dolgot a Szentírásban. Ha azonban tovább szeretnénk fokozni Isten mindenütt jelen valóságát, Isten jelenlétét a mi életünkben, akkor nem kerülhetünk meg egy másik fogalmat sem a mindenütt jelen valóság mellett, és ez az engedelmesség. Isten feltétlen engedelmességet vár el, sőt, úgy olvassuk a Szentírásban, hogy az engedelmesség útján kívül nincsen semmilyen más módja annak, hogy elérjük a boldog véget, amelyre számítunk. Máté 7.21-ben Jézus Krisztus kijelenti: nem minden, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják Jézus Krisztusnak, hogy Uram, sokan veszik fel magukra a keresztjén nevet. Azonban kevesen gondolják át, és még kevesebben élik azt, amit ez jelent. Valakit uramnak szólítani nem pusztán udvariasságból kell. Jézus Krisztust urunknak szólítani nem lehet csak udvariasságból, mert ha őt urunknak elismerjük, akkor elismerjük az ő felsőbbrendűségét, és ha valakit felsőbbrendűnek ismerünk el, akkor ez bennünket automatikusan alárendel ő neki. Nem beszélhetünk vele egy szintről, nem viselkedhetünk vele egy szintről, hanem engedelmességgel tartozunk neki. Annál is inkább, hogy Isten teremtett bennünket, és a teremtmény sosem lehet, sosem válhat egyenrangúvá a teremtővel. Sőt, Jézus Krisztus megváltott, és most már kétszeresen engedelmességgel tartozunk neki. De vajon miért kéri tőlünk az engedelmességet? Miért szükséges ez? Máté 7.14-ben, amely az üdvösség útjáról beszél, tulajdonképpen a Máté evangéliumának egész 7. fejezete, úgy olvassuk, hogy szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Ez tehát egy példázat, amely az üdvösség útjáról beszél. Szoros, kevés lehetőség adott, az ember számára kényelmetlen. Úgy érezhetjük magunkat, mintha bezártak volna, mintha kényszerítenének. De azt mondja a példázat.

A lehetőség, amely boldogságot biztosít, és nem csak az eljövendő életben, hanem a jelen való életben is. Elérkeztünk tehát mai tanulmányunk paradoxonjához. Isten figyelemmel követ, mindent tud rólunk, engedelmességet vár el, és mégis csak így lehetünk szabadok. Vajon hogy történik, hogy ez a látszólagos kötöttség, ez a látszólagos állandó kötöttség szabadságot tud biztosítani? A szabadságot tulajdonképpen csak akkor élvezhetjük valóban, hogyha biztonságban élhetünk. Képzeljük el, ha mindenkinek minden szabad lenne. Akkor lehet, hogy holnap reggel az autónk már nem lenne ott a parkolóban, lehet, hogy az utcán bennünket valaki leütne, lehet, hogy a házunkat kiürítenék, még a jelenlétünkben is, mert hát minden szabad. Valami ilyesmi történne. És egy ilyen mindent szabad világban meddig éreznénk szabadnak magunkat? Nem hiszem, hogy sokáig. Mert az, hogy mások mindent megtehetnek velünk, elrabolná a mi szabadságunkat. Szabadságot tehát csak ott élvezhetünk, ahol betartunk bizonyos szabályokat, ahol betartunk bizonyos törvényeket, ezzel másokat tisztelünk, másoknak teret engedünk, és mi magunk is élvezhetjük a szabadságot. A jó német közmondás szerint leben und leben lassen, élni és élni hagyni. Egy ilyen világban, egy ilyen rendszerben szabadnak érezheti magát az ember. Mégis Isten miért engedi meg, hogy az emberek engedetlenek legyenek és ellenszegüljenek őneki? Miért engedi meg Isten, hogy mindamellett, hogy a lopás bűn, az emberek lopjanak? Miért engedi meg, hogy habár a gyilkosság bűn, az emberek öljenek? Isten az embert nem robotnak, nem gépnek, hanem szabad akaratú lénynek teremtette. És nem csak ilyennek teremtette, hanem Isten figyelembe veszi és tiszteletben tartja az ember szabad akaratát. Felajánlja nekünk azt a lehetőséget, amely elvisz az örök életre, amely üdvösséget biztosít, amelyen szeretné, hogy járjunk, felajánlja ezt az utat, de mindamellett megengedi, és tiszteletben tartja mi választásunkat, hogy más úton járjunk. Annál inkább megnyilvánul az ő szeretete és hatalma, minél inkább megengedi, hogy válasszunk. Mert nem az az igazi szeretet, amely kényszeríti a másikat, hogy viszont szeresse, hanem az az igazi szeretet, amelyik megengedi a másiknak, hogy válasszon. Isten is megengedte, hogy válasszunk, és mivel mi emberek hajlamosak vagyunk engedni a kísértésnek, bűnre való hajlammal születtünk, ezért ösztönszerűen, természetszerűen olyasmit választunk, ami ellenkezik Isten akaratával. Csak akkor tudjuk Istent választani. Csak akkor tudjuk az ő akaratát választani, ha engedjük, hogy ő vezessen bennünket. És mivel Isten adta nekünk ezt a szabadságot, és mi kihasználjuk ezt, éppen ezért oszlanak az emberek két csoportra. Egyesek választják, hogy kövessék Istent, mások pedig választják, hogy a maguk feje szerint járjanak. És Ézsaiás mondja, az 53. fejezetben, minnyáján, mint juhok eltévejtünk ki a maga útjára tértünk. Azonban ennek az útnak a végén vár a megsemmisülés, ami tulajdonképpen az emberek maguk feje szerint választott bűnös útjának a természetes következménye. Bűn által csak pusztulásba lehet haladni. És ez a pusztulás elkezdődik már most az életünkben, és ha gondolunk arra sok bajra, nyomorúságra, amit a személyeknek, a családoknak okoz egészségileg, a családi életben és anyagilag a bűn, akkor elmondhatjuk, a pusztulás már elkezdődött, és betetőzik, amikor az ítélet napján megsemmisülnek mindazok, akik nem engedelmeskedtek Istennek. Ha már most az Istennel szembeni engedelmesség biztosítja számunkra a lelki nyugalmat, a békét, az örök életet, akkor mit tegyünk, hogy mi is tiszteletben tartsuk Isten akaratát? Hogyan lehetünk biztosak abban, hogy az ő teljes igazságát megismerjük, és amit tőlünk ér, azt mind meg is tudjuk tartani? Máté evangélium a 7. fejezetéhez térünk vissza,

ahol Jézus Krisztus az egyik bibliaversben a következő tanáccsal szolgál. Kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok. Amikor kisgyermek voltam, kérjetek és adatik néktek, én ezt úgy értettem, hogy bármilyen kis autót, bármilyen csokoládét, bármilyen szép, színes cipőt, bármilyen képeskönyvet kérhetek Jézustól, és megadja. És őszinte gyerekfejjel, sokszor kértem én ilyen meg olyan játékot, képeskönyvet, cukorkát, és sok mindent az Úrtól. Aztán volt, amit adott, volt, amit nem adott. Itt azonban sokkal többről van szó. Kérjetek és adatik néktek, Jakab apostol kiekészíti a gondolatot, akinek nincsen bölcsessége, kérjen az Úrtól és megkapja. Itten kérjetek és adatik néktek, szó van bölcsességről. Hogy külön tudjuk választani a jót és a rosszat az életben, és ez nagyon sokszor nehéz, mert az életünk annyira zűrzavaros, az elménk annyira fáradt, hogy nehezen teszünk különbséget. Kérjetek és adatik néktek erő, hogy tudjatok jót tenni, mert sokszor nehéz jónak lenni. Egy kisgyermeket az édesanyja szídott, amiért annyira rakoncátlan és neveletlen, és a kisgyermek sírva csak annyit mondott, édesanyám, ha tudnád, hogy milyen nehéz jó lenni, ehhez kell nekünk az erő, hogy tudjunk Isten akarata szerint élni. És még sok minden másra szükségünk van ahhoz, hogy Istent követni tudjuk, de ezt nem mint érdemszerző erőfeszítést kell emberi erővel elérni, hanem egyszerűen kérni kell Istentől, és ő megadja. És akkor megismerjük a teljes igazságot, olyanok leszünk, mint a becsületes munkás, aki helyesen hasogatja az igazság beszédét, és aki helyesen olvassa, és nem tendenciózusan, vagy előítéletekkel telve, az megtalálja az igazságot. Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, János 7.17 szerint megismerheti-e tudományról, vajon Istentől van-e? Járjatok, amíg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket, mondja Jézus Krisztus. Ha keressük őszintén az igazságot, akkor meg is találjuk, és ha abban járunk, biztosak lehetünk, hogy nem tévedünk el. Egy barátommal haladtunk valamerre, és hirtelen az egyik ismerőse rákérdezett, te, elintézted ezt? Jaj, elfelejtettem. Holott, ez nem volt éppen igaz, mert azelőtt mesélte nekem, hogy nem intéztel ezért, meg azért, és amazért, de, mikor rákérdeztek, azt mondta, elfelejtettem. Apró kis hazugság. És kérdeztem tőle, nem gondolod, hogy ezt Isten hallotta? Ó, törődik is ő mindenféle aprósággal. Sokan azt mondják, hogy hát, ez túl jelentéktelen, túl kicsi, hogy Isten ezekkel törődjön. Vannak ennél sokkal nagyobb dolgok, és gondolnak másokra, akik sikkasztanak, ölnek, és egyéb kegyetlen dolgokat cselekszenek. Isten az apróságokkal nem törődik, Isten nagy vonalú. Azonban a Szentírás azt mondja nekünk, hogy minden aprósággal, minden kicsi és nagy bűnnel Isten ugyanazzal a fontossággal foglalkozik. Azért figyelmét nem kerülik el. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely Istennek szájából származik. És ez azt jelenti, hogy nem kerülhetünk ki bizonyos bibliai igazságokat, hanem minden igét, amely Istentől származik, el kell fogadnunk, és azzal táplálkoznunk kell. Ilyen módon tehát akkor nem kerülhetjük ki sem az apró, sem a nagy részleteit az igazságnak, amelyek együtt alkotnak egy teljes egészet, hanem Isten minden igazságát, kezdve a legapróbb dolgoktól az életünkben, alkalmaznunk kell, és amennyiben nem tesszük, Isten úgy fog megítélni. A teljes engedelmesség tehát a legkisebb dolgoktól a legnagyobb dolgokig Isten szemében kívánatos, sőt, az egyetlen útja annak, hogy örömöt szerezzünk Istennek, és őt kövessük. Azonban azt mondják az emberek, hogy lehetetlen mindent megtartani. Így volna ez? Máté 19.26-ban olvasok, Istennél minden lehetséges. És hogy ne csak a tökéletes Jézus Krisztus kijelentését olvassuk, akivel szemben egyesek azt a kifogást hoznák fel, hogy neki könnyű volt,
Ott van Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levélben a 4. fejezet 13. részében található kijelentése, amely egy több évtizedes Krisztussal járás és maradéktalan engedelmesség gyümölcse. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Még engedelmeskedni is van erőm, és ehhez sokszor nagyon sok erő kell, mert ami emberi jönünk mindig mást akar. Ha tehát van erőnk Krisztusban, de úgy érezzük, hogy nem vagyunk képesek, akkor kérjük tőle az erőt. Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban. Így ad hálát Pál apostol, és kívánom, hogy mi is így tudjunk hálát adni Istennek, azért, hogy az engedelmesség útján sikerült megtenni az első lépéseket, és győzelemre jutottunk. Ez a bibliai fogalom, az engedelmesség gondolata sok mellék ágra is elvezetne bennünket, sok egyéb kérdést is felvet, azonban adásaink keretei között körülbelül ennyit tudunk bemutatni. Ösztönzöm kedves hallgatóinkat, lapozzák fel a nyomtatott anyagot, akik nem rendelték meg, rendeljék meg, és bőségesen találnak ott még utalásokat, bibliaversekre, magyarázatokat és megjegyzéseket, amelyek segítenek megérteni ennek a témának a különféle oldalait. Jövő heti adásunkban még egy pár perc erejéig visszatérünk néhány kérdésre és válaszra, addig is várom szeretettel leveleiket. Elmúlt adásunkban az egészséges életmód bibliai elveiről volt szó, sajnos az adott keretek miatt nagyon szűkösen, azonban vannak rádióadásaink, amelyek ezt a témát igen bőségesen tárgyalják. Mindamellett visszatérnénk néhány kérdésre, amely fölmerült ezzel a témával kapcsolatban. Valaki a következő Biblia verset küldte be magyarázat véget. 1 Timóteus 4:4. Mert az Istennek minden teremtett állata jó, és semmi sem megvetendő, ha hálaadással élnek azzal. És ennek a Biblia versnek a kapcsán talán az a gondolat merült fel a hallgatónk elméjében, hogy ezt nehéz összeegyeztetni azzal a listával, amelyet Mózes az ő 3. könyvében ír le, és amely a tiszta és tisztátalan állatok közötti különbségeket sorolja fel. Sőt, ebből még egyesek levonják azt a következtetést is, hogy az új szövetségi időtől kezdve mindent meg lehet enni. Azonban van itt egy apróság, amely nem is annyira teológiai, hanem inkább nyelvtani, de annál fontosabb, mert rávezet bennünket ennek a szövegnek az igazi értelmére. Olvassuk még egyszer figyelmesen, és ha kedves hallgatóm, van előtted egy szentírás, de talán meg is kerested 1 Timóteus 4:4-et, akkor légy te is figyelmes mindenre, ami a szövegben található. Mert az Istennek minden teremtett állata jó, és semmi sem megvetendő, ha hálaadással élnek azzal, pontos vessző, és folytatódik a mondat az 5. versben, mert megszenteltetik Istennek igéje és a könyörgés által. Istennek minden teremtett állata jó. Melyik? Amelyik megszenteltetik Istennek igéje által. Van itten tehát egy olyan kitétel, hogy Istennek teremtett állatai jók, mert megszenteltetnek az ige által. Na már most semmi sem függ össze jobban ezzel az 5. verssel, ezzel a kifejezéssel, mint az a lista, amelyben szó szerint leírja Mózes, mi az, amit megszentel Isten az ige által, és mi az, amit nem. Pál apostol itt minden tévedést elkerülendő világosan utal arra, hogy minden jó, amit megszentel Isten igéje. És természetesen utána a könyörgés is. Azonban nem képzelhető el egy olyan állapot, amelyben Isten igéje valamit nem szentel meg, sőt tisztátalannak tart, de ugyanakkor a mi imádságainkra Isten tesz egy kivételt, és megáldja azt, amitről egyébként azt mondta, hogy nem. Isten igéje megszentel mindent, és ha eltérünk Isten igéjétől, és attól eltérő úton járunk, és most már nem csak táplálkozásra gondolok, hanem egyéb dolgokra is az életünkben, akkor utána már semmilyen imádsággal nem tudjuk elérni azt, hogy Isten, ami saját magunk választotta utat, jóvá tudja hagyni.
Isten az ő szent lelk által mindig visszaküld a Szentíráshoz, nézzük meg, hogy a jó, járjunk azon, és akkor meg tudja áldani a mi erőfeszítéseinket. Egy másik igei rész, amelyet fölhoznak ezzel a témával kapcsolatban, nem más, mint az a látomás, amelyet Péter látott, és amelyben leereszkedett egy lepedő az égből, rajta mindenféle csúszómászó, utálatos állat, kígyók és egyéb tisztátalan állatok, amelyek a zsidó rendelések, a mózesi rendelések, az Istentől kapott rendelések alapján tisztátalanok, ott tekergőztek a lepedőben. Egy hang hallatszott, öljed és egyed, Péter felhozta kifogást, de hát én soha nem ettem tisztátalant, mire a hang a mennyből így válaszol, amit Isten megtisztított, ne nevezd tisztátalannak. Háromszor megismétlődik a látomás, és utána Péter átél egy olyan tapasztalatot, amelyről soha nem gondolta volna életében, hogy megtörténhet. Egészen pontosan, röviddel a látomás után odaérnek Cornélius emberei, mert arról az esetről van szó, amikor Cornélius hívására Péter apostol látogatást tesz az ő házában. Meghívják Cornéliushoz, ő elmegy, meglátogatja. Mindannak ellenére, hogy a zsidók számára szigorúan tilos volt pogányember házába bemenni, és ottan elidőzni. Ez a tisztátalanná válással volt egyenértékű az ő szemükben, és volt egy rituálé is, amelyet előírtak mindazon zsidók számára, akik megfertőztették magukat azzal, hogy pogányemberek házába léptek be. És amikor elér Cornélius házába, Péter apostol, következik egy tapasztalatcsere. Cornélius elmondja, hogy hogyan tanácsolta neki az angyal a látomásban, hogy Péter apostolt keresse meg és hívja el. Ugyanakkor Péter apostol is, meglepődve Cornélius látomásán, elmondja, hogy mit látott ő maga. És itt következik a magyarázata a látomásnak, amelyet senki más nem magyaráz, hanem maga Péter, és levonja a következtetést abból, amit látott. Péter pedig a következő dolgot értette meg a látomás során. Ne nevezd tisztátalannak, amit Isten megtisztított. Ebből ő megértette, hogy most már nem csak a zsidóknak, hanem a pogányoknak is hirdetni kell az evangéliumot. És Péter következtetését a következő szavakban fogalmazza meg, most látom, hogy nem személyválogató az Isten. Mert amit addig tisztátalannak néztek, és jelképezte ezt a lepedőben tekergöző sok utálatos tisztátalan állat, az a zsidók szemében, a keresztény élet zsidók szemében már nem lehetett többé tisztátalan. Őket is meg kellett keresni az evangéliummal. Ez egy olyan látomás tehát, amelyet Péter maga magyaráz el, és amelyben szó sincs, még csak említés sem tesz Péter táplálkozásról, ehető és nem ehető húsokról, hanem ennek a látomásnak a szimbolikus jelentését vonja le, levonta a helyes következtetést, és aszerint cselekedett is. Ez a látomás tehát semmiképpen nem érv azok ellen a bibliai írások ellen, amelyek előírnak bizonyos tiszta táplálékokat, és a tisztátalanoktól eltanácsolnak bennünket. Egy másik kérdés a következő volna, amelyre már csak röviden válaszolunk. Miért fontos egészségesen élni? Miköze a testnek a valláshoz? Sokféle magyarázatot felhoznátnánk, tudományosat, egészségügyit, meg egyéb magyarázatokat, viszont azt hiszem az első és a legfontosabb szempont az kell legyen számunkra. Azért élünk egészségesen, azért kell így élnünk, mert Isten parancsolta. Korintus első levél 6. fejezetének a végén Pál apostol kijelenti, hogy a mi testünk a Szentlélek temploma, és aki ezt megrontja, megrontja azt az Isten is. Minden egészségromboló hatás, legyen az táplálék, dohány, alkohol, vagy akármi más, rombolja a mi testünket, és hogyha ezt szándékosan, vagy felelőtlenül nem törődő módon lehetővé tesszük, akkor vétkezünk Isten ellen. Van reménység című tanulmánysorozatunk 14. tanulmányát hallották, amely egyben az utolsó is. Jövő héten már nem következik tanulmány, viszont kérdés, válasz
rovatunk visszatér, és ugyancsak a jövő héten egy 14 plusz egyedik tanulmányképpen rövid áttekintésben átnézzük azt, ami eddig elhangzott, és megpróbáljuk összegyűjteni egy csokorba azokat a tanításokat, amelyeket Jézus Krisztus a Van Reménység cím tanulmánysorozat ideje alatt felajánlott nekünk. Várom tehát önöket a rádiókészülékek elé a jövő héten is. Leveleiket, kérdéseiket, megjegyzéseiket bátran küldjék el levélben rádióadónk címére, amely a következő: Rádió Vócsász Piráncé, Györgyi Bilásko utca 101 szám, postai irányító szám 400489, Kolozsvár. Várom tehát leveleiket, amelyekre jövő adásunkban nagyon sok szeretettel válaszolunk. Akik még nem rendelték meg tanulmánysorozatunkat, azok nyugodtan tegyék meg a fenti címen, és habár rádióadásaink keretén belül ezt a 14 tanulmányt kimerítettük, még akkor is nagyon hasznos lehet ez a tanulmány, ha otthon, a magunk csendjében átolvassuk őket. Rendeljék meg tehát a tanulmányainkat, amelyeket szívesen elküldünk postával, ingyen, bérmentve.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák, és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájuk az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

Péter első levele, 3. fejezet, 18. vers. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen.

vajon hogyan befolyásolják, alakítják át mindennapi életünket az okostelefonok, az internet, a közösségi média felületek? És miként lehetünk jelen a digitális világban úgy, hogy hasznunk származon belőle, és életünk, kapcsolataink minősége javulni tudjon? Kedves hallgatóink, ezen kérdésekkel, ezzel a témával foglalkozik Demeter Irén, műsorvezető szerkesztő és meghívottja Bodolai Zoltán lelkész, pszichológus abban a beszélgetésben, amelynek a második és egyben az utolsó része mai műsorunkban fog elhangzani. A beszélgetés részlet előtt adásunk első perceiben ma egy történetet fogunk elmondani gyermekeknek és felnőtteknek. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és jó rádiózást, sok áldást kívánok!

Egy átlagos nap átlagos tanórája következett. Legalábbis a diákok ezt hitték. Ám amikor a tanár megérkezett, nem a tananyagba kezdett bele, hanem mindenki meglepetésére egy papírköteget vett ki a dossziéjából. Felmérőt fogunk írni, közölte a diákokkal, akiknek lefagyott a mosoly az arcukról, a nem várt hír hallattán. Ezután a tanár szokás szerint lefelé fordítva kiosztotta a papírokat, majd visszament az asztalához. A tanulók idegességgel, vegyes izgalommal fordították meg a dolgozatot, melyen legnagyobb megdöbbenésükre csak egy kis fekete folt volt. Az volt a feladatuk, hogy írják le minél részletesebben, mit látnak. A tanár bőven hagyott időt a feladat kidolgozására, majd beszedte a dolgozatokat, és gyorsan át is olvasta a kérdésre adott válaszokat. Amikor végzett, így szólt a diákokhoz. Ezt a dolgozatot nem fogom osztályozni. Nem azért irattam veletek, hanem azért, mert kíváncsi voltam, mire figyeltek. Kivétel nélkül mindannyian leírtátok, hogy milyen a kis fekete folt alakja, mérete és hogy hol helyezkedik el a papíron. Valamivel viszont egyikőtök sem foglalkozott, magával a fehér papírral, amin a fekete folt volt. És ha belegondoltok, a legtöbb ember pontosan így éli az életét. Csak a nehézségeinkre, problémáinkra, személyes konfliktusainkra és sérelmeinkre koncentrálunk, miközben azt a rengeteg szép dolgot, ami az életünk része, észre sem vesszük. Hagyjuk, hogy az a kis fekete folt beszennyezze az egész elménket.

0: Reménység hangja.
1: Nem értek egyet azzal, hogy az internet, az okos eszközök, azok csak károsak és ártalmasak. Akár a gyermekek életében, akár a felnőttek életében. És még egy dolog, ha már erre elkanyarodtunk, hogy vannak olyan szülők, akik teljes mértékben tiltják a gyermekek. Jó, bizonyos életkor alatt a rendben.
2: Igen.
1: De azért nem tartom ezt helyes dolognak, hogy teljesen eltiltani, mert ez olyan, minthogyha elzárná az ember egy kicsit a környezetétől a gyermeket. Tehát amikor...
2: Igen, és az a fejlődésben sose szokott segíteni, nem. Vagy legalábbis később inkább visszaveti
1: nem. Ezt. Egy szülő, most a pszichológus szólal meg belőlem, nem gyermeket nevel, nem kamasz nevel, hanem felnőttet nevel.
2: Igen.
1: Azt jelenti, hogy ugye azért tanítom meg neki, hogy kösse be a cipőfűzét, mert nem én akarom 40 évesen is bekötni neki. Azért tanítom meg, hogy kelljen át a zebrán nézen jobbra-balra, mert nem akarok ott lenni még 50 éves korában is, hogy fogjam a kezét. Ugyanígy meg kell tanítani, hogy hogyan használja, mire figyeljen, mert én nem leszek ott mindig, és ne a kortársai, ne a másik gyerek tanítsa, hanem egy önálló, értelmes gondolkodású valaki legyen, aki tudja jól használni a modern technika adta
2: vívmányokat. Hát az semmiképpen nem jó, hogyha egy gyereket a mai világnak kivesszük végül is ebnek a mai világnak a fejlődéséből, ez teljesen természetes. Viszont eszembe jutott az, hogy nagyon sok pozitív része van, és valóban mi is, hogy műsorokat gyártunk, Isten tiszteletet tudunk mutatni, mindent, viszont ez, amit említettél korábban, ez az információ áradat. Uh-huh. Ez annyira gyorsnak találom, hogy ezzel a versenyt felvenni borzasztó nehéz. Igen. Tehát beszélgettem például lelkésszel, aki már nehezen tudja ezt a tempót tartani, hogy mondjuk szétnéz, mondjuk elkezdi a prédikációt, és szétnéz 5 perc után, és már azt látja, hogy mondjuk valaki már előkapta a telefonját, mert már régen nem érdekli. De ugyanúgy egy műsorban, már minden, mert annyira hozzászoktunk például ahhoz, hogy igazából csak az ember tekergeti, és mi is gyártottunk ilyen pár perces kis videó összeállításokat, és azon gondolkoztunk, hogy még lerövidítjük, mert már egy 8 percest mondjuk valaki nem néz meg. Már csak maximum egy 2 perces, de azt is csak akkor, hogyha rendkívül izgalmas. Tehát nekem ilyenkor az izgalma egyébként, hogy hova lehet ezt még fokozni? Ez a félő nekem egy kicsit, hogy nem tudjuk valahogy már felvenni vele a versenyt, hogy ezt a gyors tempót.
1: Igen, majdnem azt mondtam, hogy a nyugati világban sajnos ez figyelhető meg, hogy nagyon felgyorsult az élettempó, de azért nem csak a nyugati világ. Tehát most már szinte a föld minden részén, a legelmaradottabb helyeken is ott van, egy-egy felvételt látszott van az emberek kezében a mobiltelefon, ami kapcsolatot jelent az egész világgal. És abban teljesen igazad van, és erre is van nagyon sok kutatás és tanulmány, hogy amilyen gyorsan az utóbbi évtizedekben megnőtt az információ mennyiség, és ahogy mondod, ez ömlik ránk, olyan gyorsan viszont nem tanulta meg az ember agya még ezt feldolgozni. Ha van valakinek egy kicsit több sütnivalója, akkor tud szelektálni, és félre.
2: Igen.
1: Egyszerűen azt mondja, hogy nem, most megállom. Nekem se sikerül mindig. Tehát azt én is amikor óránként ránézek, hogy van-e valami új hír egyszerűen a hírpoltárokra, mert kíváncsi vagyok, hogy mi történt. Igen. Vagy az a kikapcsolódásom egyszerűen, hogy végigfutom a
2: hírket. Egyébként tényleg most, mint pszichológus, hogy tényleg az a kérdés, hogy jó-e ennyire függő helyzetben lenni tőle? Tehát, hogy már amikor az ember oda jut el, és tényleg, hogyha ez gyerekkorba elkezdődik. Ugye már nagyon sokszor az van, hogy a gyerekeknek az ember nem mond el sok mindent, mert azt gondoljuk, hogy az ő fejlődtségi szintjén még ezt nem érti meg. Viszont azért most itt sokkal több olyan áramlat éri, ami meg lehet, hogy sok az ő szintjéhez.
1: Nem, hogy lehet biztos.
2: Igen.
1: És lehet, hogy te nem mondasz el neki valamit, de akkor majd megtalálja az interneten, mert nem tudsz állandóan a sarkába, vagy a feje fölött lenni, hogy irányítsd, hogy mit nézhet és mit nem nézhet. És igen, tehát ez, amit mondasz, hogy a függőség, ugye azt gondoljuk, hogy amikor sokat internetezik valaki, sokat, ugye a szülő mondja, tedd már le azt a átkozott telefont,
2: és szerintem minden családban
1: ez mindenhol megvan, vagy akár a házastársak is egymással, hogyha valaki nagyon... Szóval az önmagában nem függőség, rossz dolog, ha sok időt tölt, de a függőségnek vannak bizonyos feltételei. Ugye a WHO is már most meghatározott ilyen, az ENSZ-nek, ugye az Egészségügyi Világszervezete, olyan betegség fajtát, ami internet vagy játékfüggőség, de ennek vannak kritériumai, egyrészt, hogy legalább 6 hónapon keresztül fennáll, elhanyagolja emiatt a munkáját, elhanyagolja a személyes kapcsolatait, elhanyagolja a személyes higiéniáját, tehát ez, hogyha, és még most nem sorom tovább, hogyha fennállnak, akkor van függőség. Ha ezek nem állnak fenn, akkor azt lehet mondani, hogy sokat foglalkozik vele, lehet, hogy ez káros, de ott még meg lehet állítani, még le lehet róla mondani.
2: Igen, de ezért érdemes rá odafigyelni, hogy nem kell megvárni. Ne jusson el odáig. Nyilván, hogy ne jusson az ember odáig, és amikor már érzi, hogy azok a jelek vannak akár egy gyereknél. Nem akarok most tényleg ilyen személyes dolgokat, meg tudom, hogy a gyerekek érzékenyek rá, de te is szülő vagy, tehát tudnál valamit tanácsot adni, hogy mit lehet a gyerekekkel kezdeni, amikor már azt látod, hogy azért egy kicsit sok.
1: Igen. Egyrészt olyan értelemben legyünk rugalmasak, hogy minden korosztálynak, tehát nem szabad egy valamit húzni.
2: Igen.
1: Korosztályonként ez változik. Érettségi, értelmi érettségi szintenként ez változik. Ami fontos, hogy legyenek egyértelmű szabályok, egyértelmű határok. Tehát például azt mondom, hogy este 8 után, vagy 9 után kapcsolja ki, adja le, és adja oda a szüneinek, hogy még véletlenül sem, mert vannak, bocsánat, hogy mindig felmérésekre hivatkozok, a gyermekek, akiktől nem, meg a fiatalok is, nem csak gyermekek, itt a fiatal felnőttek is.
2: Sőt, ha
1: nem,
2: rendes felnőttek
1: nem teszi le, akkor igen. Képes pörgetni éjszaka, kialvatlan lesz, és másnap akár felnőttről van szó, akár fiatalról, akár gyermekről, nem tud koncentrálni, hibákat vét a munkájában.
2: És iszonyúan megy az idő, tehát az ember
1: megy.
2: Néha, észre
1: hogyha... Veszi.
2: Igen, észre se veszi, csak úgy rácsodálkozunk rajta, hogy hú, hát már 2-3 órát nézegetek, igen. Mert ide-oda kattintgat az ember, tehát nagyon-nagyon igen, el igen. Tud vinni.
1: Kisgyermekeknél, pedig szülőknél nyilván vannak most már nagyon jó programok, amik szűrnek, hogy bizonyos, hogy is mondjam, csak oldalakat látogathat, mást nem, leállítja az internetet a telefonján egy bizonyos időintervallum után, hogyha nem adja le magától. Tehát a kisgyermekeknél ez még könnyebb, kamaszoknál már nehezebb, annál is inkább, ahogy említettem, a digitális benszülöttek nekik, ugye mi azt mondjuk, hogy használjuk az internetet, ők benne élnek. Nekik ez egy, nekik a, úgy nehéz nekünk elképzelni, mert mi nem ilyenek vagyunk. Nekik ugyanúgy az életük része, ami azon a felületen folyik, mint nekünk az, hogy most itt beszélgetünk. Nekünk ez nem, nekünk az csak egy eszköz. Számukra nem eszköz. Nekik teljesen az életük, a karjuk megnyúlt része. És ugye ezért vannak a pszichológiai problémák is, amire rákérdeztél, mert és ez egyre inkább így lesz a most következő generációkkal, mert ők egy picit már ilyen egyes szám harmadik személyben tekintenek magukra, hogy kívülről hogy látják őket. Ugye hány lájkot kaptam, hogy tetszett a szelfim, megosztja a reggelitől kezdve azt, hogy mivel hol van, mit csinál, kivel találkozik, mindent posztol, kitesz ki a nagyvilág elé.
2: Na igen, erre még szerettem volna kitérni itt a végén, hogy azért ez viszont óriási veszély. Ez főleg talán a fiataloknál a legjobban, nem annyira gyerekeknél, felnőtteknél, fiataloknál. Ez a mit mutatunk magunkról, tényleg, hogy mennyire értékel más, és tényleg, hogyha valakinek valami önértékelési problémája van, bármi ilyesmi, akkor annak rengeteget jelent az, hogy... És aztán még, vagy legyünk őszintén, vannak egészen más veszélye is, hogy valaki interneten keresztül keresi meg a igen. Fiatalokat, mondjuk akár valami szexuális...
1: Így van. Ugye ennek ez a két veszély van, egyrészt, hogy ő a megerősítést... A szeretetet, az elfogadást onnan várja, és a lájkokban vagy a diszlájkokban méri. És nagyon sok depressziós fiatal egyébként ennek köszönheti azt, hogy olyan helyzetbe kerül, ahova kerül, mert ugye ez a mérce.
2: Tehát azért sok veszély is van, legyünk őszinték.
1: Van veszélye.
2: Igazad van abban, hogy
1: és a másik, ami, amit mondtál, hogy ez a, mivel számukra ugyanolyan a kommunikációnak ugyanolyan formája, mint a személyes beszélgetés, ezért ők nem látnak ebben problémát, hogy egy idegennel,
2: igen.
1: akinek rossz szándéka van, és ezt nem látják előre, hogy ki milyen rossz szándékkal akar, még ha nem is szexuális visszaélés, csak egyáltalán anyagi, ugye valahogy bankkártya adatokat, és itt most nem arra a telefonos butacsalókra gondolok, akik felhívnak a bankok nevében, hanem az interneten keresztül, hogy a fiatalokat próbálják behálózni.
2: Sok izgalom van, de azért a felnőttek életében ez ugyanúgy. És az előbb említetted, hogy ugye van, amikor akár családilag, akár társilag, és szerintem azért érdemes rá odafigyelni, hogy bizonyos amikor az ember már látja, hogy talán egy kicsit sok időt töltök vele, bizonyos határokat szabjon magának is, és nem csak a gyereknek. Hajlamosak vagyunk azt csinálni, hogy a gyerektől rászólunk, hogy este 8-kor tedd el, éppen valakivel beszéltem a múltkor, de azért ő nem teszi el, ő maga este 8-kor, tehát azt gondolom, hogy azért ez mégis nagyon fontos, hogy erre figyeljünk.
1: Igen, egy felnőtt ember azért már egy érett gondolk, tehát jó esetben, ugye nem vagyunk infantilisek, vagy éretlen felnőttek.
2: De egy kicsit vezetve vagyunk mi is azért.
1: Nyilván vonz mindannyiunkat, ott van a, és nem kell érte semmit tenni, hát ott van a kezünkben, ott van a zsebünkben, ott van velünk állandóan, és hogy említettem is, reggeltől estig a segítségünkre van, és nehéz azt mondani, hogy na most itt elég volt, és ne ő uralkodjon rajtam, hanem én szabom meg, hogy ő hogyan befolyásol.
2: Igen, és az igaz az, és örülök, hogy azzal kezdted, hogy tényleg rengeteg jó dolgot tudunk belőle megtanulni, rengeteg hasznos információt, amit egyébként nem tudnánk nem tudom mennyi idő alatt is megtalálni. Szóval tényleg bármi van, az ember csak beüti az interneten, és kikeres, és megkapja akár egy térképtől kezdve utazás, bármi, így tehát van, a jó van. Dolgokat keressük
1: így
2: meg
1: van, belőle. Hát használjuk okosan, és neveljük arra akár a fiatalabb, felnőttebb, utánunk jövő generációkat, akár a legkisebbeket, hogy

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, minden jót, sok áldást kívánok a holnapi viszont hallásra.

podcastunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Babos Renáta vagyok, és a következő perceket nyugalomban fogjuk együtt eltölteni, dicsőítve az Urat, a mi teremtőnket.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére. A Lelki Pihenő című műsor.

Emeljétek fel Krisztus keresztjét otthonaitokban. János 8:28-ban így szólt azért hozzájuk Jézus. Amikor fölemelitek az ember fiát, akkor majd felismeritek, hogy én ki vagyok, és hogy magamtól semmit sem teszek, hanem azt mondom, amire az Atya tanított engem. Krisztust azoknak kell felmagasztalniuk, akiket szégyenteljes kereszthalálával megváltott. Az, aki érezte Krisztus kegyelmének erejét, van mit mondania. Ezek a személyek arra törekednek, hogy azokat a munkamódszereket hozzák működésbe, amelyek Krisztus evangéliumát hirdetik. Az emberiség a bölcsesség nagyszerű forrásából nyerve hatékonyságát intézményesedik, munkálkodó eszközzé válik, amelyen keresztül az evangélium gyakorolja elmére és szívre ható, átalakító hatalmát. Használjuk Krisztusért összes képességünket. Ezzel tartozunk Istennek. Krisztussal közösségre lépve, az új ember csupán visszatér Istennel való közösségére. Kötelességei körülötte vannak, közel és távol. Első kötelessége a gyermekei, s legközelebbi rokonai. Semmi sem menti őt föl, hogy a külső, nagyobb kör kedvéért elhanyagolja a belső kört. Néhány háztartásban kis otthoni gyülekezet van. A kölcsönös szeretet egymáshoz kapcsolja a szíveket, és az az egység, ami a család tagjai között él, a leghatékonyabb ige hirdetést szólja, és gyakorlati istenfélelemről tesz tanúságot. Amint a szülők hűségesen végzik kötelességeiket, korlátoznak, kijavítanak, tanácsolnak, útba igazítanak, vezetnek, irányítanak, az apa, mint a család papja, az anya, mint valami otthoni misszionárius. Betöltik azt a helyet, amelyet Isten velük töltött be. Otthoni kötelességük hűséges végzésével megsokszorozzák az otthonon kívül jót cselekvő eszközeiket. Alkalmasabbakká válnak a gyülekezetben végzett munkára is. A kicsinnyáj tapintatos kiképzése révén gyermekeiket magukhoz és Istenhez kötve az apák és anyák Istennel működnek együtt. A keresztet magasztalják fel otthonaikban. A családtagjai az égi királyi családtagjaivá, a mennyei király gyermekeivé lesznek.

Krisztus drága vérén lettünk megváltva. És erről 1 Péter 1.18-19 számol be a következőképpen. Tudva, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltottatok meg, hanem Krisztusnak, a hibátlan és szeplőtlen báránynak a drága vérén. Minden egyes lélek hatalmas érték, hiszen Jézus Krisztus drága vére árán vétetett meg. Sátán a füledbe súghatja, de sokkal bűnösebb vagy sem, hogy Krisztus megmenthetne. Bár elismered, hogy bűnös és méltatlan vagy, mégis ellenállhatsz a kísértőnek. Krisztus engesztelő áldozatának érdeme által, hiszen ő a mi üdvözítőnk. Nem saját érdemeinkben bízva, hanem a megváltó drága vérében, amely megtisztít mindannyiunkat. Önmagadat nem mentheted meg a kísértő hatalmától. Ám reszket és megfutamodik, ha a drága vér érdemeire hivatkozol. Az Úr szeret téged. Drágább neked minden földi köteléknél, bármilyen földi tárgynál. Nézd, milyen közel kerülhetsz ahhoz, aki a te erőd és eredményességed. Ne a kereszt árnyékában élj, hanem a kereszt napos oldalán, ahol az igazságosság napja ragyoghat szívedbe. Szabadon járulhatunk Krisztus elfedező véréhez. Ezt a legbecsesebb előjognak kell tekintenünk, a legnagyobb áldásnak, melyben Isten a bűnös embert valaha is részesítette. Mégis mi kevésre becsüljük e roppant ajándékot. Milyen mély, milyen széles és állandó ez a patak. Megnyugvást, pihenést talál itt minden szentség után vágyó lélek, a Szentlélek éltető erejét, majd pedig Krisztussal való szent, boldog, békés együttjárást és drága közösséget. És akkor, ó, akkor tudjuk elmondani értelmesen Jánossal együtt mi is, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Beszélj róla, imádkozz érte. Legyen ez a szent éneklés témája, hogy megmosódj és megtisztulj. A hívő lélek állítja, hogy a szeretet és annak érdemei által áll meg, az Isten trónja előtt bűnbocsánatot nyerve, megigazulva és megszentelődve. Annak megtisztító befolyása ad erőt és lendületet a hitnek, erőt az imához és örömet a készséges engedelmességben.

századik Zsoltár, hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő...

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzog szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömled ez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat, vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban, hall csak leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz, és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. Felismerni Jézus Krisztus hatalmát életünkben azt jelenti, hogy célba érkeztünk. De erre a csodálatos eseményre sokszor életünk krízis helyzeteiben kerül sor. A tanítványok életéből egy ilyen tapasztalatról hallhatunk ma este, amikor újból felismerhetjük, amikor ők is és mi is felismerhetjük Jézus Krisztust. A ma esti igei üzenet címe, hát kicsoda ez? Igét szól Csergezán Bernárd lelkipásztor.

Szeretettel üdvözlök mindenkit ez alkalommal is. Öröm számomra, hogy Istennek ígéjét még egyszer megnyithatjuk, és erőt meríthetünk a Szentírásból. Márk evangéliumához szeretnék lapozni. Márk evangéliuma 4. fejezetéből kezdjük olvasni Istennek ígéjét a 35. verssel. Azután mondanékik azon napon, amint estelőn, menjünk át a túlsó partra. Elbocsátván azért a sokaságot, elvivék őt úgy, mint ahogy a hajóban vala, de más hajók is valának vele. Akkor nagy szélvihar támad, a hullámok pedig becsapnak vala a hajóba, annyira, hogy már-már megtelik. Ő pedig a hajó hátulsó részében a fejaljon aluszik vala, és fölkelték őt, és mondának néki: Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk? És felkelvén megdorgála a szelet, és mondta a tengernek: Hallgass, némulj el! És elállt a szél, és lőn nagy csendesség. És mondanékik: Miért vagytok így félénkek? Hogy van, hogy nincs hitetek? És megfélemlének nagy félelemmel, és ezt mondják vala egymásnak: Kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek néki? Eddig Istennek ígéje. Hogyha megtekintjük ezt a szép ígeszakaszt a Márk evangéliumából, a 4. fejezetből, és elolvastam kezdve a 35. versről egész a 41. versig, látjuk, hogy időben és térben ez az íge szakasz valahol a nap vége fele történik, mert azt olvastuk a 35. versben, mint estelőn. Ugyanakkor el kell mondjuk azt, hogy Krisztus után 29 őszén történik ez, amikor Jézus földi szolgálatának kezdeténél tart. A Galilea tenger, a Genezáret taván történik ez, és ismert dolog az, hogy gyorsan kialakuló viharok történnek meg a tavon. Hirtelen feltámadó szélviharokról olvasunk, és a veszélyes esti időjárásokról. A 35. versben azt olvassuk, hogy Jézus azt mondja: menjünk át a túlsó partra. Egész nap tanított és gyógyított Jézus, szüksége volt egy pihenőhelyre, egy olyan helyre, ahol egy kicsit segítsen azon a helyzeten, amelyben találtatott, mert nagyon fáradt volt. És a túlsó part volt az a hely, ahol távol lehetett a kritikáktól, a rossz indulatú kritikáktól, a félremagyarázásoktól, amelyekkel a farizeusok szüntelenül üldözték Jézust. A túlsó part nyújthatta Jézusnak az óhajtott magányt, most ő megparancsolta tanítványainak, hogy kísérjék oda. Nem szeretném, hogyha túl sokat beszélnünk a vihar lecsendesítéséről, arról sem szeretnék túl sokat beszélni, mi módon kiáltottak a tanítványok kiáltásáról, sem a hitetlenségükről, hanem szeretném, hogyha megfigyelnünk 3 képet Jézusról. Az első kép a Jézus nagy prédikátor, Jézus a nagy prédikátor kép. Maga Jézus az első példázatokat már elmondta, az első példázatokkal már szolgálta az ő hallgatóságát, a tanítványokat.
Beszélt a mennyeknek országáról és annak megalapításáról, annak fejlődéséről. Megemlíteném például a magvető példázatát. Ez a példázat, vagy e példázat által bemutatta az ő munkáját, bemutatta önmagát és az ő munkáját, ahogy végzi ezt a munkát, ezt a szolgálatot. Ha pedig megemlítjük a mustármag és a kovász példázatait, ezek a példázatok az ország, az ő országa növekedéséről tesznek bizonyságot. Ugyan ott van a búza és a konkoly példázata, a háló példázata. Ezek beszélnek, ezek bizonyságot tesznek a végső szétválasztásról, az ítéletről, arról a pillanatról, amikor Isten szétválasztja a jókat a gonoszoktól, ugyanakkor ott van az elrejtett kincs és a drága gyöngy példázatai. Ezek bizonyságot tesznek az ő tanításainak értékéről. A gazdáról elmondott példázattal tanítványait tanítja a szolgálatra, indítja őket a szolgálatra. Ha megfigyeljük Jézust, a nagy tanítót, ugyanabban az időben két dolgot tudunk észrevenni nála. Az egyszerűség és mégis a rendkívüli mélységet tanáljuk meg az ő szolgálatában, az ő tanításában. Annyira egyszerűen beszélt, és annyira érthetően tárta fel az igazságokat, hogy még egy gyermek is megértette ezeket az igazságokat. Lehetett látni, amint a menny a földre költözött, mert Jézusban volt a menny, és vele együtt a menny a földre költözött. Ez a csodálatos tanítás úgy tárta fel, egy csodálatos tanítás által Jézus úgy tárta fel az igazságot, hogy az emberek azt mondták, soha ilyet emberektől nem hallottunk. Milyen tanulságot vonjunk le? Sokszor az üdvösségről szóló tanításokat túl bonyolultá tesszük. És az a tanítás, amely a szívhez kellene eljusson, az a tanítás, amely a szívet kellene érintse, és amely a döntést kellene meghozza az emberek életében, annyira bonyolult, hogy az emberek nem értik. Egy másik gondunk az, hogy néha elveszítjük a középpontot, elveszítjük Jézust, habár Jézus kellene legyen minden szolgálat középpontjában. Ugyanakkor Jézus bátorít, a Szentírás bátorít, hogy a nagy tanító lábainál kell tanulnunk naponta. Időznünk kell Jézussal naponta azért, hogy mind jobban és jobban megismerjük őt, felfedezzük őt, és azért, hogy ő legyen az életünk központja. És amikor Jézus Krisztus az életünk központja, minden megváltozik a mi életünkben, a mi szolgálatunkban, mindennapi életünkben, erre van szükségünk valamennyünknek. A második kép nagyon sokat mondó kép. Miért? Mi sokszor nem is tudjuk felfogni, nem tudjuk megérteni ezt a képet. Az, aki alszik. Jézus, aki alszik, mert azt olvastuk a szövegben, az írásban, hogy Jézus elaludt a fejaljon. A 36. versben azt olvassuk, elvivék őt úgy, amint a hajóban vala. Hogy volt ő? Milyen helyzetben találtatott? Fáradt, éhes, szomjas, kimerült? És úgy tűnik, hogy a tanítványok a hajó hátsó részében felejtették Jézust
a megváltót. Nem olvasunk arról, hogy beszéltek volna, sem arról, hogy kérdést intéztek volna Jézushoz. Azt sem olvassuk, hogy válaszok hangzottak volna el. Csak az van feljegyezve, hogy egy csendes, nyugodt este volt, és ő aludt a fejaljon, más fordítások azt mondják, ő aludt a kormánynál. Sokszor a viharnak is különleges célja van. A vihar Isten gondviselésében történik, aki kezében tartja a természet hatalmát is. A vihar a tanítványok a valódi arcát fedi fel, és a vihar a hitük próbája is ugyanakkor. És nem utolsó sorban a viharnak az a célja, hogy felfedje Jézus minden hatóságát. A Jézus élete című könyv 271. oldalán egy nagyon szép gondolatot találtam meg. Végül a megváltó kiszabadult a sokaság nyomása alól, fáradtságtól, éhségtől gyötörten, ledőlt a hajó farában, és hamarosan elaludt. Igen, Jézus hamarosan elaludt, mert távol volt a kritikától, félelem nélkül, teljes bizalommal az ő atyában, elaludt, pihent a bárkában, a hajóban. Teljes bizalommal abban, akiről a Zsoltáros a 121. Zsoltár 4. versében azt mondja, íme nem szunnyad, és nem alszik az Izraelnek őrizéje. Ez a hit nyugalma, így aludt Jézus ott a hajóban. És ugyancsak a Jézus élete című könyvében, 272-273. Oldalon nagyon szép ez a gondolat, ám nem a mindenható erő birtokában pihent. Nem mint az ég, föld, stenger ura nyugodt meg csendben. Ezt a hatalmat letette, és így szólt. Én semmit sem cselekedhetek magamtól. János evangélium 5. fejezet 30. vers. Az atya hatalmában bízott. Jézus hitben pihent, hit Isten szeretetében, gondviselésében. A vihart lecsendesítő szó hatalma pedig Isten hatalma volt. A tanítványok elcsodálkozva kiáltanak, felébresztik Jézust, aki alszik. Mit mondanak neki? Hogy tudsz aludni, Mester? Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Vajon mitől féltek a tanítványok? Attól féltek, hogy elvész Jézus? Ó, nem. Csak magukra gondoltak. Nem az ő nézőpontjából tekintették a helyzetet. Hát, ha ő nem pusztulhat el, akkor ők sem pusztulhatnak el. Nincs okuk félni, csak bízni kellett volna Jézusban. Még nem ismerték igazán Jézust. Jézus munkásságának kezdeténél tartott. Nem tudták azt, hogy ő becsukhatta a szemét és aludhatott, de a végtelen szív őrködött. Mert az énekek éneke 5. fejezet 2. versének első része azt mondja, én elaludtam, de lelkem vigyázott vala. Milyen csodálatos ez a gondolat. És itt próbáljuk megérteni Jézust, és itt láthatjuk Jézust ebben a képben, aki alszik. Nyugodtan aluhatott, mert ez a hit nyugalma volt. Eljutunk a
harmadik képhez is, a harmadik Jézus képhez, a mindenható. Itt egy új felismerésre találtak a tanítványok. Már sok csodát láttak. Látták Jézust, aki győzött a betegség fölött. Látták Jézust, aki a démonok fölött győzött. Sőt, még a halál fölött is győzött. Most az ő kérdésük az volt, annak, aki ezeket cselekedte, nincs ereje, hogy most segítsen rajtunk, nincs ereje, hogy segítsen az ő tanítványain? Nem érdekli nyomorúságuk? És ismét kiáltanak, és nem jön a válasz, csak a haragos szél süvölt, és most következik az az új felismerés. Jézus felkél, ott áll a tanítványai körében, a hullámok átcsapnak fölöttük, a villám világítja meg az arcát, felemeli kezét, és így szól a haragos tengerhez. Hallgass, némulj el. A vihar megszűnik. És nagyon sokan felteszik a kérdést, és úgy elgondolkoztató, hiszen a tengernek nincs füle, még a szélnek sem. És engedelmeskednek, mert azt olvastuk, hogy a vihar megszűnik, a tenger lecsendesedik. Itt látjuk azt, aki utat nyitott a Vörös-tengeren, a régi Izraelnek, most az ő új népének útat nyit a Genezáret taván. Ugyanaz az Isten, aki hajdan közbelép az ő népéért, most is közbelép az ő népéért. És az ő jelenléte élet, csend és béke. Olyan szép látni azt, hogy a hullámhegyek elcsendesednek. A felhők eltakarodnak. Előtűnnek a csillagok. A hajó a nyugodt tengeren pihen. Ekkor Jézus a tanítványaihoz fordul, és szomorúan megkérdi, miért vagytok így félénkek? Hogy van, hogy nincs hitetek? Ez a 40. vers a Márk 4. fejezetéből. És akkor a tanítványok félelmükben elnémulnak. Félelem és kétségbeesés lett úrrá rajtuk. Azt olvastuk, hogy a tengeren még más hajók is voltak, és a vihar tombolása közel sodorta egymáshoz a hajókat, így mindenki látta a csodát. Jahvét ismerték az Ószövetségből. És most itt van az ő kérdésük. Igen, mi ismerjük a mi Istenünket, mi ismerjük Jahvét. Kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger

mellettünk van, aki bátorít bennünket, aki fenntart az élet nehéz pillanataiban. Egy kérdéssel találkozunk, és fel kell tegyük személyesen magunknak ezt a kérdést. Milyen Jézust ismerek én? Egy humanista Jézust? Nagyon sokan egy humanista Jézust ismernek. Egy megfeszített Jézust ismerek? Egy olyan Jézust, aki elhagyta mennyet, lejötte földre, felment Golgotára, megengedte, hogy bűnös kezek a keresztre feszítsék, életét adta érettem, feltámadott, és újra mennyekben van? Milyen Jézust ismerek én? Egy megfeszített, egy feltámadott Jézust ismerek? Milyen Jézust ismerek? Egy élő Jézust, aki ma is munkálkodik az én életemben, ma is munkálkodik az emberek életében? Elfogadtam-e őt teljes szívvel, megnyitottam szívemet előtte, átadtam életem neki, és megengedem, hogy ő vezesse, irányítsa az én életemet, megengedem, hogy irányítsa gondolataimat, hogy irányítsa cselekedeteimet. Ez csak akkor történik meg, amikor a hit elvégezheti a munkáját, és amikor kapcsolatban lépek Jézussal, amikor kezdem megismerni őt, és amikor az elfogadásnak, Jézus elfogadásának csodája megtörténik bennem. Nagyon szeretem a Zsoltárok könyvéből a 107. Zsoltárt, és itt kezdem olvasni a 24. verssel. Ez egy rendkívüli Zsoltár, ami nagyon ideillik ehhez az újszövetségi ígéhez. Látták az Úr dolgait és csodáit a mélységekben. Szólt ugyanis, és szélvész támadt, amely felkorbácsolta a hullámokat. Az égig emelkedtek, a mélybe süllyedtek, lelkük elcsüggett az ínségben. Szédültek és tántorogtak, mint a részegek. Minden bölcsességük semmivé lett. De az Úrhoz kiáltottak szorultságukban, és kiszabadította őket nyomorúságokból. Lecsillapította a szélvészt, és elcsöndesedtek a hullámok. Örültek, mikor lecsillapodtak, és ő a kívánt kikötőbe vezette őket. Adjanak hálát az Úrnak kegyelméért, és az emberek fiaival tett csodáért. Mennyire csodálatos ez a Zsoltár. Leírja máskülönben az ember tapasztalatát, leírja azokat a pillanatokat, amikor az élet tengerén, az élet viharos tengerén találtatunk, és mit jelent az, amikor az Úrhoz kiáltunk szorultságunkban. Azt mondja a 107. Zsoltár, hogy kiszabadította őket nyomorúságukból. Milyen jól hasonlít a mi életünk a tanítványokéhoz. Milyen gyakran szerzünk a tanítványokéhoz hasonló tapasztalatot. Amikor a kísértés vihara eljön, a hullámok átcsapnak rajtunk, mi egyedül küszködünk a viharral, mert elfelejtjük, hogy valaki segíthet rajtunk. Saját erőnkben bízunk, míg reményünk porba hull, s már-már elveszünk. Akkor jut eszünkbe Jézus, s ha őt hívjuk, hogy mentsen meg, nem kiáltunk hiába. Szeretnék néhány elgondolkoztató kérdést feltenni. Amikor az üdvösség igazságáról beszélünk,
nem tesszük túl bonyolultá és

a tanítást, az igazság tanítását, az üdvösségről szóló tanítást, nem veszítettük szem elől Jézust, miközben szolgáljuk őt, vagy lehet azt állítjuk, hogy szolgáljuk őt, nem hiányzik valaki a mi hithajónkból, és amikor azt mondom valaki, ezt nagy betűvel írom, nem hiányzik Jézus a mi hithajónkból, nem felejtettük el, hogy nap mint nap haladunk a túlsó part fele. Tudjuk, milyen késő az idő, ismerjük az időket, amelyeket élünk. És a nagyon fontos kérdés, ki van a mi hithajónk kormányánál? Mit teszünk, amikor úgy tűnik, hogy minden összeomlik? És a tanítványok kérdése nagyon sokszor a mi kérdésünk is. Kicsoda hát ez, akit meghallgat úgy a tenger, mint a szél is? Kedveseim, legyünk száraz földön vagy vizen, ha megváltunk, szívünkben él, nem kell félnünk. Élő hitünk az üdvözítőben lecsendesíti az élet tengerét. Olyan módon szabadít meg a vészből, ahogy ezt legjobban ítéli. A 107. Zsoltárból a 29. és a 30. versben a következőket olvassuk. Lecsillapította a szélvészt, és elcsöndesedtek a hullámok. Örültek, amikor lecsillapodtak, és az ő kívánt, és ő a kívánt kikötőbe vezette őket. Mennyire szép ez a Zsoltár. Újra idézem ezt a két ígét a 107. Zsoltárból. De kedveseim, bármi vad is a vihar, legyen ez a szenvedések vihara, legyen ez az anyagi nehézségek vihara, vagy a családi kapcsolatok vihara, összeomlott családi kapcsolatok vihara, aki Jézushoz kiállt, és aki azt mondja, Uram, ments meg, az megszabadul. Kegyelme megbékíti a lelket Istennel, lecsendesíti az emberi szenvedélyek küzdelmét, szeretetében megpihen a szív. És ő azt ígérte, Máté Evangélium a 28. fejezet 20. versében, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez egy rendkívüli ígéret, ez egy olyan ígéret, ami bátorít bennünket, hogy maradjunk Jézus mellett, higgyünk benne, és ki ne rántsuk a mi kezünket az ő biztos kezeiből. Ezért imádkozzunk. Mi atyánk, ki a mennyekben lakozol, áldunk és magasztalunk azért, hogy atyánk vagy, és hogy ilyen csodálatos ígéretekkel látsz el bennünket. Köszönjük, hogy megígérted, hogy velünk leszel mindvégig, velünk leszel minden napon, ezért áldunk és magasztalunk téged. De ugyanakkor, Jézusunk, köszönjük, hogy akkor, amikor te hozzád kiáltunk, te mellettünk vagy. Te kiszabadítsz minket. Akkor, amikor a vihar tombol, és amikor kezünket nyújtjuk te feléd, te kész vagy kimenteni bennünket. Uram, akármilyen nehézségben találtatnunk, segíts, hogy te hozzád kiáltsunk, és kérjünk téged, Uram, ments meg, mert tudjuk, hogy ezt nem hiába tesszük. Köszönjük, hogy meghallgatsz, köszönjük, hogy erősíteni fogod hitünket, és köszönjük, hogy te vezetni fogsz bennünket addig, amíg meglátunk téged szemtől szembe, ezért áldunk és magasztalunk, most és mindörökké. Amen.

Sokszor örömmel olvastuk Istennek azokat a csodáit, melyeket véghez vitt hajdan Izrael népének életében, legyen ez a Vörös-tengeren való átvonuláskor, vagy éppen a tanítványok esete, a háborgó tengeren, hogy a magasságos Isten miként is lépett közbe, mentette ki gyermekeit. A kérdés sokszor az, miért is vagyunk ilyen kicsinyhitűek, hiszen Jézus Krisztus ma is ugyanezt, és ugyanígy közbe tud lépni életünkbe. Ha Jézus Krisztust ismernénk, akkor a hitünk is erőteljes lenne. Szükségünk van erre a felismerésre, erre a hitre, magára, Jézus Krisztusra. Kívánom mindannyiunknak ezt a felismerést. Amen.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetünk.

és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

0: Élet és egészség.
1: Sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Isten igéjét a Római Levél 12. fejezetéből olvasom, az első és második verset. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Ha egy gyermek gyönyörűen becsomagolt ajándékot kap, egy percig sem fogja a csomagolást csodálni. Csak az érdekli, ami benne van, mégpedig a lehető leggyorsabban. Az sem baj, ha a csillogó papír elszakad vagy összegyűrődik, az ajándék a lényeg. Így gondolkodtak a görög platonista filozófusok a testről. A bennünk lévő halhatatlan lélek, azaz életnek a lényege, egyetlen értéke. A test olyan, mint a csomagolás, sőt, börtöne a léleknek. Ezért az emberi élet célja nem lehet más, mint minél előbb kiszabadítani a halhatatlant a halandóból, akár a test tudatos és szándékos rongálásával is. Ezért az épp test, a testi jólét páli tanítása botrány volt a görög filozófusok számára. De minden zsidó keresztény pontosan tudta, mire kell gondolni, amikor Pál áldozatról beszél. Az áldozat Isten tulajdonának elismerését jelentette. Amit Istennek felajánlottak, az soha nem lehetett selejt, felesleges vagy valamilyen nyomorék beteg állat. Az ószövetségi ember mindig a legjobbat, a legkedvesebbet vitte Isten elé. Erre a gyakorlatra utal vissza az apostol. Ezzel azt fejezi ki, hogy a test, mint áldozat, mint Isten tulajdona, nem értéktelen része az embernek. Test és lélek elválaszthatatlan egészként Isten ajándéka és Isten tulajdona. Avagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma, amelyet Istentől nyertetek? És nem a magatokéi vagytok, mert áron vétettetek meg, mondja az apostol. Jézus Krisztus is testé lett. Az egész embert megváltotta, nem csak a lelket. Eljövetelekor pedig megdicsőíti és romolhatatlanná teszi a testet is. Másodszorban az áldozat lemondást jelent. A gyerek nem érti, miért nem ehet meg mindent, amit finomnak érez. Valószínűleg a szülő bosszantani akarja, gondolja a gyermek, amikor az édességek állandó fogyasztását például megtiltja, és közönséges ételeket kínál. Sokan így gondolkodnak Istenről is. Megtiltja azt, ami jó. Ha pedig mindenről le kell mondani, így nem érdemes élni. Az Ószövetségben minden áldozatnál Isten két dolgot visszakért, a vért és a kövérjét. Mózes 3. könyve 3. fejezetének 17. versében olvassuk. Örök rendelés ez néktek nemzedékről nemzedékre, minden lakóhelyeteken. Semmi kövérjét és semmi vért meg ne egyetek. Isten azt kérte vissza, ami a legártalmasabb lett volna, ha az embernél marad. A zsidó ember nem kérdezte miért, egyszerűen megértette. Amit Isten szentnek nevezett, azzal nem játszottak. Nádáb és Abihu története megtanította őket erre. Ma más helyzetben vagyunk. Megkérdezhetjük miért. A tudomány kötetnyi érvel alátámasztja az isteni rendelkezéseket. Ma számunkra sajnos mégsem elég ahhoz, hogy a gyomor és a száj ízlésének parancsát ellensúlyozza. A test tehát élő, szent és Istennek kedves áldozat, ha elismerjük, hogy Isten ajándéka a teremtés és megváltás jogán, ha igyekszünk épségét megőrizni úgy, ahogy Isten parancsolja. De miért van erre szükség? Miért legyen a test épp áldozat? Miért vigyázzunk az egészségünkre? Hogy különbek legyünk másoknál? Hogy dicsekedhessünk azzal, hogy az adventisták átlag életkora néhány évvel meghaladja az átlagot? Elmondhassuk, hogy közöttünk vastagbélrák, tüdőrák és egyéb divatos betegségek gyakorisága kisebb? Ez mind igaz, de túl kevés. A felolvasott ige meghatározza az igazi célt. A 12. fejezet 2. versében. És pedig ez a cél nem más, mint az elme megújulása. Isten jó, kedves és tökéletes akaratának megértése. Az egészség tehát nem öncél, nem bálvány, hanem eszköz az Istennel való kapcsolat elmélyítésére. Eszköz, hogy életemre vonatkozó akaratát jobban megértsem. Az egészség ápolása nem testi erőink istenítését szolgálja, mint ahogy ezt a keleti szekták vagy sportok hirdetik, hanem a teremtővel szembeni alázatunk és elismerésünk jele. Ezt könnyű így elmondani, de ha elkezdjük a gyakorlatban, Sátán százféleképpen megpróbál szélsőségekbe rángatni, elcsüggeszteni. Az első kísértés az egészségügyi reform fanatizálása. Az advent történelem során bizonyos csoportok számtalanszor üdvösségi feltételként kezelték az egészségügyi reformot, ami alatt egyszerűen csak a hús elutasítását értették. Ma is kísértő gondolat, nem enni húst, hősiesség, szentségi érdem. Ettől jobb vagyok, mint más, valóságos vízum a mennybe. Az önmegváltás, önigazultság kísértése. Úgy is jelentkezhet, hogy teljes figyelmemet, időmet, pénzemet önmagamra, vagy egészségemre fordítom. Isten igéje világossá teszi, hogy az elért eredmények nem tesznek érdemesebbé az üdvösségre. Isten nem teljesítmények alapján üdvözít, különben a 11 órás munkások hogy kaphatnának ugyanannyi bért, mint az egész nap dolgozók. Nincs üdvösségi kérdés. Sem a szombat, sem a tizet, sem a hús nem az. Csak Jézus Krisztus ingyen kegyelme, amit elfogadok. Az elfogadott üdvösség eredménye az, amit Sátán feltételként szeretne elénk állítani. Az előbb említett kísértést csak súlyosbítja az a törekvés, hogy az egészségügyi reformot húskérdéssé redukáljuk. Ez azt az illúziót kelti, hogy ezzel a kérdéssel az egészségügyi gondokat, problémákat levehetjük a napirendről, és ebben már tökéletesek vagyunk. Az egészségügyi reform ez nem lehet csupán táplálkozási kérdés, hanem egy életforma, ami érinti a táplálkozás mellett a testedzést, pihenést, mértékletességet, a fizikai és lelki higiéniát, és így tovább életünk minden területét. A fanatizmus mellett nem veszélytelenebb a teljes közöny kísértése. Mint történelmi jelenség érthető, a túlbuzgóság törvényszerű ellenhatása az elutasítás. Csak hogy ez nem szolgál mentségül. Sokan minden mondatot vádként, személyes támadásként értelmeznek, amire fel kell háborodni, amit meg kell cáfolni. Emberileg érthető magatartás. Az érvek vagy megváltoztatják szokásaimat, vagy a szokásaimhoz kell keresnem teológiát, amivel megnyugtatóan igazolhatom magamat önmagam előtt. Ez a hamis teológia néha csak néhány vékony szalmaszál, amikor tapasztalatainkra vagy nagyszüleink hosszú életére hivatkozunk, akik ugyanúgy éltek, mégsem lett semmi bajuk. Ugyanakkor csodálkozunk, ha másokat próbálunk meggyőzni arról, hogy a dohány vagy az ital káros az egészségre, és ők is ezt válaszolják. Az én nagyapám is ezt itta, mégis majdnem 100 évig élt. Ha valamit nem akarunk, változtatni, arra mindig találni fogunk magyarázatot. Isten igéje meg akar védeni ettől a kísértéstől is. Az igazság, Jézus Krisztus szabaddá tesz. Felszabadít a gyomor, a megromlott ízlés, rossz szokásaink és gyerekes kifogásaink rabságából. Erőt ad fizikai életünket is magasabb rendű célok szolgálatába állítani. Újból hangsúlyozzuk. Bár nem érdem, de az egészséges testi állapot segít jobban felfogni Isten jelenlétét, jobban megérteni Isten akaratát. Isten csak értelmünkön keresztül szólíthat meg, ami agysejtjeink működésétől függ. Ez pedig testünk része, és mint ilyen a test egészségi állapotának függvénye. Ellen White írja, az agyi idegek, melyek az egész szervezettel összeköttetésben állnak, egyedüli szervünk, amelyen keresztül a menny az emberrel érintkezhet és befolyásolhatja legbensőbb életét. Eddig az idézet. Rossz szokásaink csökkentik Isten esélyeit, hogy megszólítson bennünket. Ezért olyan nehéz például alkoholistákkal vagy kábítószer élvezőkkel megértetni Isten üzenetét, az evangéliumot. Mindennapi életünkben tapasztaljuk, hogy fizikai állapotunk meghatározza szellemi és lelki állapotunkat. Például egésznapos fárasztó munka, majd bőséges vacsora után próbáljunk meg Bibliát olvasni. Szinte lehetetlen odafigyelni, elmélyülni. Mennyiben könnyebben megy ez reggel, egész éjszakai pihenés után. Hűból idézem, mindaz, ami fizikai erőnket csökkenti, gyengíti értelmünket is. Roncsolja azt a képességünket, amellyel különbséget tudunk tenni jó és rossz között. És kevesebb erőnk lesz azt cselekedni, aminek helyességéről meggyőzöttük. Eddig az idézet. Ezért mondjuk, valljuk az apostollal együtt. Dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istené. Természetesen a betegek számára is ugyanúgy van, kegyelem van, üdvösség. Senkit sem szeretnénk elcsüggeszteni. Sőt, sokszor Isten enged meg olyan betegségeket, amiért nem vagyunk felelősek. Mert sokszor pontosan a szenvedés nyitja meg szemünket és fülünket. Mint Jób és Pál példája is mutatja, szenvedéssel formál a mester. De itt nem erről van szó. Isten adott természeti törvényeket, és ugyanakkor szabad akaratot. Mózes második könyve 15. fejezetének 26. versét olvasom. Ha a te uradnak, Istenednek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekszed, ami kedves az ő személy előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátok rád a ma betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód. aki komolyan veszi Isten rendeléseit, az egészség törvényeit, az kifejezi bizalmát a mindenhatóval szemben. És aki bízik Istenben, annak ajándékként és áldásként adja az egészséget. Ha ezt az utat szeretnénk követni, akkor is marad egy kérdés. Ki mondja meg, hogyan kell egészségesen élni? Hiszen a megjelenő könyvek egymást cáfolják, az irányzatok versengenek egymással. Kinek van igaza? Isten nem hagyta népét tanácstalanságban. Adta az igét, és gondoskodott az ige ihletett mai korszerű magyarázatáról is. A világ egyre inkább csodálattal figyel fel Ellen White írásaira, amit a modern tudomány alig napjainkban kezd igazolni, azt Isten kijelentette több mint 100 éve. Aki erre alapoz, és a tudományos eredményekben meglátja a kinyilatkoztatás igazolását, nyugodt lehet, nem tévedhet. Mert igen biztos nálunk a prófétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben.

Jelenések könyve 22. fejezetének a 4. verséből szeretnék egy mondatot idézni. És az ő neve homlokukon lesz. Ez az ígéret rendkívül sokatmondó és érdekes, nem csak az üdvösség reménységének szempontjából, hanem orvosi szempontból is. Jelenések könyve tele van jelképekkel. Így a Biblia egyéb helyéről tudjuk, hogy a név jellemet jelöl, a homlok pedig a gondolkodás szimbóluma. Vajon van-e valamilyen összefüggés a homlok és gondolkodás vagy jellem között? Véletlen-e, hogy ezt a jelképet használja a Biblia a jellem székhelyének megjelölésére? Mit mond a modern orvostudomány? Mi van a homlok mögött? Hatalmunkban áll-e az említett ígéret megvalósulásáért együttműködni Istennel? Van-e valamilyen összefüggés erkölcsi erőink és életmódunk között? Ezekre a kérdésekre szeretnénk a továbbiakban válaszolni. A homloklebeny közvetlenül a homlok mögött található. Az agykéregnek ez a része a lelkiség, az akarat, a választó és döntőképesség központja. Múlt században ideggyógyászok egy csoportja éveken át megfigyelés alatt tartott olyan személyeket, akik valamilyen baleset vagy sebészeti beavatkozás következtében elveszítették homloklebenyüket. Érdekes módon viselkedésük megváltozott. Ingerültek, felelőtlenek lettek, de a legérdekesebb az, hogy mindenikük elvesztette hitét. Elveszítették továbbá megkülönböztető képességüket. A bűntudat, vétkesség érzése teljesen megszűnt. Semmilyen erkölcsi vagy társadalmi gátlás, szégyenérzet nem korlátozta megnyilvánulásaikat. Amit megkívántak, azonnal meg is valósították, semmit nem gondolva a környezettel vagy a közvéleménnyel, vagy következményekkel sem. Nem voltak képesek palástolni indulataikat. Természetesen ilyen esetek ma rendkívül ritkán fordulnak elő. Véglet, hogy valaki teljesen elveszíteni a homloklebenyét. Ennek ellenére a homloklebeny hatékonysága személyenként változik, attól függően, hogy milyen szokásaink vannak, hogyan élünk. Miben jelentkezik legelőször a homloklebeny romlása? Gyengül vagy megszűnik az elvont gondolkodás, a matematikai gondolkodás képessége. Aztán az egyén képtelenné válik általánosítani, rendszerezni, jelképeket megérteni, csökken az alkotó képessége, az előrelátás képessége. Például ez utóbbit gyermekek fejlődésében nagyon könnyen megfigyelhetjük. Amilyen mértékben a gyereknél fejlődik a homloklebeny, úgy nő az előrelátás képessége. A homloklebeny körülbelül 30 éves korig fejlődik. A kisgyermek képtelen megérteni, hogy csak holnap mehet kirándulni. Ő most szeretne, és nem érti, mit jelent a holnap. Ahogy nő, egyre inkább képes erre. Minél nagyobb a gyermek, annál távolabbi időt képes számításba venni. Például a serdülő már gondol a pályaválasztásra, vagy társválasztásra. A homloklebeny fejlődését semmi sem korlátozta, az ember felnőtt korban képes az örök életre is terveket készíteni. A memória, érzelmek, beszéd, megértés, számolás központja nem a homloklebenyben van. Viszont itt helyezkedik el a szemmozgató központ. Rendkívül érdekes, hogy egybeesik a lelkiség központjával.
Ezek szerint helyén való az alábbi bibliai megállapítás, a szem a lélek tükre. További érdekesség, hogy az éjség központja a homloklebeny mögött található. Miért fontos ez? Ha az éhes állat elé teszik az eledelt, ez képtelen visszautasítani. Az ember azonban képes erre, bármilyen éhes is. Ha a homlokleveny így határoz, az ember képes visszautasítani azt a táplálékot, amit nem tart megfelelőnek, egészségtelennek tart. Ha valóban ilyen fontos a homlokleveny, ha csak ugyan a lelkiség, az akarat, választó képesség központja, akkor rendkívüli módon kell, hogy érdekeljen, mivel romboljuk ennek az erkölcsi szűrőnek a működését. Mit kell elkerülnünk? Először is az alkohol ezen a szinten rendkívüli nagy romboló munkát végez. Kis mennyiségben is negatívan befolyásolja a homloklebeny működését. Csökken az erkölcsi gátlás, a megkülönböztető ítélőképesség, még akkor is, ha az ittasságnak semmilyen más külső jelét nem lehet észrevenni, felismerni. Ugyanezt mondhatjuk el a sok nyugtató gyógyszer használatáról is, ha valaki ezt megszokja, és huzamosabb ideig él ezzel. Úgy szintén a koffein hatása is negatív a homloklebenyre. A koffein a homloklebenyben lévő receptorok tevékenységét zavarja. Semlegesíti az acetilkolineszteráz nevű enzimet. Ezek a molekulák bontják fel az acetilkolinnak nevezett idegimpulzus továbbító anyagot, és emiatt a hatás miatt ez az impulzus továbbító felhalmozódik az agysejtekben. A halmozódás miatt pedig az elektromos jelzések újból és újból megismétlődnek. Ezért nevezik a kávét a rossz szokások ragasztójának. A gépíró nőkön egy érdekes kísérletet végeztek. Olyan nőket választottak ki, akik nem fogyasztottak kávét, és két csoportra osztották. Az egyik csoport továbbra sem ihatott kávét, a másik csoportnak pedig minden nap egy meghatározott mennyiséget el kellett fogyasztaniuk. Egy idő után megállapították, hogy a rendszeresen fogyasztott kávé hatására nőtt ugyan a munkaritmus, de sokkal több helyesírási hibát követtek el, mint a másik csoport. Különleges módon ezek a hibák rég kiküszöbölt hibák voltak, amit valamikor a múltban ugyan elkövettek a gépírónők, de azóta megtanulták azokat a szavakat, szabályokat helyesen alkalmazni. Tehát a régi hibák előjöttek. Ezért nevezték el a kávét a rossz szokások ragasztójának. Aki kávét fogyaszt, és szeretne valamilyen más szenvedélyéről vagy rossz szokásáról lemondani, sokkal nehezebb a dolga, mint azoknak, akik nem fogyasztanak kávét. Ezen kívül az acetilkolin többlet miatt a megfelelő receptorok nem termelnek újabb mennyiséget ebből az impulzus továbbítóból. Ennek következtében egy idő után az acetilkolin koncentráció a szükséges

Utólag az erő fokozódik, a fáradtságérzés megszűnik. A szellem élénkül, a képzelet jobban működik. Éppen e tünetek okozzák, hogy sokan a teát és a kávét hasznosnak tartják. Ez azonban tévedés. A tea és a kávé nem táplálják a szervezetet. Hatásuk még emésztésük és felszívódásuk előtt mutatkozik. Ami erőnek látszott, csak ideges izgalom. Eddig az idézet. Negyedsorban a meditációk és homloklebeny kapcsolatáról kell beszélnünk. Meditációk különböző formái felfüggesztik a homloklebeny működését. Ez történik például hipnózis esetében. Hipnózissal a beteg úgynevezett transz állapotba kerül, amelyben sokkal fogékonyabb, befolyásolhatóbb a külső hatásokkal szemben. Hipnotikus hatást lehet például úgy is elérni, hogy hosszabb ideig mereven valamilyen pislogó fényre összpontosítunk, például gyertya fényére. Ennek hatása alatt az agyhullámok elveszítik normális béta típusú mozgásukat, és alfának nevezett hullámok jelennek meg. Ilyen állapotban az illető személy bármilyen külső információt beépít a sajátjai közül, anélkül, hogy értelmezni vagy megkülönböztetni tudna. A módszer rendkívül veszélyes. A visszaélések lehetősége nyilvánvaló. Sajnos azonban anélkül, hogy óhajtanánk ezt az állapotot, mi magunk tesszük ki homloklebenyünket hasonló hatásoknak. Gyertyafényt nem szoktunk ugyan hosszú ideig szemlélni, de minden házban megtalálható a színesen vibráló, pislogó fényforrás, a tévé. A képek gyors váltakozása szintén hipnotikus hatást vált ki. Az ilyen adások nézésének első perceiben megszűnnek az említett béta típusú hullámok, és megjelennek az alfa típusúak. Ezt a változást tudatunkkal nem érzékeljük, mert minden egyéb funkció tökéletesen működik, memória, érzelmek, és így tovább, csak a homloklebeny kapcsol ki. Ez a legmagasabb erkölcsi szűrő nem működik, és ez alatt bármilyen döntést, információt sugallnak a képernyőn keresztül, akaratunktól függetlenül elfogadjuk és beépítjük azt. Ennek a módszernek nagyon nagy üzleti jelentősége van, a reklám szakemberek igyekszenek minél inkább kihasználni ezt, hiszen gyors képekkel, videoklipekkel befolyásolják a vevőket. A gyors képváltozás biztosítja a hipnotikus hatást, és a vevő tudatába becsempészheti annak az árunak a nevét, amit szeretne eladni. Megállapították, hogy csak a természetről szóló adásoknak van jótékony hatásuk a homloklebenyre, vagy olyan műsoroknak, ahol a képek lassan váltakoznak, ezeknek a hatása nyugtató.

A legújabb kutatások alapján az ember napi energia mennyiségének 75%-át szénhidrátokból kellene nyernie, és csak 20%-át zsírokból, 5-10%-át pedig fehérjékből. Ez a felismerés, bár itt Kelet- és Közép-Európában még nem általánosan elfogadott, önmagában igazolja, hogy az éteni étrendet ma is komolyan kellene venni. Ma az ember energia szükségletének nagy részét fehérje és zsírforrásokból fedezi. Az agykéreg viszont nagyon igényes, ami az energiaforrást illeti. Csak szőlőcukrot fogyaszt. Az egész test által igényelt mennyiség 1/3. Úgy tűnik ez jó hír azoknak, akik szeretik az édességet. Csak hogy az édességben található egyszerű cukrok rendkívül gyorsan felszívódnak, hirtelen megemelve a vércukorszintet. Ilyen helyzetben a hasnyálmirigy nagy mennyiségű inzulin termel, ami lecsökkenti a cukorszintet, de nem az eredeti szintre, hanem az eredeti szint, eredeti érték alá. Így energia nyereség helyett veszítünk. És a számítógép, a homloklebeny nem működhet jól üzemanyag hiányában. A kialakult alacsony vércukorszint, ha alkalmi esemény, nem veszélyes. Ha azonban szokásosan túl sok cukrot engedélyezünk magunknak, az ártalmas ciklus megállapodik, és krónikusan alacsony vércukorszintet eredményez, ami a cukorbetegség korai állomása is lehet. További bosszúságot okoz, hogy az inzulin a cukorfelesleget zsírrá alakítja. Igencsak megnehezíti a kilókkal folytatott küzdelmet. Külön beszélhetnénk a B1 vitamin vesztességekről, ami súlyosabb esetekben, depressziós tünetekben jelentkezik. Szintén nagy mennyiségű finomított cukor csökkenti a fehérvérsejtek csíravédő képességét, gyengítve az immunrendszert. Beszélhetnénk a fogszúvasodásról, és így tovább. A finomított cukornak meg annyi átkár. De mit tehetünk? A homloklebeny egyszerű cukorral táplálkozik, nem hagyhatjuk energia nélkül. A keményítő összetett szénhidrát féleség. Ezért, ha étrendünk gabonaféléket, rizset, burgonyát, babféléket tartalmaz, a keményítő több órás emésztés után bomlik fel, lassan, fokozatosan, egyszerű cukrokká. A fokozatos felszívódás folyamatos felhasználást tesz lehetővé, így az inzulinnak nem kell drasztikusan közbelépnie. A gyümölcs és zöldségfélék egyszerű cukrokat tartalmaznak ugyan, de ezeket rostok veszik körül. A rostok felbontása és a felszabaduló cukrok felszívása ez esetben is lassúbb és fokozatos. Mindezek mellett az említett táplálékok tartalmazzák a feldolgozáshoz olyannyira fontos vitaminokat és ásványi anyagokat is. Nem mondjuk azt, soha egy gram cukrot se fogyasszunk. Ne érezzünk bűntudatot, ha hétvégén például elfogyasztunk egy-két süteményt. De ha valahol fontos a mértékletesség, akkor itt nagyon. 100 évvel ezelőtt napi 2 kávéskanál cukrot fogyasztott az ember. Ma 35 kávéskanálnál tartunk. Használjuk az édeni forrásokat. Megéri.

A fehérje, vagy protein szó, a görög protosz szóból ered, ami azt jelenti első. A fehérjét elsődleges fontosságú tápanyagnak tekintették több mint 100 évig. Valóban nélkülözhetetlen, bár a hozzáfűzött mitoszt megcáfolták. A fehérjék kis építő elemekből, úgynevezett aminosavakból épülnek fel. Minden fehérje típusban sok ezer aminosav található egymásba láncolódva. Mégiscsak 22 féle aminosav van. Ebből 9-et a testünk nem tud előállítani, ezért ezeket lényeges vagy eszenciális aminosavaknak nevezzük. Azokat a fehérje tartalmú ételeket, amelyekben mind a 9 lényeges aminosav megtalálható, teljes értékű fehérjéknek nevezzük. Az állati eredetű táplálékok, a hús, tojás, tejtermékek ebbe a csoportba tartoznak. Az viszont táplálkozási tévhit, hogy csak húsból nyerhető teljes értékű fehérje. Mert például az állatok növényi forrásokból fedezik fehérje szükségleteiket. A növényi ételek, amikor alkalmas módon párosulnak, nem csak az összes szükséges aminosavat hordozzák, hanem rendelkeznek mind az eszenciális, mind pedig a nem eszenciális aminosavak ideális keverékével, aminek a táplálékokban jelen kell lennie. Legújabb kutatások szerint a különböző aminosavak aránya majdnem olyan fontos az egészség szempontjából, mint a 9 eszenciális aminosav jelenléte. Néhány példa arra, hogyan kombinálhatók az élelmiszerek úgy, hogy mind a 9 lényeges aminosavat, tehát teljes értékű fehérjét biztosítsanak. Bab és kukorica. Bab és barna kenyér. Vagy sárga borsó és kukorica, zappehely és tej, szezámmag és paraj, gabonalisztből készült termék és burgonya, zöldségfélék és gabona, rizs és burgonya, kukorica és élesztő, és így tovább sorolhatnánk számtalan példát. A szójában mind a 9 aminosav megtalálható. Viszont kimutatták tudósok, hogy minden olyan kombináció, amely 2 fehérje hordozóból áll, felülmúlja az egyetlen fehérje forrást. Az élelmiszerek kombinálása tehát nem a növényi fehérjék kisebb rendűsége miatti kényszerűség, hanem a helyes táplálkozás alapfeltétele. A helyi körülmények ismeretében személy szerint a tejtermékekkel és kevés tojással kiegészített étrendet javaslom, különösen azoknak, akiknél mindennapos eledel a hús, de szeretnének változtatni. Ilyen kiegészítés mellett a fehérje hiány elképzelhetetlen. Másik nagy kérdés, amiről több mint 100 éve vitatkoznak, mennyi fehérjére van szüksége az egészséges felnőtt embernek. Eddig az volt a vélemény, nagyon hosszú ideig, minél többet, annál jobb. Így kezdetben beszéltek napi 200 g-ról, még ma is sok helyen napi 120 g-ról beszélnek, különösen itt Kelet-Európában. A legújabb kutatások eredményei szerint azonban az embernek jóval kevesebb mennyiségű fehérjére van szüksége. Például a fejlődő gyermeknek sincs szüksége sok fehérjére, mert az anyatej fehérje tartalma alacsony. Bizonyított tény, hogy az elválasztott gyermeknek nincs több szüksége állati fehérjére. Aztán azt is tudjuk, hogy a világ lakosságának 1/3 vegetáriánus. Természetesen leginkább gazdasági okok miatt nem fogyaszthatnak állati fehérjét,
és nem szenvednek degeneratív betegségekben, ott, ahol gabonát fogyaszthatnak. Tehát a szervezet fehérje szükséglete rendkívül alacsony. Maximum 0,5 g testsúly kilogrammonként, ami naponta 35-40 g fehérjének felel meg 70-80 kg-os felnőtt esetében. Hogy mennyit is jelent ez a 35-40 g fehérje, csupán néhány példát szeretnék mondani, hogy el tudjuk képzelni. 10 deka szójaliszt 41 g fehérjét tartalmaz. Ugyanígy 10 dekákra vonatkoztatva, sajt 20-tól 40 g-ig, a túró 17 g, a mák 15-től 30 g fehérjét tartalmaz. Hát ezt a mennyiséget, a 35-40 g fehérjét a napi étkezés során többszörösen túl szoktuk szárnyalni. Mi történik fehérje többlet esetén? A többlet fehérje különösen az állati fehérjékből származók, többek között purinbázisokra bomlanak. Ezek pedig húgysavvá alakulnak. A fokozott húgysav kiválasztásnak pedig rendkívül sok negatív következménye van. Először is nagy mennyiségű kálciumot veszít a szervezet. Például napi 140 g fehérje fogyasztás esetén több kálciumot veszítünk, mint amennyit egy nap alatt nyerünk. Ha azonban 40-50 g közötti fehérje mennyiségnél maradunk, ez napi 20 mg kálcium nyereséget jelent, amit a szervezet meg tud kötni a különböző élelmiszerekből. Erre nagyon oda kellene figyelni, mert hiába szedjük a kálcium tablettákat, pezsgő tablettákat, túl magas fehérje fogyasztásnál a szervezet egyszerűen nem tudja hasznosítani, megkötni a kálciumot. Ezen kívül a húgysav kiválasztás megterhelést ró a vesékre, előkészítve a vese elégtelenséget. Harmadsorban a húgysav lerakódik az ízületekben, az inakban, ami a köszvény néven ismert rendkívül kellemetlen betegséget okozza. Ugyancsak a húgysav kiválasztás okozza a vesekő képződést. Mindezek mellett a nagy mennyiségű állati fehérje fogyasztás a bélműködés rothadásos emésztési zavarát okozhatja. Az emésztő nedvek nem képesek lebontani a túl nagy mennyiségű fehérjét, amelyek így emésztetlenül jutnak a belegbe, ahol a baktériumok megrothasztják. És ennek kellemetlen tünetei vannak, mint például a puffadás, görcs, fejfájás, kedvetlenség, fáradékonyság, nyugtalanság, ingerlékenység és különböző idegbántalmak. E tünetek oka az, hogy a keletkezett mérgező bomlástermékek egy része felszívódik. Harmadsorban a többlet fehérjékről azt kell megemlíteni, sok baktérium számára a purin származékok nélkülözhetetlen növekedést fokozó tényezők. Például laboratóriumokban a baktériumok tenyésztésére az egyik legmegfelelőbb táptalaj a húsleves. Megfigyelések alapján bármely heveny, lázas, fertőző betegségben állati fehérjementes diétával sokkal gyorsabb a felépülés. Az említett hátrányok elkerülése véget érdemes komolyan venni ezt a bizonyos 30-40-50 g napi fehérje bevitelt. Ezért jó az, ha fehérje forrásként az édeni étrendet, receptet használjuk. A szója 35% fehérjét tartalmaz. Teljes értékű fehérje. Ezen kívül a káposzta 24%-a fehérje, hüvelyeseknek 22%-a. Továbbá egy különböző gyümölcsfélék, gabona, burgonya,
teljes őrlésű gabonalisztek, magvak elegendő mennyiségben tartalmaznak fehérjét. És, mint említettem, ha mindezt kiegészítjük kevés tejtermékkel, akkor elegendő, teljes értékű fehérje ellátást biztosítunk.

az összkalória 20%-át kell, hogy kitegyék a zsírok. Napjainkban többnyire eléri a 40%-ot. A zsírok becsapják az embert, fokozzák az evés örömét, de az élettartalmot és az egészséget csökkentik ilyen mennyiségben. Ha már köztudott, az állati zsíradék telített zsírsavakat és koleszterin tartalmaz, nehezen emészthetők, hízlalnak, emelik a vérkoleszterin szintjét. Statisztikai adatok bizonyítják, hogy ott, ahol a népesség sok állati zsírt fogyaszt, nagyobb az érelmeszesedés, trombózis, infarktus előfordulása is. Kínában sok ezer boncolás tanúsága szerint meglepően kevés az érelmeszesedés. A kínaiak milliói rizsen, kölesen és szójababon élnek. Az állati zsír szinte elérhetetlen luxuscikk számukra. Szintén a statisztikák igazolják, hogy a férfiak 41%-a, a nők 55%-a elhízott. Az elhízás főként a zsírbő étrend 5 betegség csoportban 12 betegség kialakulását segíti elő, mint rizikófaktor. Most csupán a betegség csoportokat szeretném megemlíteni. Szív- és érrendszeri betegségek, szív- és légzési elégtelenségek, anyagcsere betegségek, mozgásszervi degeneratív betegségek, gyomor- és bélbetegségek, epekőbetegség, és így tovább. Ezen kívül állatkísérleteken kimutatták, a sütéssel oxidált pörköltzsír rendszeres fogyasztása daganatképződést okoz. A rákbetegség 20 év alatt fejlődik ki, de sajnos nem veszük észre. Csak az utolsó 6 hónapban rendszerint, amikor már túl késő. A növényi folyékony halmazállapotú zsírok egészségesek, nem tartalmaznak koleszterint. Ilyen a napraforgó, szója, olajbogyó, dió, bab, búzacsira, kenyér, spenót. Ideális lenne, ha ezekből a természetes forrásokból tudnánk fedezni a szervezetünk zsír szükségletét. Természetesen mértékkel fogyaszthatunk tejterméket is, hiszen ezek is tartalmaznak zsíradékot. Ügyeljünk a vajra, tejfőre, mert ezek nagyobb mennyiségben tartalmaznak koleszterint. Ugyanez a helyzet a tojással is, mivel egy tojásban 3 napra elegendő koleszterin található.

Isten adta a természet törvényeit, és gondoskodott arról, hogy mindenki megismerhesse, nem csak a tudósok, hanem a legegyszerűbb emberek is. De ő szabad akaratot is adott. Testem az ő tulajdona, de rám bízta. Személyes szabadságomban áll eldönteni, hogy mihez kezdjek vele. Enyém a lehetőség, enyém a döntés, és természetesen minden felelősség. Ne legyünk mások döntőbírói, mások lelkiismerete. Ne erőltessük másokra meggyőződésünket. Nincs egyedül üdvözítő gyakorlat, életmód. Képviselnünk kell az egészséges életmód alapelveit, de hogy mikor, mennyit, hogy és hányszor, mindenkinek saját dolga eldönteni. Minden szervezet külön világ, ami egyiknek jó, a másiknak nem. Akik képviselik és továbbadják az egészségügy üzenetet, ne felejtsék el, hogy a meggyőzés munkája nem a miénk, a győzködés még kevésbé. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jókedvéből. Isten rendkívül türelmes hozzánk. Ezt várja tőlünk is. Ne sürgessünk senkit. Aki Istenre bízza magát, abban befejezi az ő munkáját. Ebben biztosak lehetünk. Ha változtatni szeretnénk életmódunkon, jusson eszünkbe Dániel példája. Volt bátorsága az akkori társadalmi szokások, a divat ellenében Isten tanácsaira bízni magát. És a kísérlet sikeres volt. Ez az előadás csak egy alternatívát akart mutatni. Lehet másként is megpróbálni. Lehet másként is élni. De semmiképpen nem szeretne kötelező módszereket mutatni. Csak a figyelmet akarta fölkelteni az egészségünkre vonatkozó kinyilatkoztatásra, az egészség törvényeire, a természet törvényeire. Isten nagyon szeret minket. És várja, hogy bizalmunkkal válaszoljuk. Alig várja, hogy kipróbáljuk, mint Dániel, hogy amit ő, az alkotónk tanácsol, az jó. Várja ezt, hogy aztán áldásként, erővel és jó egészséggel ajándékozzon meg.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosz tevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Abszalom elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

0: reménységünk Krisztus.
1: Üdvözlöm a hallgatókat a Reménység hangja rádió hullámhosszán, a mikrofonnál László Varga Zoltán lelkipásztor. Reménységünk Krisztus című adássorozatunk újabb adását hallja a kedves hallgató. Tallózzunk mai adásunk tartalmából. Adásunk elején hallhatják Pillanatképe Krisztussal című rovatunkat, amelyben az igazi alázatról és a mester követéséről fogunk feleleveníteni egy bibliai képet megváltunk életéből. Ezt követően van reménység tanulmánysorozatunknak befejező, összefoglaló részét hallják. Mindannyiuknak kellemes rádiózást kívánok!

0: Pillanatképek Krisztussal.
1: János evangélium a 13. fejezetében a következő esemény találjuk leírva. A húsvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. És vacsora közben, amikor az ördög belesugalta már Iskáriótes Júdásnak, a Simon fiának szívébe, hogy árulja el őt, tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkele a vacsorától, leveti a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülköti magát. Azután vizet tölt a medencébe, és kezdi mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, amellyel körül van a kötve. Méne azért Simon Péterhez, és az mondani ki: Uram, te mosod-e meg az én lábaimat? Felele Jézus, és mondani ki: amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondani ki Péter: az én lábaimat nem mosod meg soha? Felelenék Jézus: ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondani ki Simon Péter: Uram, ne csak a lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Mondani ki Jézus: aki megfürödött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy kiárulja el őt, azért mondá: nem vagytok mindnyájan tiszták. Mikor azért megmosta azoknak lábait, és felső ruháját felvette, újra leülvén mondanékik: értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én, az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok vagytok, ha cselekszitek ezeket. Emlékezetes pillanata ez Jézus Krisztus földi tevékenységének. Mindez, amiről János evangélium a 13. fejezetéből az első 17 verset elolvastuk, azon az éjszakán történt, amelyet Jézus Krisztus utoljára töltött tanítványaival halála előtt. Ezt az estét még nevezzük az utolsó vacsora estének is, amelyről nem egy gyönyörű szép festmény is készült, megfilmesítették, és különféle művészi alkotásokba is belefoglalták. Ennek az estének azonban rendkívül mély jelentősége van számunkra. Előkészíti az alázatnak, az önfeláldozásnak azt a végső, kiegyenlíthetetlen és emberi ésszel felfoghatatlan ultimátumát, amely maga a keresztre feszítés. Jézus Krisztus ezen az éjszakán, ahogy az szokása volt a zsidóknak, összegyűjtötte a tanítványait, hogy megegyék együtt a húsvéti bárányt. Megvolt ennek a vacsorának az elkészítési módszere is, milyen alapanyagokból, milyen lépéseken keresztül kellett elkészíteni a kenyeret, a bárányt, a keserű füveket, és azt egy adott időpontban elfogyasztani. Jézus Krisztus ezek szerint tehát parancsot adott tanítványainak, hogy készítsék el az utolsó vacsorát. És amikor eljött az idő, tanítványaival együtt fölment a felházba, ahol elkészítették ezt a vacsorát, és leültek. A tanítványok a földet nézték szégyenlősen, magukba zárkozottan. Miért? Tudták, hogy valami következik, tudták, hogy valamit meg kellene, hogy tegyen valamelyikük, de egyiknek sem volt kedve elvállalni. Amikor vendég vagy látogató érkezett a házhoz, általában a házigazda megmosta annak lábát. Ennek volt egy gyakorlati és egy szubjektív oldala is. Gyakorlati oldala az volt, hogy a keleti ember, révén, hogy ott nagyon meleg van, szandálban jár. És mivel sivatagos az ottani vidék, az útak is nagyon porosak. És ahogy valaki végigmegy az utcán, viszonylag rövidebb távolság megtétele után is a lába nagyon poros lesz. Másrészt a házigazda azzal, hogy a vendég vagy a látogató lábát megmosta, nagyra becsülését fejezte ki. Voltak esetek, amikor egyszerű vendég érkezett a házhoz, a házigazda, a vendéglátó parancsolt egy szolgának, hogy mossa meg a lábát az újonnan érkezett vendégnek. Ha viszont magas rangú, különösen tiszteletre méltó vendége volt a háznak, akkor a házigazda személyesen tette meg ezt. Megérkeztek a tanítványok a felházba, ott voltak mind a 12-en, ott volt Jézus, és mindannyian érezték, tudták, hogy most valakinek meg kellene mosni a többiek lábát. A házigazda nem volt közöttük, a szobát bérelték, úgyhogy valamelyiknek közülük kellett ezt megtennie. De valahogy egyiknek se akarozott lehajolni. És amint szégyenlősen magukba zárkózottan, idegenkedve nézték a padlót, egyszer csak ruhasuhogást hallottak, fölnéztek, és látták, hogy Jézus egy tállal a kezében, derekára kötve egy hatalmas törlő ruhával lehajol az egyikük lába elé. Ettől mindegyiküknek égni kezdett az arca, és most már végképp nem volt bátorságuk egymás szemébe nézni. Csobogott a víz, és Jézus Krisztus egyiknek a másik után megmosta a lábaikat. Olyan volt ez, mint amikor a legmagasabb rangú valaki végzi el a legalább való munkát, mintha egy kórházigazgató seperné össze a kórház körül a lehullott faleveleket, vagy egy irodának az igazgatója vinné ki a hét során összegyűlt szemetet. Mai környezetünkhöz képest. Körülbelül ilyesmit jelentett akkor megmosni a lábukat. Jézus meg akart tanítani ezzel tanítványainak valamit. Azelőtt sokszor vitatkoztak, hogy ki közülük a nagyobb, és mindegyik az elsőséget ilyen vagy olyan érvek alapján magának igényelte. Péter, én vagyok az idősebb. Judás, én vagyok az iskolázottak. És így tovább mindegyik felhozott valamit, amivel igyekezett a másik fölé emelkedni. És ők 12-en ottan miniatűrben megtestesítették a mindenkori emberi konfliktusok és összetűzések lényegét, a hatalomra, a vezetésre vágyást. A tanítványok 12-en megtestesítették a mindenkori emberi konfliktusok lényegét, a nagyra vágyást, a vezetésre törekvést. Mi is sokféleképpen törekszünk egymás fölé emelkedni. Igyekszünk a családban is, rivalizálunk egymással, a munkahelyen úgy szintén, igyekszünk a főnök kegyeit hamarabb elnyerni, mint a másik munkatárs, igyekszünk különféle előnyöket kiudvarolni, és így tovább. Azonban ebben a hajszában sokszor elfelejtjük, hogy mennyi fájdalmat, mennyi bajt okozunk másoknak, és magunknak is. Jézus Krisztus leckét adott a tanítványoknak, és leckét ad nekünk is. Megtanítja azt, hogy életünk, munkánk, törekvéseink célpontja mi kell, hogy legyen. Azt mondja Jézus Krisztus, miután megmosta a tanítványok lábát. Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ezzel megerősíteni kívánta a tanítványok szemében a saját személyének fontosságát. Jól mondjátok, mert az vagyok, Úr és Mester. De nem zárja be itt a gondolatot, hanem folytatja. Ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. És a 16. versben megmagyarázza, hogy miért. A szolga nem nagyobb az ő uránál. Kihallott olyant, hogy a hadvezér gyalogol a sárban, bokáig, és mellette a közlegény szépen nyugodtan üldögél a lován, és kényelmesen nézi fentről, amint a vezér caplat a sárban. Kihallott olyant, hogy a közlegény parancsolgasson a hadvezérnek, és ha a hadvezér át tud gázolni derékig egy mocsárban, akkor a közlegény finnyásan nézegesse a mocsarat a partról, és húzza az órát, hogy én itt nem megyek át, hogy fázom, hogy beázik a csizmám, és így tovább. Ha egy vezér megtesz valamit, akkor a többieknek követniük kell őt. Hogyha egy mester, egy tanító valamit elvégez, a tanítványainak is követni kell őt. Ha Jézus Krisztus hajlandó volt ennyire lehajolni az emberekhez, ennyire megalázkodni, akkor nincsen semmilyen néven nevezendő okunk, nincsen semmilyen magyarázatunk arra nézve, hogy ez alól kivonjuk magunkat. Az alázat tulajdonképpen, amellyel Jézus Krisztus bírt, és amelyet bemutatott életében, ez volt az alapja az ő egész életének. Ez volt az alapja annak, hogy ő érettünk áldozta saját magát. Mert megtehette volna azt, hogy haragjában eltörölje a bűnös emberiséget, lett volna hatalma rá, vagy szörnyű kínok között megbüntesse. Azonban Jézus Krisztus nem tekintette zsákmánynak, valami olyasminek, amibe körömmel és foggal kapaszkodni kell, hogy ő Istennel egyenlő, hanem lealacsonyodott, megüresedett, és nem csak, hogy emberi formát öltött, hanem Pál apostol úgy írja, hogy szolgai formát öltött. Az emberek között is a legegyszerűbb, sőt, Ésaiás 53 szerint a leggyalázatosabb formát öltötte, ami orcánkat elfordítottuk tőle, mert nem volt kívánatos az a látvány, amelyet nyújtott, írja le a proféta. Ha pedig mi magunkat kereszténynek nevezzük, ami nem jelent mást, mint Krisztus követő, akkor azt hiszem, hogy mi is ennek a mondásnak, nem nagyobb a szolga az ő uránál, ennek a mondásnak a hatása alá kerülünk. Érvényes reánk is. Ha Jézus Krisztus le tudott hajolni, és másokért, nálánál sokkal egyszerűbb emberekért tenni valamit, akkor azt hiszem, mi sem vagyunk kivétel. Lehet, hogy mi is sok olyan embert tudnánk gondolatban felidézni, akikkel haragban vagyunk, akiket rangon alulinak tartunk hozzánk képest. Jézus Krisztus ilyenekhez, hozzánk bűnösökhöz hajolt le. Nekünk is oda kell menni másokhoz, áldozni az időnkből, az energiánkból, áldozni a büszkeségünkből, hogy segíthessünk rajtuk. Fel kell lángolnia bennünk is a krisztusi szeretetnek, amely azon az estén, a lábmosás pillanatában igen-igen nyilvánvalóvá vált a tanítványok előtt, és megértették, hogy az igazi szeretet, alázatot, lemondást, az emberekhez hozzá hajolást jelent. Tanuljunk meg mi is Krisztustól szeretni, tanuljunk meg tőle lehajolni, és megkeresni azokat, akiknek szüksége van a segítségre, mindegy, hogy kik azok. Kövessük Krisztus példáját, az Úr és a Mester példáját, és hajoljunk le alázattal, segítőkészséggel embertársainkhoz.

0: van reménység.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Elérkeztünk, van reménység tanulmánysorozatunk utolsó, összefoglaló alkalmához. Mindenekelőtt el szeretném olvasni a Róma beliekhez írott levél 5. fejezetének 5. verséből az első részletet. A reménység pedig nem szégyenít meg. Eltelt 14 alkalom, valamivel több mint 14 hét, amelyen keresztül Jézus Krisztus reménység üzenetének különféle oldalait vizsgáltuk meg, ahogyan az ékszerész is megvizsgálja egy drága gyémántnak a különböző oldalait. És ez a sok csillogó, villogó, finoman lecsiszolt oldala az igazságnak együtt jelentik, együtt alkotják Jézus Krisztus reménység üzenetét. Erről a reménységről pedig Pál apostol a Rómabeliekhez írott levélben, a már idézett igében azt mondja, hogy a reménység nem szégyenít meg. Bármi is történjék velünk, bármilyen helyzetbe kerüljünk, a reménység nem hagy cserben. Nincsen vesztenivalónk, és hogyha hiszünk Jézus Krisztusban, ha ennek a reménység üzenetnek minden oldalát megismerve azt el is fogadtuk, akkor nincsen okunk szégyenkezni az emberek előtt. Megtanultuk az eddigiek alapján, hogy van reménység hétköznapjainkra nézve. Pál apostol a Filippi beliekhez írott levél 4. fejezetében, a 6. és 7. versben mutatja meg nekünk az utat, amelyet járnunk kell hétköznapi gondjaink útvesztőjében. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben, minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Kedves hallgatóm! A világban sok probléma vesz körül bennünket. A családunkban, a munkahelyünkben. A megélhetés, életünk anyagi és egyéb oldalai problémákkal halmoznak el, és sokszor úgy érezzük, hogy ezek átcsapnak a fejünk fölött, és magukkal sodornak bennünket ellenállhatatlanul, kikerülhetetlenül. Ilyenkor hatalmába keríti az embert az aggodalom, a szorongás, a félelem. Viszont Jézus Krisztus felajánlja a reménységet. Hétköznapjainkra nézve, semmi felől ne aggódjunk, még akkor is, ha problémák vesznek körül, ha úgy tűnik, hogy a megoldás déli bábként egyre odább és odább ugrik az órunk előtt, ahogy igyekszünk azt elérni, mégis nekünk nem szabad aggódni. Éppen azért, mert Jézus Krisztus gondot visel rólunk, és a legapróbb gondjainktól kezdve, ő a legnagyobbakig mindet ismeri, mindegyikkel foglalkozik, és a maga módján, a maga idejében gondoskodik a megoldásról. Arra buzdít bennünket Pál apostol, hogy a hétköznap gondjai között ne aggódjunk, hanem az aggódás helyett imádságban és könyörgésben tárjuk Isten elé problémáinkat. Tulajdonképpen ezekben a percekben, amikor térden állva, imában Isten elé tárjuk gondjainkat, ekkor fogjuk meglátni a reménysugarat, ekkor villan föl előttünk, és ekkor nyerünk erőt és bátorítást. Amikor Istenhez folyamodunk imában, beszélhetünk neki gondjainkról, arról, ami hiányzik, arról, ami szükséges, amit nem tudtunk, ami saját erőnkkel elérni, megszerezni. Beszélhetünk arról, ami testünket sanyargatja, betegségeinkről, fájdalmainkról. Beszélhetünk arról, ami szívünket terheli, és azokról a gondjainkról, amelyek elviselésében erőre, bátorságra van szükség. Éppen ezért aggódás helyett tárjuk Isten elé kéréseinket, és bízunk abban, hogy ő foglalkozik velük, és meg fogja oldani, és ennek következménye lesz az imént olvasott 7. vers, s az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Ha egy ilyen ima kapcsolatot tartunk fenn Jézus Krisztussal, akkor egy olyan békesség tölti be a mi szívünket, amely kiállja a próbák, a gondok viharát, és amely megmarad akkor is, amikor körülöttünk zúg az élet. És ez a békesség nem csak, hogy megnyugtat bennünket, hanem szívünket és gondolatainkat megtartja Krisztusban. Ha ez a békesség lakik bennünk, amely a Krisztussal fenntartott kapcsolat eredménye, akkor még a próbák, a nehézségek sem tudnak elidegeníteni, elhidegíteni bennünket Jézus Krisztustól. Tőle semmi sem szakíthat el. Láttuk az eddigiek során, hogy van reménység családaink részére is. Jézus Krisztus a családot egybetartó, összekötő kötőanyag. Jézus Krisztus az a kötőanyag, amely összetartja családunkat. Ő az, aki Malakiás proféta szavaival élve az atyák szívét a fiakhoz, és a fiak szívét az atyákhoz fordítja. Mai világunkban már közhelyé vált azt mondani, hogy a család válságát éljük. Közhelyé vált, mert számunkra már annyira megszokott, annyira nyilvánvaló, mint az, hogy a nap fölkel és este lenyugszik. Azonban attól függetlenül, hogy ez a kijelentés közhelyé vált, még mindig sok gondot, sok fájdalmat okoz nekünk. Szüksége van a mai családoknak Jézus Krisztusra. Szüksége van arra, hogy Jézus Krisztust együtt keressük, hogy együtt imádkozzunk, hogy együtt töltsünk időt, hogy a család gondjait terjesszük Jézus Krisztus elé. Egy meg nem értő szülő, egy lázadozó gyermek, egy széthullott család forduljon Krisztushoz. És Krisztus, aki a családnak szerzője, aki ajándékozta nekünk, családtagjainkat, gondoskodni fog arról, hogy a család békéje és nyugalma helyreálljon, segít nekünk megtalálni a megfelelő módot, a megfelelő utat, hogy családi problémáinkat bölcsen igazgassuk és vezessük az ő segítségével a megoldás felé. A mai családoknak szüksége van Jézus Krisztusra, és a mai családoknak reménysége Jézus Krisztusban van. Tanulmányaink során láttuk azt, hogy van reménység betegségünkben is. Máté evangélium a 12. fejezetében a 15. vers második része ezt mondja: és követi őt nagy sokaság, és ő meggyógyítja vala mindnyájukat. Jézus Krisztus lehajolt azokhoz az emberekhez, akik sokat szenvedtek, akiket megterhelt a fájdalom, megterheltek különféle fogyatékosságok, megterheltek különféle gondok, a depresszió, a szomorúság, a kilátástalanság. Jézus Krisztus meggyógyított olyanokat, akik 38 éve bénán feküdtek és várták azt, amiben már-már nem is hittek. Már nem is remélték, hogy meg fog történni. Jézus meggyógyított olyanokat, akik nem látták a napvilágot, akik nem hallották a madarak énekét, szerettei kedves szavait. Jézus Krisztus meggyógyított olyanokat, akik nem tudtak járni. Jézus Krisztus reménységet ajánl fel ma is azok számára, akik betegségekkel, testi bajokkal küzdenek. Nem csak a gyógyulás az, amit Jézus Krisztus képes megadni. Nem csak a gyógyulás az, amivel Jézus Krisztus megoldhatja a mi betegségeinket, problémáinkat. Ő ennél többet föl tud ajánlani. Ő nem csak megoldani képes ezeket a problémákat, hanem ad nekünk erőt, ad nekünk türelmet ahhoz, hogy elhordozzuk, hogy meglássuk még a bajban is Jézus Krisztus gondviselését, az ő arcának szépségét. Van tehát reménység azok számára is, akik ágyhoz kötötten szenvednek és küszködnek. Van reménység a jövőre nézve. János evangélium a 14. fejezetében Jézus Krisztus bátorít, bíztat bennünket. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek azért, hogy helyet készítsek néktek. És ha elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, hogy magamhoz vegyelek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Van reménységünk a jövőre nézve is. És ez a kijelentés többszörösen érvényes a mai rádióhallgatók számára is. Van reménység a holnapra nézve, mert tudjuk, hogy Jézus Krisztus gondoskodik. Van reménység az élet előttünk álló idejére nézve. Mert tudjuk, hogy Jézus Krisztus irányíthatja a mi életünket, ha őt elfogadjuk, ha az ő útain járunk. Akkor gondoskodik arról, hogy a mi életünk a megfelelő irányban haladjék, gondoskodik arról, hogy legyen munkahelyünk, hogy legyen az asztalunkon kenyér és víz, hogy a mi életünk az ő akarata szerint teljen el. Ő erről mind gondoskodni képes, és Jézus Krisztusnak kissé, megmosolyogtató kifejezéssel élve, több pénze és több hatalma van bármely földi hatalomnál és banknál, éppen ezért bármilyen emberi problémát képes megoldani. Ezért is mondjuk, hogy van reménység a jövőre nézve.

vinni bennünket. Harmadszor, tudjuk, hogy van reménység az örökké valóságra nézve is, mert Jézus Krisztus a kereszten halálával legyőzte a halált, és elkészítette számunkra az útat az örök életbe. Negyedszer pedig tudjuk, hogy van reménységünk az örökké valóságra nézve, mert mindannyiunk számára készített egy helyet. Kedves hallgatom, számodra is Jézus helyet készített, számodra is van reménység, ami az örök életet illeti. Kész vagy elfoglalni ezt a helyet? Kész vagy Jézus Krisztus nyomában járni, és őt követni, hogy az ígéret a te életedben is valósággá válik? Talán a kedves hallgató szívében azt mondja, mindez szép és jó, csak Jézust követni nehéz, hátrányos, és némi erőtlen próbálkozás után úgy érzem, hogy talán lehetetlen is. Pál apostolnak azonban van egy bátorítása, amely szól hozzád, és érvényes rejád nézve is. Elsorolja az ő sok gondját és baját, az éhséget, a betegséget, a rabságot, a szűkölködést, és a végén megjegyzi, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Filippi 4.13. És ez a minden magába foglal, felölel mindenféle gondot és nehézséget, amelyel az ember Krisztus követésének során találkozhat. Mindenre van erőm a Krisztusban. Van erőm legyőzni a kísértést. Van erőm legyőzni saját erőtlenségemet. Van erőm legyőzni a gátlásokat, amelyek bennem megszületnek, amikor embertársaim gúnyolódva, nevetgélve néznek rám, mert én Krisztust akarom követni. Van erőm szembenézni a betegséggel, a gondokkal, a bajokkal, mert Krisztusban vagyok, vele járok, neki adtam át szívemet, így mindenre van erőm. Van reménységünk tehát arra nézve is, hogyha Krisztus nyomába lépünk, végig tudunk menni vele az úton. Ezt a reménységet, kedves hallgatom, zárd a szívedbe, és őrizd meg, és akkor egészen biztosan megtalálod az életben mindig azt az utat, amely elvezet Jézus Krisztushoz.

Az egyik kérdés, amely fölmerült az elmúlt tanulmányunkkal kapcsolatban, a következő. Az elveszettek közül lesznek olyanok, akik azt hitték, hogy üdvözülni fognak? Igen, Máté evangélium a 7. fejezetében, a 21-től a 23-ig terjedő versekben úgy olvassuk, hogy sokan azok közül, akik Jézus Krisztus nevében beszéltek, éltek, dolgoztak, el fognak veszni. Ezek az emberek természetesen nagyon csodálkozva fordulnak Jézushoz meglepetten, csalódottan. Avagy nem a te nevedben prédikáltunk, nem a te nevedben üztünk ördögöket, nem a te nevedben gyógyítottunk. És úgy kérdezik ezt, mintha nekik természetes, magától értető módon kijárna az üdvösség mindannak fejében, amit Krisztusért tettek. Azonban Jézus Krisztus nem elégszik meg azzal, hogy az ilyen emberek az ő nevének, úgymond a címkéjét hordozzák magukon. Jézus Krisztus nem elégszik meg azzal, hogy mi is a kereszténység címkéjét, céduláját hordozzuk magunkon. Nem elégszik meg azzal, hogy kereszt lógjon a nyakunkban. Nem elégszik meg azzal, hogy amikor megkérdeznek bennünket a hitünk felől, azt mondjuk, hogy keresztények vagyunk. Jézus Krisztus ennél többet kér. Azt kéri tőlünk, hogy úgy éljünk, ahogy ő élt. Úgy gondolkozzunk, úgy cselekedjünk, ahogy ő is annak idején példát adott nekünk. Ebben rejlik az igazi kereszténység. Az igazi keresztény az, aki Krisztust követi, aki Krisztus életmódját a sajátjává teszi, és úgy él, úgy gondolkozik, úgy cselekszik, ahogy Jézus Krisztus tette. Mindez le van írva az evangéliumban, és onnan megismerhetjük, hogy hogyan élt Jézus Krisztus. Akik így élnek, azok valóban fűzhetnek reménységet az örök élethez. Azok valóban biztosak lehetnek abban, hogy Jézus Krisztus magához veszi őket. Ha azonban egyéb indítékok, egyéb okok hajtanak bennünket arra, hogy keresztény nevet viseljünk, hogy jót tegyünk, hogy segítkezzünk, hogy keresztényhez illő dolgokat cselekedjünk, akkor a mi indítékaink meghamisítják cselekedeteinket is. Sokan, akik Jézus követőinek vallják magukat, de lélekben, a dolgok lényegét tekintve távol állnak tőle, el fognak veszni. Valaki a következő kérdést vetette fel. Kértem Istent, hogy adjon egy jelet, ha akarja, hogy őt kövessem. Vajon fogadni? És ugyancsak kérdezi, hallgatunk, hogy ugye, jól tettem. Sajnos nemet kell mondanunk erre a kérdésre. Nem helyes dolog Istent jelek és csodák művelésére kényszeríteni. Különösen nem ebben a helyzetben, nem helyes és nem is értelmes dolog. Jézus Krisztus gyakran felrotta akkori hallgatóinak, hogy jelt kívánnak. Azonban ez a jelkívánás, jelkeresés tulajdonképpen nem más, kedves hallgatom, lehet, hogy meg fogsz lepődni, de ez nem más, mint menekülés. Tudjuk szívünk mélyén, hogy mit kell tennünk. A Szentlélek dolgozik bennünk, és megmutatja, hogy merre kell haladnunk. Mi azonban még várunk egy jelet, és ha megjött, még egyet, és még egyet, akárcsak Gedeon annak idején, amíg már Isten kénytelen volt őt nyíltan rávezetni feladatára. Isten nem kell jelt adjon nekünk ahhoz, hogy mi megértsük, mi az ő szándéka. A Szentírás ezt világosan tartalmazza, és nem kell különleges jelt adjon az embereknek, hogy engedelmeskedjenek neki. Mert Isten jel nélkül is tudtunkra adta és megértette velünk, hogy az egyetlen igazi út az engedelmesség, a Krisztus követés útja. És ahhoz, hogy ezt megtudjuk, megismerjük, ahhoz nincs szükségünk semmilyen jelre. Ki kell nyitnunk a Szentírást, Isten gondoskodik arról, hogy abban megtaláljuk, és megértsük, ami nekünk szükséges, és kövessük őt. Kívánom, kedves hallgatom, hogy akár kapsz jelet Krisztustól, akár nem, döntsd el a te szívedben,
hogy őt követni fogod. És végül röviden egy utolsó kérdés. Szükséges, hogy egy személy tanult legyen ahhoz, hogy a Bibliát meg tudja érteni? Létezik egy ilyen felfogás a mai világban, hogy a Szentírás, annak olvasása és magyarázata egy szűkebb körnek a kiváltsága. Az Úr szolgáié, akik tanulták, akik teológiát jártak, értik a bibliai nyelveket, a hébert, a görögöt, ezek tudnak írást magyarázni. És amit mondanak ők, elfogadjuk és hitelesnek tartjuk, mert hát ők biztosan jobban tudják. Ez a magatartás helyes lehet egészségügyi problémákban, mert egy betegség megállapításához és gyógyításához komoly szakképzettségre van szükség, vagy egy televízió megjavításánál, vagy egy autó megjavításánál. Azonban a hit dolgaiban mindenkinek személyesen kell megkeresni Istent, és személyesen hozzá folyamodni segítségért, bölcsességért. A Jóisten gondoskodik arról, hogy akik keresik őt, azok meg is találják, aki keres talál, az őrgetőnek megnyittatik. Aki a hit ajtaján kopogtat, annak Jézus ajtót nyit, és aki kér tőle bölcsességet, ahogy olvassuk a Szentírásban, az meg is kapja. Éppen ezért, kedves hallgatom, bátran nyisd ki a Szentírást, olvassad és tanulmányozzad, és közben kérjed Istent, hogy segítsen azt megérteni. Van Reménység című tanulmánysorozatunk utolsó, összefoglaló részét hallották. Kérdéseikkel ezentúl is bátran fordulhatnak rádióadónkhoz, amelynek címe Rádió Vocsász Piráncé, Gyorgy Bilásko utca 101 szám, postai irányítószám 400489, Kolozsvár. Forduljanak tehát bátran kéréseinkkel hozzánk, amelyekre levélben és alkalomattán rádióadásaink keretén belül is visszatérhetünk. Rádióadásainkat megrendelhetik CD-lemezen is, kazettán egyaránt 35 000 leért az előbb említett címen, amelyet postai utánvétellel igyekszünk elküldeni a legrövidebb időn belül. Akik sorozatunk végefele kaptak kedvet a tanulmányozásra, bátran írjanak ugyancsak az említett címre, ahonnan megrendelhetik a bemutatott 14 tanulmány kinyomtatott anyagát, ebben bőségesebben és részletesebben tárgyaljuk azokat a kérdéseket, amelyek adásainkon belül terítékre kerültek. Várom tehát szeretettel leveleiket, amelyekre nagyon szívesen válaszolok.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békében.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doég eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te hívei.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

A rómaiakhoz írott levél, 6. fejezet, 4. vers. Eltemettettünk tehát vele együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen feltámadt Krisztus a halálból, az Atya dicsősége által úgy mi is új életben járjunk.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok. A mai adásunk rövid fél órájában a zene, ének és kórus számok mellett egy rövid beszélgetés fog elhangzani Demeter Irén szerkesztésében, vezetésében. Ennek keretében Gyetvai Gellért szociológus a nők 21. századi szerepéről, társadalmi helyzetéről, jogairól fog megosztani értékes gondolatokat. E beszélgetés előtt azonban egy történetet is meg fogunk hallgatni a boldogság egyik lehetséges titkáról. Ha tehetik, töltsék velünk a következő perceket. Kellemes rádiózást kívánok!

Egy idős emberről elterjedt a hír, hogy mindig vidám. Néhányan meglátogatták, hogy tudakozódjanak boldogsága titkáról. Ő egyszerűen válaszolt: én, amikor ülök, ülök, amikor megyek, megyek, és amikor eszek, eszek. A látogatók értetlenül válaszoltak: valószínű, hogy ön nem akarja felfedni előttünk a titkát, hiszen ezeket mi is tesszük, ülünk, járunk, eszünk. Igen, hangzott a válasz, de amikor ültök, azon gondolkodtok, hová menjetek, amikor felálltok. Menet közben azon gondolkodtok, hogy mit fogtok enni, amikor megérkeztek. Evés közben meg azon gondolkodtok, hogy utána keveset pihenjetek. Így pazaroljátok el életetek minden pillanatát. Gondolataitok mindig máshol járnak, távol testetektől. Ezért a tudatalattiban mindig elégedetlenek vagytok.

0: Emlékeztetni szeretném kedves hallgatóinkat, hogy a szabadsági időszakra való tekintettel augusztus 3-a és 27-e között műsoraink a következő tartalmi változások szerint lesznek hallhatók. A hétfői és szerdai műsorban régebbi adások ismétléseit fogjuk sugározni, míg a keddi és csütörtöki műsorunkban zene, ének és kórus számokból álló összeállításokat. A megszokott rovatokkal, friss témákkal, műsorokkal újból augusztus 31-től jelentkezünk.
1: Reménység hangja. Ma a nőkről fogunk beszélgetni, a társadalomban és a családban betöltött szerepükről, megítélésükről. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Gyetvai Gellért szociológust. Egy szociológus szemével milyen ma a mai társadalomban, itt Európában, kezdjük azzal, a nők szerepe és helyzete?
2: Igen, a kérdés azért is így pontos, mert óriási különbségek vannak. Tehát a világban ma a nyugat-európai társadalmak gyakran vetik föl például azokat a vallásból, vallási meggyőződésből jelentkező különbségeket, amik például az iszlám államban vannak, ahol a nők helyzete, hát a mi szempontjaink szerint nem igazán fényes. Tehát ott kifejezetten erőteljes és nyilvános az elnyomás. Az az érdekes az egészben, és talán Bourdieu francia szociológus könyvét említhetném, aminek az a cím, hogy Férfiuralom. A 90-es évekig, illetve a 20. században, a 20. század végére sok nyugat-európai társadalom azt gondolta, hogy a nőknek a helyzete kiegyenlítődött a férfiakéval. Na nem így van. Bourdieu pont ezért írta ezt a könyvét, hogy rávilágítson, hogy korán sem egyenlítődött ki. Az igazság az, hogy a nők sokkal egyenlőbb helyzetben vannak ma egyébként Európában, mint mondjuk egy indiai kontinensen, vagy mondjuk egy iszlám államban. Azon kívül, azon belül viszont közel sincs igazi kiegyenlítődés. Tehát ma már megjelennek olyan helyeken is a nők, ahol régen elképzelhetetlen volt. Egyébként például az egyetemeken elképzelhetetlen volt régen, hogy egy nő jelentkezzen és elvégezze az egyetemet. A katonaságnál sokként, például a vadászpilótát nem tudtunk volna elképzelni, mondjuk 40 évvel ezelőtt nőként, vagy egy zöld sapkást.
1: Igen, volt olyan, aki az orvos egyetemet alakulatban úgy tudta elvégezni, hogy férfi.
2: Így van, igen. Bújt, tehát ma ezek nincsenek ilyen nyilvánvalóan meg, és ezért sokszor arra gondolunk, hogy a nők helyzete a férfiakéval az egyenlőség tekintetében kiegyenlített. De a helyzet az, hogy nem, ma sem teljesen kiegyenlített, közel sem.
1: Igen, érdekes, mert ez egy vitatott téma azért. Azt olvastam róla, hogy bár jogilag semmiféle diszkrimináció nem jellemzi Európában a nők és a férfiak helyzetét, de azért ez még se egészen így van.
2: Igen, mert tehát egy társadalom az mindig mondjuk úgy, hogy formális viszonyok és kevésbé formális, informális viszonyok szerint is működik. A jog az a formális, és ezeken a területeken általában megszüntetik azokat az egyenlőtlenségeket, amik korábban jellemezték a szavazati joggal, hogy megkapják a nők és a szavazati jogot. Azonban informálisan sokszor erőteljesebben működik a társadalom, mint formálisan. És olyan mutató számokat igyekszünk egyébként ennek a kimutatására alkalmazni, mint például a nőknek a fizetése, vagy hányan érik el például a felső vezetői szinteket, és hasonlók. És azt látjuk, hogy nagy különbségek vannak.
1: Igen, nem tudom, hogy ez igaz-e, ezt olvastam, hogy 100 európai vezető közül top vezető, természetesen összesen 3 női vezető van.
2: Hát az nyilván arányokat pontosan nem tudom, de igen. Tehát ez körülbelül igaz. Van egy úgynevezett üvegplafon jelenség, ezt úgy neveztük el a szociológiában. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy a nők általában középvezetői szinten megrekednek. Tehát magyarul van egy fölfelé tekintésük, de valójában nagyon ritka az, hogy egy nő a felső vezető pozícióba kerüljön. Egyébként hozzá kell tenni, hogy Nyugat-Európa nagyon tudatosan igyekszik ennek az eltörlésére. Ha például megnézed Svédországnak, vagy Norvégiának, tehát általában az északi vagy Benelux államoknak a vezetői, például a politikai vezető réteget, akkor nagyon tudatosan törekszenek arra, hogy minél több nő kerüljön bele a például a miniszteri székekben, meg hasonlókban, hogy minél kiegyenítettebb legyen az arány, de a vállalati szinten azért az kevésbé működik, úgyhogy az az adat körülbelül jól lehet, hogy a top menedzseri szinten a nők nagyon-nagyon kis mértékben, hát gyakorlatilag 3%, amilyen módon részt vesznek a felső vezetésben.
1: Igen, ez nyilván ezek függenek ilyen társadalmi, vagy országok, országfüggő is valamennyire. Nyilván ezek az északi országok, azok sokkal jobban erőltetik ezeket a dolgokat. És érdekes ugye, hogy mindig ezek a szélsőségek, tehát hogy a feminista mozgalom, amikor elindult, nyilvánvaló, hogy volt ok rá, és a mai társadalomban azért mégis én legalábbis személy szerint úgy látom, hogy néha túllő a célon ezzel az erőltetéssel.
2: Igen, ez olyan, mint az inga, hogy ha valamelyik irányba kirendül, akkor óhatatlanul másik irányba is könnyen fog kirendülni szélsőséges irányba. Igen, hát azért gondoljuk el, hogy az elmúlt évezredekben a nők helyzet ez mindig másodlagos volt.
1: Igen.
2: Ezt mutatják a népmeséink, ahol a nők azok mindig csak a megmentett királynő szerepét.
1: Milyen
2: meg.
1: Érdekes,
2: mindig mellékszereplők. Igen, ugye?
1: Igen.
2: Hogy mindig mellékszereplők a nők. És ez nagyon sokáig így volt a mindennapokban is. A nő tényleg csak mellékszereplő volt. Egyébként például a magyar elnevezés a házasságban, hogy a nőt gyakran, és egyébként nem olyan rég találkoztam pont televíziós műsorban is, ahol a férfit a nevén említették, a nőt pedig csak úgy, hogy valaki né.
1: Igen.
2: Tehát, hogy volt egy magyar nyelv is kifejezte ezzel azt a másodlagos szerepet, hogy a férfi gyakorlatilag, hogy mondani szoktuk, a családfő, és akkor az indult még kategória, meg jön a feleségek, a gyerekek, és stb. És ez egy nagyon erőteljesen begyökerezett társadalmi formátum volt, és hát valójában egy teljesen nyilvánvaló dolog, hogy amikor ez alól felszabadultak a nők, akkor természetesen kellett, hogy jöjjön, úgy is mondanám, hogy majdnem egy szükségszerűség volt, hogy a társadalomban kialakuljon egy nőmozgalom, amelyik azt vállalja föl, hogy a nők jogait igyekezzen a lehető legteljesebb módon érvényesíteni. És egyébként ez egy teljesen jogos törekvés volt, hiszen nem szabad elfelejtenünk, hogy a nők ténylegesen elnyomásban éltek az elmúlt évezredekben. Az erősebb, nem gyengébb, nem azért, tehát gondoljuk végig ezeket a kifejezéseket, minden erről szólt, mi vagyunk az erősebb, nem mi vagyunk a teremtés koronája, a férfi. Meg beszélni fogunk róla, hogy ez nem igaz a Bibliában, nem ez van.
1: Igen.
2: Tehát ami a lényeg, hogy egy teljesen természetes jelenség volt, az más kérdés, hogy ezek a jelenségek könnyen válnak szélsőségesek ki idővel. Én azt gondolom, hogy önmagában a feminista mozgalom nem mondanám egyáltalán szélsőségesnek, de az biztos, hogy vannak legalábbis keresztény szemmel nehezen értelmezhető, vagy szélsőségesnek is tűnő megmozdulásai, és egyébként például a szociológiában is sokan képviselik azt az álláspontot, hogy a nemek azok gyakorlatilag csak társadalmilag konstruált, vagy mondjuk, tehát magyarul a társadalom által kialakított szerepek, és nem több. Azért a szociológusok egy jelentős része, mint én is, ezzel kifejezetten vitatkozunk, hiszen azért nem csak társadalmi konstruált, tehát társadalmilag létrehozott különbségek vannak a nemek között, hanem akár biológiai, akár a biológia által a szerepek, amik ránk
1: igen,
2: kényszerülnek. Hát én nem fogok tudni szülni,
1: igen.
2: És ez egy biológiai kérdés, nem pedig társadalmi kérdés. De igen. Az is biztos, bocsánat, csak még annyit, hogy az is biztos, hogy egy jelentős része ezeknek a szerepeknek tényleg társadalmilag előállított.
1: Igen, és azért ijesztő, és azért túlzás az például, ami néhány országban már, hogy igazából kezdik eltörölni ezeket a nemek közötti különbségeket,
2: igen.
1: Mert szerintem az egyenlőség az közel se erről szól,
2: igen.
1: Hogy most már lassan az anyát nem lehet anyának hívni, az apát
2: igen.
1: Nem lehet apának hívni, meg hogyha nem beszélve a divat irányzatokról, hogyha megnézzük a legújabb férfi divat irányzatot, az elég aggasztó.
2: Vagy
1: a unisex parfümök, vagy
2: igen,
1: minden.
2: Igen.
1: Nem erről szól természetesen
2: igen.
1: Azért.
2: Mert talán nem is ezek az igazi vadhajtásai, hanem amikor tényleg már néhányan próbálják azt is elérni, hogy ne a nő legyen az anya.
1: Ja, hát igen.
2: Vagy például a keresztény szemmel tényleg nehezen elfogadható az, amikor a család 28 féle variációja, amelyik igen. Már nem férfi és nő kapcsolatra épül, hanem, hanem mindenféle másra. Mindenféle tehát másra. Ezt tudom, hogy társadalmilag ez elfogadott, meg újra és újra jelennek meg cikkek, amelyek például kritikával illetik a keresztény álláspontot, azonban keresztény álláspontot tényleg nagyon elfogadhatatlan az, amikor a családot már egy ilyen ahogy akarjuk kategóriává tegyük.
1: Mindenki eldönti, hogy
2: igen, ilyen, majd mi eldöntjük, igen. Hogy mi lesz. Biztos, hogy még hosszan fognak arról vitatkozni, hogy kinek van igaza, és valószínűleg sosem fogjuk tudni azt mondani, hogy neked vagy nekem, ami hitünk szerint nekünk van igazunk, az, hogy hitünk szerint persze nekik.

Adásunk végéhez értünk. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, minden jót kívánok, a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Babos Renáta vagyok, és a következő perceket nyugalomban fogjuk együtt eltölteni, dicsőítve az Urat, a mi teremtőnket.

Emeljétek fel Krisztus keresztjét otthonaitokban. János 8:28-ban így szólt azért hozzájuk Jézus. Amikor fölemelitek az ember fiát, akkor majd felismeritek, hogy én ki vagyok, és hogy magamtól semmit sem teszek, hanem azt mondom, amire az Atya tanított engem. Krisztust azoknak kell felmagasztalniuk, akiket szégyenteljes kereszthalálával megváltott. Az, aki érezte Krisztus kegyelmének erejét, van mit mondania. Ezek a személyek arra törekednek, hogy azokat a munkamódszereket hozzák működésbe, amelyek Krisztus evangéliumát hirdetik. Az emberiség a bölcsesség nagyszerű forrásából nyerve hatékonyságát intézményesedik, munkálkodó eszközzé válik, amelyen keresztül az evangélium gyakorolja elmére és szívre ható, átalakító hatalmát. Használjuk Krisztusért összes képességünket. Ezzel tartozunk Istennek. Krisztussal közösségre lépve, az új ember csupán visszatér Istennel való közösségére. Kötelességei körülötte vannak, közel és távol. Első kötelessége a gyermekei, s legközelebbi rokonai. Semmi sem menti őt föl, hogy a külső, nagyobb kör kedvéért elhanyagolja a belső kört. Néhány háztartásban kis otthoni gyülekezet van. A kölcsönös szeretet egymáshoz kapcsolja a szíveket, és az az egység, ami a családtagjai között él, a leghatékonyabb ige hirdetést szólja, és gyakorlati istenfélelemről tesz tanúságot. Amint a szülők hűségesen végzik kötelességeiket, korlátoznak, kijavítanak, tanácsolnak, útba igazítanak, vezetnek, irányítanak, az apa, mint a család papja, az anya, mint valami otthoni misszionárius. Betöltik azt a helyet, amelyet Isten velük töltett be. Otthoni kötelességük hűséges végzésével megsokszorozzák az otthonon kívül jót cselekvő eszközeiket. Alkalmasabbakká válnak a gyülekezetben végzett munkára is. A kicsi nyáj tapintatos kiképzése révén gyermekeiket magukhoz és Istenhez kötve az apák és anyák Istennel működnek együtt. A keresztet magasztalják fel otthonaikban. A családtagjai az égi királyi családtagjaivá, a mennyei király gyermekeivé lesznek.

Krisztus drága vérén lettünk megváltva. És erről 1 Péter 1.18-19 számol be a következőképpen. Tudva, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltottatok meg, hanem Krisztusnak, a hibátlan és szeplőtlen báránynak a drága vérén. Minden egyes lélek hatalmas érték, hiszen Jézus Krisztus drága vére árán vétetett meg. Sátán a füledbe súghatja, te sokkal bűnösebb vagy sem, hogy Krisztus megmenthetne. Bár elismered, hogy bűnös és méltatlan vagy, mégis ellenállhatsz a kísértőnek. Krisztus engesztelő áldozatának érdeme által, hiszen ő a mi üdvözítőnk. Nem saját érdemeinkben bízva, hanem a megváltó drága vérében, amely megtisztít mindannyiunkat. Önmagadat nem mentheted meg a kísértő hatalmától, ám reszket és megfutamodik, ha a drága vér érdemeire hivatkozol. Az Úr szeret téged. Drágább neked minden földi köteléknél, bármilyen földi tárgynál. Nézd, milyen közel kerülhetsz ahhoz, aki a te erőd és eredményességed. Ne a kereszt árnyékában élj, hanem a kereszt napos oldalán, ahol az igazságosság napja ragyoghat szívedbe. Szabadon járulhatunk Krisztus elfedező véréhez. Ezt a legbecsesebb előjognak kell tekintenünk, a legnagyobb áldásnak, melyben Isten a bűnös embert valaha is részesítette. Mégis mi kevésre becsüljük e roppant ajándékot. Milyen mély, milyen széles és állandó ez a patak. Megnyugvást, pihenést talál itt minden szentség után vágyó lélek, a Szentlélek éltető erejét, majd pedig Krisztussal való szent, boldog, békés együttjárást és drága közösséget. És akkor, ó, akkor tudjuk elmondani értelmesen Jánossal együtt mi is, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Beszélj róla, imádkozz érte. Legyen ez a szent éneklés témája, hogy megmosódj és megtisztulj. A hívő lélek állítja, hogy a szeretet és annak érdemei által áll meg az Isten trónja előtt, bűnbocsánatot nyerve, megigazulva és megszentelődve. Annak megtisztító befolyása ad erőt és lendületet a hitnek, erőt az imához és örömet a készséges engedelmességben.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Reménytévé stúdiójában készült.

Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. Felismerni Jézus Krisztus hatalmát életünkben azt jelenti, hogy célba érkeztünk. De erre a csodálatos eseményre sokszor életünk krízis helyzeteiben kerül sor. A tanítványok életéből egy ilyen tapasztalatról hallhatunk ma este, amikor újból felismerhetjük, amikor ők is és mi is felismerhetjük Jézus Krisztust. A ma esti igei üzenet címe, hát kicsoda ez? Igét szól Csergezen Bernárd lelkipásztor.

Szeretettel üdvözlök mindenkit ez alkalommal is. Öröm számomra, hogy Istennek ígéjét még egyszer megnyithatjuk, és erőt meríthetünk a Szentírásból. Márk evangéliumához szeretnék lapozni. Márk evangéliuma 4. fejezetéből kezdjük olvasni Istennek ígéjét a 35. verssel. Azután mondanékik azon napon, amint estelőn, menjünk át a túlsó partra. Elbocsátván azért a sokaságot, elvivék őt úgy, mint ahogy a hajóban vala, de más hajók is valának vele. Akkor nagy szélvihar támad, a hullámok pedig becsapnak vala a hajóba, annyira, hogy már-már megtelik. Ő pedig a hajó hátulsó részében a fejajon aluszik vala, és fölkelték őt, és mondának néki: Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk? És felkelvén megdorgála a szelet, és mondta a tengernek: Hallgass, némulj el! És elállt a szél, és lőn nagy csendesség. És mondanékik: Miért vagytok így félénkek? Hogy van, hogy nincs hitetek? És megfélemlének nagy félelemmel, és ezt mondják vala egymásnak: Kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek néki? Eddig Istennek ígéje. Hogyha megtekintjük ezt a szép íge szakaszt a Márk evangéliumából, a 4. fejezetből, és elolvastam kezdve a 35. versről egész a 41. versig, látjuk, hogy időben és térben ez az íge szakasz valahol a nap vége fele történik, mert azt olvastuk a 35. versben, mint estelőn. Ugyanakkor el kell mondjuk azt, hogy Krisztus után 29 őszén történik ez, amikor Jézus földi szolgálatának kezdeténél tart. A Galilei tenger, a Genezáret tanván történik ez, és ismert dolog az, hogy gyorsan kialakuló viharok történnek meg a tavon, hirtelen feltámadó szélviharokról olvasunk, és a veszélyes esti időjárásokról. A 35. versben azt olvassuk, hogy Jézus azt mondja: menjünk át a túlsó partra. Egész nap tanított és gyógyított Jézus, szüksége volt egy pihenőhelyre, egy olyan helyre, ahol egy kicsit segítsen azon a helyzeten, amelyben találtatott, mert nagyon fáradt volt. És a túlsó part volt az a hely, ahol távol lehetett a kritikáktól, a rossz indulatú kritikáktól, a félremagyarázásoktól, amelyekkel a farizeusok szüntelenül üldözték Jézust. A túlsó part nyújthatta Jézusnak az óhajtott magányt, most ő megparancsolta tanítványainak, hogy kísérjék oda. Nem szeretném, hogyha túl sokat beszélnünk a vihar lecsendesítéséről, arról sem szeretnék túl sokat beszélni, mi módon kiáltottak a tanítványok kiáltásáról, sem a hitetlenségükről, hanem szeretném, hogyha megfigyelnünk 3 képet Jézusról. Az első kép a Jézus nagy prédikátor, Jézus a nagy prédikátor kép. Maga Jézus az első példázatokat már elmondta, az első példázatokkal már szolgálta,
az ő hallgatóságát, a tanítványokat. Beszélt a mennyeknek országáról és annak megalapításáról, annak fejlődéséről. Megemlíteném például a magvető példázatát. Ez a példázat, vagy e példázat által bemutatta az ő munkáját, bemutatta önmagát és az ő munkáját, ahogy végzi ezt a munkát, ezt a szolgálatot. Ha pedig megemlítjük a mustármag és a kovász példázatait, ezek a példázatok az ország, az ő országa növekedéséről tesznek bizonyságot. Ugyanott van a búza és a konkoly példázata, a háló példázata. Ezek beszélnek, ezek bizonyságot tesznek a végső szétválasztásról, az ítéletről, arról a pillanatról, amikor Isten szétválasztja a jókat a gonoszoktól, ugyanakkor ott van az elrejtett kincs és a drága gyöngy példázatai. Ezek bizonyságot tesznek az ő tanításainak értékéről. A gazdáról elmondott példázattal tanítványait tanítja a szolgálatra, indítja őket a szolgálatra. Ha megfigyeljük Jézust, a nagy tanítót, ugyanabban az időben két dolgot tudunk észrevenni nála. Az egyszerűség és mégis a rendkívüli mélységet tanáljuk meg az ő szolgálatában, az ő tanításában. Annyira egyszerűen beszélt, és annyira érthetően tárta fel az igazságokat, hogy még egy gyermek is megértette ezeket az igazságokat. Lehetett látni, amint a menny a földre költözött, mert Jézusban volt a menny, és vele együtt a menny a földre költözött. Ez a csodálatos tanítás úgy tárta fel, egy csodálatos tanítás által Jézus úgy tárta fel az igazságot, hogy az emberek azt mondták, soha ilyet emberektől nem hallottunk. Milyen tanulságot vonjunk le? Sokszor az üdvösségről szóló tanításokat túl bonyolultá tesszük. És az a tanítás, amely a szívhez kellene eljusson, az a tanítás, amely a szívet kellene érintse, és amely a döntést kellene meghozza az emberek életében, annyira bonyolult, hogy az emberek nem értik. Egy másik gondunk az, hogy néha elveszítjük a középpontot, elveszítjük Jézust, ha bár Jézus kellene legyen minden szolgálat középpontjában. Ugyanakkor Jézus bátorít, a Szentírás bátorít, hogy a nagy tanító lábainál kell tanulnunk naponta. Időznünk kell Jézussal naponta azért, hogy mind jobban és jobban megismerjük őt, felfedezzük őt, és azért, hogy ő legyen az életünk központja. És amikor Jézus Krisztus az életünk központja, minden megváltozik a mi életünkben, a mi szolgálatunkban, mindennapi életünkben, erre van szükségünk valamennyünknek. A második kép nagyon sokat mondó kép. Miért? Mi sokszor nem is tudjuk felfogni, nem tudjuk megérteni ezt a képet. Az, aki alszik. Jézus, aki alszik, mert azt olvastuk a szövegben, az írásban, hogy Jézus elaludt a fejaljon. A 36. versben azt olvassuk, elvívék őt úgy, amint a hajóban vala. Hogy volt ő? Milyen helyzetben találtatott? Fáradt, éhes, szomjas, kimerült? És úgy tűnik, hogy a tanítványok
a hajó hátsó részében felejtették Jézust, a megváltót. Nem olvasunk arról, hogy beszéltek volna, sem arról, hogy kérdést intéztek volna Jézushoz. Azt sem olvassuk, hogy válaszok hangzottak volna el. Csak az van feljegyezve, hogy egy csendes, nyugodt este volt, és ő aludt a fejaljon, más fordítások azt mondják, ő aludt a kormánynál. Sokszor a viharnak is különleges célja van. A vihar Isten gondviselésében történik, aki kezében tartja a természet hatalmát is. A vihar a tanítványok a valódi arcát fedi fel, és a vihar a hitük próbája is ugyanakkor. És nem utolsó sorban a viharnak az a célja, hogy felfedje Jézus minden hatóságát. A Jézus élete című könyv 271. oldalán egy nagyon szép gondolatot találtam meg. Végül a megváltó kiszabadult a sokaság nyomása alól, fáradtságtól, éhségtől gyötörten, ledőlt a hajó farában, és hamarosan elaludt. Igen, Jézus hamarosan elaludt, mert távol volt a kritikától, félelem nélkül, teljes bizalommal az ő atyában, elaludt, pihent a bárkában, a hajóban. Teljes bizalommal abban, akiről a Zsoltáros a 121. Zsoltár 4. versében azt mondja, íme nem szunnyad, és nem alszik az Izraelnek őrizéje. Ez a hit nyugalma, így aludt Jézus ott a hajóban. És ugyancsak a Jézus élete című könyvében, 272-273. Oldalon nagyon szép ez a gondolat, ám nem a mindenható erő birtokában pihent. Nem mint az ég, föld, stenger ura nyugodt meg csendben. Ezt a hatalmat letette, és így szólt. Én semmit sem cselekedhetek magamtól. János evangélium 5. fejezet 30. vers. Az atya hatalmában bízott. Jézus hitben pihent, hit Isten szeretetében, gondviselésében. A vihart lecsendesítő szó hatalma pedig Isten hatalma volt. A tanítványok elcsodálkozva kiáltanak, felébresztik Jézust, aki alszik. Mit mondanak neki? Hogy tudsz aludni, mester? Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Vajon mitől féltek a tanítványok? Attól féltek, hogy elvész Jézus? Ó, nem. Csak magukra gondoltak. Nem az ő nézőpontjából tekintették a helyzetet. Hát, ha ő nem pusztulhat el, akkor ők sem pusztulhatnak el. Nincs okuk félni, csak bízni kellett volna Jézusban. Még nem ismerték igazán Jézust. Jézus munkásságának kezdeténél tartott. Nem tudták azt, hogy ő becsukhatta a szemét és aludhatott, de a végtelen szív őrködött. Mert az énekek éneke 5. fejezet 2. versének első része azt mondja, én elaludtam, de lelkem vigyázott vala. Milyen csodálatos ez a gondolat. És itt próbáljuk megérteni Jézust, és itt láthatjuk Jézust ebben a képben, aki alszik, nyugodtan aluhatott, mert ez a hit
nyugalma volt. Eljutunk a harmadik képhez is, a harmadik Jézus képhez, a mindenható. Itt egy új felismerésre találtak a tanítványok. Már sok csodát láttak. Látták Jézust, aki győzött a betegség fölött. Látták Jézust, aki a démonok fölött győzött. Sőt, még a halál fölött is győzött. Most az ő kérdésük az volt, annak, aki ezeket cselekedte, nincs ereje, hogy most segítsen rajtunk, nincs ereje, hogy segítsen az ő tanítványain? Nem érdekli nyomorúságuk? És ismét kiáltanak, és nem jön a válasz, csak a haragos szél süvölt, és most következik az az új felismerés. Jézus felkél, ott áll a tanítványai körében, a hullámok átcsapnak fölöttük, a villám világítja meg az arcát, felemeli kezét, és így szól a haragos tengerhez. Hallgass, némulj el. A vihar megszűnik. És nagyon sokan felteszik a kérdést, és úgy elgondolkoztató, hiszen a tengernek nincs füle, még a szélnek sem. És engedelmeskednek, mert azt olvastuk, hogy a vihar megszűnik, a tenger lecsendesedik. Itt látjuk azt, aki utat nyitott a Vörös-tengeren a régi Izraelnek, most az ő új népének útat nyit a Genezáret taván. Ugyanaz az Isten, aki hajdan közbelép az ő népéért, most is közbelép az ő népéért. És az ő jelenléte élet, csend és béke. Olyan szép látni azt, hogy a hullámhegyek elcsendesednek. A felhők eltakarodnak. Előtűnnek a csillagok. A hajó a nyugodt tengeren pihen. Ekkor Jézus a tanítványaihoz fordul, és szomorúan megkérdi, miért vagytok így félénkek? Hogy van, hogy nincs hitetek? Ez a 40. vers a Márk 4. fejezetéből. És akkor a tanítványok félelmükben elnémulnak. Félelem és kétségbeesés lett úrrá rajtuk. Azt olvastuk, hogy a tengeren még más hajók is voltak, és a vihar tombolása közel sodorta egymáshoz a hajókat, így mindenki látta a csodát. Jahvét ismerték az Ószövetségből. És most itt van az ő kérdésük. Igen, mi ismerjük a mi Istenünket, mi ismerjük Jahvét. Kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek neki. Kicsoda? Ő az. Teremtő és megváltó áll előttük. És most szemtől szembe állnak vele. Miért nem tapasztalják meg gyakran az ő hatalmát az emberek? Miért? Azért, mert kevés a hit. Azért, mert nem ismerjük Jézust. Ha Jézust ismernünk, ha hozzá fordulnunk, ha szoros kapcsolatban lennünk vele,
másképp reagálnunk még a nehéz pillanatokban is. Mert létezik valaki, ott van valaki, aki mellettünk van, aki bátorít bennünket, aki fenntart az élet nehéz pillanataiban. Egy kérdéssel találkozunk, és fel kell tegyük személyesen magunknak ezt a kérdést. Milyen Jézust ismerek én? Egy humanista Jézust? Nagyon sokan egy humanista Jézust ismernek. Egy megfeszített Jézust ismerek? Egy olyan Jézust, aki elhagyta mennyet, lejötte földre, felment Golgotára, megengedte, hogy bűnös kezek a keresztre feszítsék, életét adta érettem, feltámadott, és újra mennyekben van? Milyen Jézust ismerek én? Egy megfeszített, egy feltámadott Jézust ismerek? Milyen Jézust ismerek? Egy élő Jézust, aki ma is munkálkodik az én életemben, ma is munkálkodik az emberek életében? Elfogadtam-e őt teljes szívvel, megnyitottam szívemet előtte, átadtam életem neki, és megengedem, hogy ő vezesse, irányítsa az én életemet, megengedem, hogy irányítsa gondolataimat, hogy irányítsa cselekedeteimet. Ez csak akkor történik meg, amikor a hit elvégezheti a munkáját, és amikor kapcsolatban lépek Jézussal, amikor kezdem megismerni őt, és amikor az elfogadásnak, Jézus elfogadásának csodája megtörténik bennem. Nagyon szeretem a Zsoltárok könyve, könyvéből a 107. Zsoltárt, és itt kezdem olvasni a 24. verssel. Ez egy rendkívüli Zsoltár, ami nagyon ideillik ehhez az újszövetségi ígéhez. Látták az Úr dolgait és csodáit a mélységekben. Szólt ugyanis, és szélvész támadt, amely felkorbácsolta a hullámokat. Az égig emelkedtek, a mélybe süllyedtek, lelkük elcsüggett az ínségben. Szédültek és tántorogtak, mint a részegek. Minden bölcsességük semmivé lett. De az Úrhoz kiáltottak szorultságukban, és kiszabadította őket nyomorúságokból. Lecsillapította a szélvészt, és elcsöndesedtek a hullámok. Örültek, mikor lecsillapodtak, és ő a kívánt kikötőbe vezette őket. Adjanak hálát az Úrnak kegyelméért, és az emberek fiaival tett csodáért. Mennyire csodálatos ez a Zsoltár. Leírja máskülönben az ember tapasztalatát, leírja azokat a pillanatokat, amikor az élet tengerén, az élet viharos tengerén találtatunk, és mit jelent az, amikor az Úrhoz kiáltunk szorultságunkban. Azt mondja a 107. Zsoltár, hogy kiszabadította őket nyomorúságukból. Milyen jól hasonlít a mi életünk a tanítványokéhoz. Milyen gyakran szerzünk a tanítványokéhoz hasonló tapasztalatot. Amikor a kísértés vihara eljön, a hullámok átcsapnak rajtunk, mi egyedül küszködünk a viharral, mert elfelejtjük, hogy valaki segíthet rajtunk. Saját erőnkben bízunk, míg reményünk porba hull, s már-már elveszünk. Akkor jut eszünkbe Jézus. S ha őt hívjuk, hogy mentsen meg, nem kiáltunk hiába. Szeretnék néhány elgondolkoztató kérdést feltenni.
amikor a üdvösség igazságáról beszélünk, nem tesszük túl bonyolultá ezt a tanítást, az igazság tanítását, az üdvösségről szóló tanítást, nem veszítettük szem elől Jézust, miközben szolgáljuk őt, vagy lehet azt állítjuk, hogy szolgáljuk őt, nem hiányzik valaki a mi hithajónkból, és amikor azt mondom valaki, ezt nagybetűvel írom, nem hiányzik Jézus a mi hithajónkból, nem felejtettük el, hogy nap mint nap haladunk a túlsó part fele. Tudjuk, milyen késő az idő, ismerjük az időket, amelyeket élünk. És a nagyon fontos kérdés, ki van a mi hithajónk kormányánál? Mit teszünk, amikor úgy tűnik, hogy minden összeomlik? És a tanítványok kérdése nagyon sokszor a mi kérdésünk is. Kicsoda hát ez, akit meghallgat úgy a tenger, mind a szél is? Kedveseim, legyünk szárazföldön vagy vizen, ha megváltunk, szívünkben él, nem kell félnünk. Élő hitünk az üdvözítőben lecsendesíti az élet tengerét. Olyan módon szabadít meg a vészből, ahogy ezt legjobban ítéli. A 107. Zsoltárból a 29. és a 30. versben a következőket olvassuk. Lecsillapította a szélvészt, és elcsöndesedtek a hullámok. Örültek, amikor lecsillapodtak, és az ő kívánt, és ő a kívánt kikötőbe vezette őket. Mennyire szép ez a Zsoltár.

megpihen a szív. És ő azt ígérte Máté evangélium a 28. fejezet 20. versében, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez egy rendkívüli ígéret, ez egy olyan ígéret, ami bátorít bennünket, hogy maradjunk Jézus mellett, higgyünk benne, és ki ne rántsuk a mi kezünket az ő biztos kezeiből. Ezért imádkozzunk. Mi atyánk, ki a mennyekben lakozol, áldunk és magasztalunk azért, hogy atyánk vagy, és hogy ilyen csodálatos ígéretekkel látsz el bennünket. Köszönjük, hogy megígérted, hogy velünk leszel mindvégig, velünk leszel minden napon, ezért áldunk és magasztalunk téged. De ugyanakkor, Jézusunk, köszönjük, hogy akkor, amikor te hozzád kiáltunk, te mellettünk vagy. Te kiszabadítsz minket. Akkor, amikor a vihar tombol, és amikor kezünket nyújtjuk te feléd, te kész vagy kimenteni bennünket. Uram, akármilyen nehézségben találtatnunk, segíts, hogy te hozzád kiáltsunk, és kérjünk téged, Uram, ments meg, mert tudjuk, hogy ezt nem hiába tesszük. Köszönjük, hogy meghallgatsz, köszönjük, hogy erősíteni fogod hitünket, és köszönjük, hogy te vezetni fogsz bennünket addig, amíg meglátunk téged szemtől szembe, ezért áldunk és magasztalunk, most és mindörökké. Amen.

Sokszor örömmel olvastuk Istennek azokat a csodáit, melyeket véghez vitt hajdan Izrael népének életében, legyen ez a Vörös-tengeren való átvonuláskor, vagy éppen a tanítványok esete, a háborgó tengeren, hogy a magasságos Isten miként is lépett közbe, mentette ki gyermekeit. A kérdés sokszor az, miért is vagyunk ilyen kicsinyhitűek, hiszen Jézus Krisztus ma is ugyanezt, és ugyanígy közbe tud lépni életünkbe. Ha Jézus Krisztust ismernénk, akkor a hitünk is erőteljes lenne. Szükségünk van erre a felismerésre, erre a hitre, magára, Jézus Krisztusra. Kívánom mindannyiunknak ezt a felismerést. Amen.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

0: hit, remény, szeretet. Szerkeszti Orbán Béla.
1: Kedves hallgatóim, szeretettel köszöntöm Önöket ezen elmélkedés sorozat elején. A sorozat alaptémája a szeretet. Lelki, vallásos értelemben fogunk szólni a szeretetről a Szentírás alapján. Ha arra gondolunk, hogy Isten a szeretet, mint olvassuk János apostolnak első levelében, akkor beismerjük, hogy végtelen és titokzatos valósággal állunk szemben, de ugyanakkor megtapasztalható élmény tárul elénk. Isten ígérete szerint az üdvösségnek reménysége nem vezet csalódáshoz minket, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Ha Istentől nyerjük az igazi szeretetet, és Isten maga a szeretet, ez azt jelenti, hogy a szeretetet nem lehet emberi érzelemre leszűkíteni, és így meghatározni. Hadd szóljunk most első elmérkedésünkben a szeretetről, mint isteni elvről. Alapigénket János apostolnak közönséges első leveléből olvassuk, a 3. fejezet 23. versét. Ez pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint megparancsolta nekünk. Hozzáolvashatunk még egy igerészt, és pedig Pál apostolnak a Galácia beliekhez írt levele 5. fejezetének 6. versét. Idézem ezeket a szavakat. Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit. Sok előítélet és téves értelmezés kering a szeretet körül. A közfelfogás szerint a szeretet érzelem, szívélyes, meleg érzelmi átélés vagy kapcsolat. De helytelen lenne így meghatározni a keresztény szeretetet. A meghatódás, a megindultság bármilyen pozitív lenne, még nem jelenti a keresztény szeretet teljességét. C.H. Dodd, teológus, az Evangélium és Törvény című könyvében az akarat függvényében fogalmazza meg a keresztény szeretetet. Idézek az említett könyvből. Az Új Szövetségben agápé szóval jelzett szeretet elsősorban az akarat aktív késztetését jelent. Ezért lehet ezt megparancsolni, az érzelmektől eltérően, melyeket nem lehet kikényszeríteni. Zárta az idézetet. Ilyen értelemben a szeretet elménknek tudatos megnyilvánulása, akaratunknak elkötelezése Isten szolgálatában, embertársaink javára. Egy ilyen jóindulatú viszonyulás eltekint bármilyen kellemetlen érzéstől. Például, jó indulattal viszonyulhatunk egy részeg emberhez, vagy ellenségünkhöz, vagy egy megsebesülthöz, akit száj a szájhoz módszerrel felélénkítünk. Ilyen esetekben lehet, hogy szívünket nem töltik el a legkellemesebb érzelmek, de egész valónkkal a másiknak javát akarjuk. A tiszta, az isteni forrásból származó szeretet tehát nem csupán érzelem, hanem elv. Máté evangélium a 22. fejezetében olvashatunk a nagy parancsolatról, a szeretet parancsáról, mely Istennel szembeni és embertársainkkal szembeni pozitív, szereteten alapuló viszonyulást mutat. A parancsolat azt mondja, szeresd az Úrat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Ez a legnagyobb parancsolat. Az úgy megparancsolt szeretetben lehet kellemes érzület, de néha hiányozhat ez. Ha csak érzelmi síkon szeretünk, érzelmeink nem tartósak. Bármilyen kellemetlenség vagy elégedetlenség elpárologtatja a harmadszerű érzéseinket. Az angoloknál létezik egy közmondás, love me little, but love me long, ami azt jelenti, szeress keveset, de szeress sokáig. Ez nem egy ideális állapot, de még mindig jobb a szalmalánkszerű szeretetnél. Vannak keresztények, akik aggódnak azért, mert az Istennel való kapcsolatuk nem jelent mindig meghitt, meleg érzelmeket. Vétkeseknek érzik magukat, ha melegebb szálak fűzik őket szeretteikhez, mint Istenhez. David Cooper is hasonló tépelődésről szól a Living God's Love című könyvében. Idővel arra következtetésre jutott, hogy miközben érzelmileg árnyaltabb a szeretteivel való kapcsolata, mégis szellemi és akarati síkon Isten foglalja el a fő helyet az ő életében. Ha választani kellene feleségének akarata és Isten akarata között, feltétlenül Isten akaratát választaná, mondja David Cooper, feltéve, hogy az eltérne hitvesének akaratától. Amikor a mártírok életéről olvasunk, hasonló élmények tárulnak elénk. Szülők kellett lemondjanak gyermekeikről, és viszont, vagy élettársak egymásról, habár érzelmileg oly erős szálak kötötték őket szeretteikhez, mégis az Istenbe vetett hit, az Istennel való lelki közösség és az örök jutalomnak gondolata erősebbek voltak. Természetesen, hogy kevesen értették meg őket. A legtöbben fanatikusoknak, vagy éppen elborult elméjűeknek vélték őket. Gondoljunk néhány bibliai példára. Említsük meg Ábrahámot ilyen szempontból. Vajon melegebb érzések kötötték őt Istenhez, mint Izsákhoz, az ő fiához, és ezért volt kész feláldozni fiát, amikor Isten próbára tette őt? Vagy gondoljunk Annára, Sámuel édesanyjára. Érzelmileg többet érzett Isten iránt, mint Sámuel iránt, akit kész volt kisdetként felajánlani az Úrnak templomi szolgálatra? Vagy Mária, Jézus anyja. Vajon érzelmileg erősebb szálak kötötték őt Jézushoz, mint Isten fiához, vagy Jézushoz, mint az ember fiához? Az említett példák alapján megérthetjük a szeretet elve és az emocionális szeretet közötti különbséget. A szeretet elve magába foglalja az érzelmeket, de több ezeknél. Sőt, ellentétes érzelmek ellenére is megnyilvánulhat. Próbák, kihívások, szenvedések esetén a szeretet, mint elv, kitartó magatartás. Nem mondhatjuk el ugyanazt az érzelmekről, melyek agapé nélkül, elvi szeretet nélkül eloszlanak. A Szentírás egy nagyon fontos dologra hívja fel figyelmünket, mégpedig arra, hogy a bűnben való maradás, megmaradás kiöli a szeretetet, az érzelmi szeretetet is. Máté evangélium a 24. fejezetében a 12. vers mondja, és mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Pál apostol is a rómaiakhoz írott levele első fejezetében a bűnöknek egész listáját mutatja elénk, és ezek között ott van a szeretetnek a hiánya. Vagy ugyancsak Pál apostol a Timóteushoz írott második levele a 3. fejezetében, az első versekben már ebben a fejezetben szól az utolsó idők napjairól, és újból a bűnöknek sok féleségét mutatja elénk, és ezek között újból ott van a szeretetlenség. Az új szövetség kétféle szeretetet említ meg, az agapao és a phileo. Az agapao elvi szeretetet jelent, mely tisztelet, megbecsülés és áldozatkészség által jut kifejezésre. A phileo érzelmi, emocionális, spontán szeretetet jelent. Az első, az agapao, nem szelektív, nem válogató. A második viszont válogató. Az első állandó, a második változó. Az agapao feltétlen, a második feltételes. Az első uralkodik gondolatainkon, tetteinken is, és megszenteli jellemünket. A phileo a körülmények függvényében váltakozó. A szeretet parancsa alapigénk szerint az elsőre vonatkozik, mert ez az akaratunk területén létezik. Ami az akaratunktól függ, azt parancsolni lehet. A hitet is parancsolni lehet. Mert a hit nem más, mint az Istentől való függőségünk, miután Isten kinyilatkoztatta önmagát nekünk. Itt kell összekapcsolnunk a hitet és a szeretetet, amit olvastuk a Galácia Beliekhez írott levél 5. fejezet 6. versében. Ott Pál apostol a szeretet által munkálkodó hitről szól. Tehát itt összekapcsoljuk a hitet a szeretettel olyan értelemben, hogy akik hisznek Istenben, vagyis akarnak tőle függni mindenben, a szeretet ajándékát nyerik el tőle. A hit kötelékében teljesedhet az isteni ígéret. Az, hogy Isten az ő szeretetét önti szíveinkbe, az ő szent lelke által. Ezt olvashatjuk a Róma beliekhez írt levél 5. fejezetében. Az elvi szeretet, az agapé, kiterjed ellenségeinkre is. Akkor, amikor javukat akarjuk, amikor bánkodunk elesett állapotuk miatt, és nagyon is érdekel minket a megtérésük, az üdvösségük. Hadd olvassunk Máté evangélium 5. fejezetéből, a 44. verstől kezdve, erről a szeretetről, mely átüleli ellenségeinket is. Az ége ezt mondja itt. Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket, hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, aki felhúzza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt áld mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekszik-e? És ha csak a ti atyátok fiait köszöntitek, mit cselekeztek másoknál többet? Nem, de a vámszedők is nem azonképpen cselekesznek-e? Legyetek azért itt tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Imé, a szeretők tökéletesek, vagyis elérték a felnőtt kort a hit életben. A szeretetet, a tökéletesség értelmében találjuk meg itt is, és viszont. Jézus Krisztus betöltötte ezt a parancsolatot. A keresztfán imádkozott ellenségeiért, amikor az atyához fordult ezekkel a szavakkal, atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Vajon annyira vonzók voltak számára a gonosz lelkektől megszállott emberek, akiket meggyógyított, vagy a farizeusok és írástudók, akik gyilkos szándékkal leselkedtek rá, és újabb vádakra kerestek okot, oly kellemes érzésekkel töltötték meg Jézus Krisztusnak szívét? Vagy gondoljuk, hogy nagyon rokonszenveseknek érezte Jézus azokat, akik ütötték, köbdösték őt, és a végén keresztre feszítették őt? Nem, határozottan, hogy nem. De mindezek ellenére megszánta őket, és életet is kész volt feláldozni megmentésükért. Kereszt halála és feltámadása után sokan meggyőződtek róla, hogy ő a Mesiás. Megbánták bűneiket, és megtértek. A Cselekedetek könyve 6. fejezetében olvashatjuk, hogy Istennek ígéje növekedik, és sokasodik nagyon a tanítványok száma Jeruzsálemben. És most kihangsúlyozom a 7. versnek utolsó részét. A papok közül is nagyon sokan követik a hitet. Azok közül, akik ellenségei voltak Jézusnak, de akiket mondhatnánk úgy, hogy Jézus meggyőzött és legyőzött az ő szeretete által, nagy kegyelme által, közbenjárása által. Őket is belefoglalta abba az imába, melyet az atyához emelt fel. Atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekeznek. Gondoljunk csak a mi Urunknak lelki tusájára, Gecsemáni kertjében. Ime az ember feletti fájdalmának vallomása, amikor tanítványainak ezt mondotta, felette igen szomorú az én lelkem, mind halálig. Félt, hogy emberi természetében nem fogja elviselni a nagy próbát, a sötétség hatalmával való ellenszegülést. megborzott, gondolván, hogy a világ bűnei örökre elválaszthatják őt az atyától. Hitáltal, túltekintett a legnagyobb válság sötétségén, bízva atyának előbbi biztató szavaiban és ígéreteiben. Elmondhatjuk, hogy Jézus a legfájdalmasabb, a legkeserűbb érzelmek ellenére mindvégig szeretett minket, és kész volt meghozni az engesztelésnek nagy áldozatát.

Az isteni szeretet legmagasztosabb tette, nem emocionális szeretetből, hanem elvi szeretetből fakadt. Az atyának átadott akarat szent elkötelezéséből. Jézus Krisztus szeretete példa és üdvözítő valóság. Ha ezt a szeretetet kész szíveinkbe önteni az ő szent lelke által, nincs többé mentség azok számára, akik mindenféle okra hivatkoznak, amikor gyűlöletüket, haragjukat és önzésüket próbálják kimagyarázni vagy mentegetni. Krisztus szeretetét nem lehet emberileg felfogni, megmagyarázni. Bűnös emberi természetünk nem tud létrehozni ilyen lelki erőt. Itt a kegyesség titkával találkozunk. De bennünk is megjelenhet ez a titok, a Krisztussal való közösség által. Szép szavak ezek, de ima élet és az Isten igével való élés híján nem válhat saját élményünk ki. A szeretet parancsa nem egyéb, mint Krisztus elfogadásának parancsa. A nagy parancs ellenszegülői ítéletre kerülnek majd, de nem azért, mert nem tudtak szeretni, hanem azért, mert nem akarták Krisztust elfogadni, és így az örök szeretet birtokába jutni. Ítéletre kerülnek, mert megtagadták a szeretet lelkét, a Szentléleknek befolyását, hatalmát. A nagy parancs döntésre hív minket is. Ez élet és halál közötti döntés. Vagy szeretünk, mint Jézus, és örök élet részesei leszünk, vagy gyűlölünk, és örök halál jutalmát vesszük. Némelyek így mentik magukat. Nem gyűlölöm, de nem is szeretem ezt az embert. Ez önámítás. Nincs semlegességi állapot a szeretet és gyűlölet között. A nem agresszív gyűlöletet semleges állapotnak vélik némelyek, de Jézus azt mondotta, aki nincs velünk, az ellenünk van. Booker Washington, híres néger pedagógus mondotta, nem fogom megengedni senkinek, hogy odahurcoljon engem, hogy gyűlöljem őt. Krisztus igazi követői így szeretnek. Állandóan, feltétel nélkül, mindenkit és mindvégig. A vallásos formák, az ünnepnapi Isten imádat, szeretet nélkül, amolyan szent hazugság. Nekünk sem használ, másoknak sem. A világnak nem névleges keresztényekre, hanem igazi Krisztus követőkre van szüksége. A szeretet és engedelmesség nélküli Isten imádatot rokkant, hitvány áldozatnak nevezi a Szentírás Malakiás próféta könyvében. Hóseás próféta által pedig azt mondja az Úr, mert szeretetet kívánok én, és nem áldozatot, az Istennek ismeretét inkább, mint sem égő áldozatokat. Jézus is hasonlóképpen szólt a farizeusokhoz, amikor ok nélkül hibáztatták az ő tanítványait, idézem Krisztusnak szavait. Ha pedig tudnátok, mi ez, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, nem kárhoztattátok volna az ártatlanokat. Ne értsük ezt úgy, hogy a lelki élet külső megnyilvánulásai hiába valók. Az üres szertartásokat, az engedetlenség áldozatait gyűlöli Isten. Ilyen áldozatot hozott Kain, később pedig Saul, Izraelnek első királya, a Jézus korabeli írástudók és sokan mások után. Az 50. Zsoltárban világosan mondja Isten, hogy nem kedveli a vallásos szertartásokat az ő parancsolatainak áthágásával elegyítve. Idézném onnan a 8. verset. Nem fedlek én téged áldozataidért. Majd a 16. és 17. versben olvashatjuk, miért beszélsz te rendeléseimről, és veszed szádra az én szövetségemet, hiszen te gyűlölöd a fenyítést, és hátad mögé veted rendeléseimet. Minden módszert kipróbáltak már ezen a világon, az emberi társadalom megmentéséért, de a válságuk mind mélyebbek és átfogóbbak. A szeretet lenne az egyedüli kulcs, de nem fogják ezt általános módszerként alkalmazni.
Ezért a Szentírás egy maradék közösségről szól, azokról, akik megtartják Istennek parancsolatait és a Jézus hitét, amiképpen olvassuk a Jelenések könyve 14. fejezetének 12. versében. Az itt megemlített szentek, akik megtartják Istennek parancsolatait és a Jézus hitét, engedelmesek Isten iránt, mert a Krisztussal való hit kapcsolatuk által megtelnek az ő szeretetével, s aki szereti őt, megtartja Istennek parancsolatait. Isten nem kedveli a szeretet nélküli vallást. Jézus Krisztus az isteni szeretetet, az elvi szeretetet hozta világunkba, amely elménket és akaratunkat mások javára ösztönzi. Erről a szeretetről, a Jézus Krisztusban és általa megnyilvánult szeretetről szól Pál apostol a Filippi beliekhez írott levele 2. fejezetében, amikor azt mondja, annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is. Az eredeti szöveg azt mondja, annak okáért ugyanaz a gondolat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban. Nem érzés csupán, hanem Krisztusnak gondolata, mely függetlenül a bűnös emberek reakcióitól mindig javukat és üdvösségüket keresi. A krisztusi példa megismételhető az ő lelke által. Krisztus kereszthalála után alig 3 évvel az egyik követője, István, a vértanú, üdvözítőjéhez hasonlóan érzett és gondolt halálának pillanatában. Utolsó imája ez volt. Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet. Uram, ne tulajdonítsd nékik e bűnt. És Saulus, az első keresztények üldözője, a leendő Pál apostol, aki jelen volt István megölésekor, őrizvén azoknak ruháit, akik meggyilkolták Istvánt, megrendült e jelenet láttán. Majd megjelent néki is Jézus Krisztus a damaszkusi úton, és 3 napi vakság, majd 3 évi visszavonultsága után az arábiai pusztában a pogányok apostola lett. Akár csak János, a szeretett tanítvány, Pál apostol is az isteni szeretetben látta életünknek igazi és örök célját.

0: elmérkedésünk végén ismételjük meg a két apostol szeretetről szóló vallomását. Kezdjük Pál szavaival. Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ír semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit. És János apostolnak szavai, az ő első levele 3. fejezetében, a 23. vers szerint. Ez pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint megparancsolta nekünk. Kedves hallgatóim, az én imám az Isten előtt, hogy a mennyei jó atyánk töltse meg szíveinket ezzel a szeretettel, az elvi szeretettel, és Jézushoz hasonlóan szeressük embertársainkat, keressük lelküknek üdvét, javukat, és amit tőlünk telik, tegyünk meg mindent azért, hogy Jézus Krisztusnak engesztelő áldozata, az ő evangéliuma, mely Istennek hatalmát, megmentő szeretetét jelenti, töltse meg életünket, szíveinket, és a mi reménységünk, hogy Jézus Krisztus nem sokára eljön, és a számunkra elkészített országot átadja az ő követőinek, és együtt fogunk uralkodni vele, legyen valóság nem sokára, amikor ez a nagy ígéret teljesedni fog, és a mi Úrunk megjelenik az égnek felhőin, az ő dicsőségében. Az Úr áldjon meg mindannyiunkat. Amen.
1: 23.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gondot.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget áld az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.